Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Itt vagyunk még a fesztivál szezonban a Rádió 1-esek, habár már olyan nagyon sok nincs is hátra belőle, kettőt pislogunk és vége lesz. Jön még a Strandfesztivál is Zamárdiban, augusztus 19-22, nemzetközi sztárokkal is, többek közt Rádió 1-es DJ-kkel is, Robin Schulz, Purple Disco Machine, csak így most rápillantottam a programtáblára. A Rádió 1 stage-en pedig minden Rádió 1-es DJ-vel lehet majd találkozni, vagyis World is My Radio show rezidensekkel, a diszkosi csapatával és persze Kukival is. Metzger Vikit hozom a folytatásban, ez a Nagy Bogival és Miss Mooddal közös Éden.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

A Rádió Egyen csak igazi mai slágermegy, a folytatásban egy norvég EDM DJ-producer Kygo és egy amerikai pop-rock csapata One Republic, az énekese Ryan Tedder, napjaink egyik legbrilliánsabb dalszerzője, producere, hát mondhatnánk, hogy világok találkozása, de ez mégsem így van, mert hogy Ryan Tedder az elmúlt jó 10 évben bőven írt EDM slágereket. Ellie Goulding, Burn, Tiësto, Tate McRae, 1035, Alesso, If I Lose Myself, és még sorolhatnánk, ez most a Chasing Paradise.

Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy hajnalban is. Jön a tudáspercek, aztán pedig Kamrád barátunk azzal a dallal, amit élőben elénekelt a Rádió 1 stúdiójában egyszer gitárkísérettel. Nagyon-nagyon hangulatos volt. Azóta egyébként meg is jelentette ezt az akusztikus verziót. Be Mine, jön nem sokára a tudáspercek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a vér-agygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLUR1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület. Között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Bizony, Kamrád barátunk érkezik, aki már több szálon is kötődik a Rádió 1-hez. Hát ugye volt korábban születésnapi fesztiválunkon sztár fellépő, élőben is énekelt már egy szál gitárral itt a stúdiómban. Ezt a dalt pedig most nagyon szeretjük tőle. Ez a Hug Yourself.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Shakira például a legstabilabb dolog a futballvilágában az elmúlt 20 évből. Focisták jönnek, mennek, kiöregszenek, új csillagok tündökölnek az égen, de egy valami tuti fix, ha jön a foci VB, akkor Shakira pont úgy néz ki, mint 20 évvel ezelőtt, amikor Berlinben debütált a Hips Don't Lie-jal Wyclef Jean oldalán. Hát és aztán ugye utána jött a vakavakás korszak, aztán Brazíliában a La La La, és 2026-ban ismét tündökölt, és róla beszélünk még mindig. Ez a Die Die.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert hamarosan a holland Star DJ producer, akivel nemrég együtt ünnepeltünk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, ő maga pedig augusztus 1-én volt születésnapos, 33 éves lett Sam Felt, akit hozok nem sokára.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Új világ köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben, a hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok, vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni, és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. Ha a cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. We were good.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a mikrofonnál Kis Márti. Üdv mindenkinek, hogy mit adtak nekünk az olaszok, nem a rómaiak? Vagy kiket? Milyen DJ-ket? Fú, hát rengeteget. Az olasz DJ-k és producerek óriási hatást gyakoroltak az elektronikus zenére a 90-es évek Eurodance.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, például Lói, David Puentes és a Golden Summer, amikor a fiatal német lány megírta ezt a dalt, a Golden Summer-t, hát nem biztos, hogy erre a pusztító 41 fokos hőkupolára gondolt, kicsit kevesebbel is beérünk majd, hát megjön majd az enyhülés pénteken, egy ilyen 7-8 fokot visszaesik a hőmérséklet, de olyan nagyon ne szokjuk meg, mert jövő héten visszatér a meleg, ha nem is ennyire, de az ilyen 35-36 fokos csúcsok akkor is lesznek majd. Hozom Lói dalát!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Ariana Grande a folytatásban. A hét egyik nagy bejelentése az énekesnő színésznőhöz kapcsolódik, ugyanis bejelentette, hogy a külsejét ért folyamatos kritikák miatt visszavonul a nyilvánosságtól, hát legalábbis egy időre egészen biztosan. Például egy londoni musical szereplésétől is elállt, ezt jövő évben mutatták volna be. Most egyébként még turnézik, The Eternal Sunshine, ez a turnéjának a címe is hamarosan befejeződik, és azt hangsúlyozta az énekesnő képviselője, hogy nagyon-nagyon várja már Ariana Grande, hogy egészségesen is boldogan lezárja a turnéját. Hát, hogyha az emlékezetem nem csal, akkor a Wicked című musical promóciós turnéja alatt kezdték el nagyon gyepálni a komment szekcióban szegény Ariana Grande-t, aki egyébként tényleg rettenetesen lefogyott Cynthia Erivo-val egyetemben. Hát akkor indult ez az Ozempic őrület is. Hát az ember azt gondolja, hogy hírességek állják a sarat, de hát végül is ők is csak emberek, nekik is van mentális egészségük, és Ariana Grande úgy döntött most az elmúlt időszakban, hogy arra fog összpontosítani, és egy kis időre visszavonul majd a nyilvánosságtól. Őt hozom a folytatásban, Lady Gaga-val együtt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Villány legfrissebb hírei a Rádió Egyen.
2: A Pécsi Egyházmegye is energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be. Ma már nem lesz zavartalan a napsütés. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Átfogó energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be a Pécsi Egyházmegyében. A pécsi székesegyház teljes díszkivilágítását lekapcsolják napnyugta után. Az épület 4 tornyát csak légbiztonsági okokból világítják meg. A hivatal munkatársai számára otthoni munkavégzést rendeltek el, kikapcsolták a püspöki palota locsoló rendszerét, az egyházmegye területén található templomokat működtető plébániák pedig saját hatáskörben csökkentik az energiafelhasználást. Sáska veszélyre figyelmeztet a Nébih. A szervezet a napokban szükséghelyzeti engedélyt adott több növényvédőszerre is, melyet a kártevő megfékezésére lehet használni. Azt írják, a szélsőségesen meleg és száraz időben évről évre visszatérő gond a sáskák kártétele, melyek elsősorban az Alföldön fordulnak elő. Ám mivel a sáskák kiválóan repülnek és nagy távolságokat is meg tudnak tenni, bárhol megjelenhetnek. A készítmények felhasználása november 23-áig engedélyezett. A részletekről a Nébih honlapján lehet olvasni. 10. alkalommal rendezik meg az Együtt a gyermekeinkért jótékonysági futóversenyt Királyegyháza és Szentlőrinc térségében. A Holcim Magyarország, a két település önkormányzata és helyi civil szervezetek fogtak össze. A versenyt szeptember 25-én tartják meg, és már várják a nevezéseket. 3, 4, 11 és 21 kilométeres táv közül lehet választani. A jelentkezési határidő szeptember 13-a. A nevezésekből befolyt összeget a futóversenyen résztvevő iskoláknak ajánlják fel a szervezők sporteszközök vásárlására. A magyar közút jelzései szerint az M6-os autópályán a Baranyai megyehatár térségében aszfaltoznak a Pécs felé vezető oldalon. Dolgoznak az M60-ason is, itt az M6-os felé vezető oldalon zajlik aszfaltozás, mindkét helyszínen sávlezárás van érvényben. Építési munkák miatt útszűkületre kell számítani a Mohácsi összekötő úton, míg a 6-oson Hírnél folytatódnak a csomópont építési munkák útszűkület mellett. A Hungaromet előrejelzései szerint ma többnyire napos idő várható, többfelé azonban már gomoly felhők képződnek, melyekből az esti órákban elszórtan kialakulhatnak futószáporok. Északnyugatira fordul a szél, és egyre több helyen megélénkül majd a nap folyamán. A nappali csúcshőmérséklet megközelíti a 40 fokot.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novelvéká névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a vér-agygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novelvéká fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novelvéká emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy a legmelegebb nyári napokon is. Jön Ed Sheeran, hát ha így ránézünk Ed Sheeranre, nem az jut eszünkbe, hogy ő egy nyaraláson úgy reggeltől estig a parton sütetné magát, nagyon fehérbőre van, vörös haja, 70-es fényvédőt használ, és egy-két éve poénból úgy döntött, hogy elindít egy ilyen saját naptejet is. Rúgyolt vele, hogyha valaki ránéz a dobozra és meglátja Ed Sheeran arcát, akkor azt gondolja majd, hogy na, hát igen, ez a srác valószínűleg tudja, hogy miről beszél. Hát nem tudom, hogy mennyire indult be ez az üzleti vállalkozása, de 70-es fényvédőt használ Ed Sheeran, gondolta, hogy elmesélem. Ja, már is az Azizám, a Rádió 1.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egyet.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Hajd!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Új világ köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben, a hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok, vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni, és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. A cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
2: A tudásperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió!

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Na gyerekek, akartok egy kicsit irigykedni, hogy milyen jól megy a Starbucks új vezérének? Olvastátok ezt, hogy milyen juttatásokat kap ő azért, hogy napi hány kilométert utazik? Mi a kafetéria? Csak hogy mindenki mérjenek, nézze meg, hogy mi a saját cégénél az, amit kap, amit adnak neki, és hasonlítsa össze azzal, hogy mennyit utazik a Starbucks új vezére, de mivel kárpotolják ezért. Hát gyerekek, azért ez nem Magyarország, azt kell, hogy mondjuk.
2: Na jöhet, mondd a számot.
1: 1600 kilométert ingázik magángépen a Kalifornia otthona és a munkahelye között, vagyis minden nap ő 800 kilométert lerepül. Hát az egyébként magángépen nagyjából egy óra, tehát hogy annyi tömegközlekedsz is, vagy autóján nagyjából annyit motorozol, hogy beérje. Ő csak ő magángépre ül.
3: Na jó, egy órán keresztül érnék be.
1: Na de mondjuk motorozol, mit tudom én, 40 percet. Fölülsz a motorra és kényelmesen bejössz. Ő egy órát megy nagyjából, és egy órát vissza, 1600 kilométert ingázik majd.
3: Oszta!
1: Három éve.
3: Egy saját gép, vagy kapott egy magángépet?
1: Ez Starbucks gép. Ez Starbucks,
3: ja, ez a Starbucksnak, tehát a gyönyörű zöld-fehér festése, rajta izé bongyos asszony fel, mint a
2: ez a latte cappuccinóból jött össze, meg a mik vannak még ott?
3: A mi
2: mokacsinókból.
1: Figyeld, hogy mit kap a csávó egyébként. A cég igazgató tanácsának elnöke évi alapkeresete az ajánlat szerint 1,6 millió dollár, ami nagyjából olyan 560-600 millió forintnak felel meg. Emellett kérhet készpénzes bónusz, melynek értéke teljesítményből függően 3,6 és 7,2 millió dollár között lehet. Jogosul további 23 millió dollár értékű részvényjuttatásra.
2: De mi miután? Van? De ez csak akkor, hogyha ott maradt több, mint egy évig.
1: Valószínűleg, hogy valameddig ott kell maradni.
2: De nagy a fluktuáció, azt láttad?
1: Igen, nagyon sokat pörgettek ki, már egyébként ez a harmadik vagy negyedik elnökük így három év alatt, tehát nagyon pörögnek.
3: Én csak egy évig akarok itt elnök lenni.
2: Szerintem a bónuszrendszerük ennél fifikásabban van felépítve. Én azt tapasztalom, hogy amikor ilyen nagy számok vannak, akkor azért azt mondják,
1: azt
2: hogy három év, öt év, tíz év.
1: Egy Newport Beach irodát is kap, választhat magának asszisztens, és a cég szóvője elmondta, hogy Nicole-nak azonban igazodnia kell a vállalat hibrid munka politikájához, heti három napot a Seattle irodában kell dolgoznia, viszont ehhez adunk neked egy magángépet, hogy te berepüljél egy magángéppel. Ez mennyire kemény azért, nem? És ugye hát kifejezetten gyengék a Starbucks üzleti eredményei, azon kell dolgoznia majd emberünknek, hogy hát legalább 10%-ot hozzon a Starbucks és nőjön.
2: De emberek, most össze tudunk fogni, hogy ez ne így legyen.
1: Senki ne egyen Starbucksot Magyarországon, abban a 6 darab Starbucksban, ami van Budapesten körülbelül.
2: Csak nem egy hónapig kell bolykottálni, kirúgassunk egy embert a pozíciójából.
1: Azért ez mennyire durva, hogy ilyen szintű alaptárgyalásaid vannak, nem? 1600 kilométer magángép, 3,7 millió dolláros bónusz, plusz 23 millió dollár értékű részvényjuttatás, hogy ők azért így hol tartanak ebben a formában, nem?
2: Meg hogy milyen volt az előző képest... csomagja amúgy, engem az érdekelne.
1: Hogy honnan jön?
2: Igen, hogy hány százalékot emelkedett a fizetése az előzőhöz képest. Na?
3: Nem tudjuk, milyen pozícióban volt. Lehet, hogy ez most neki egy bukás.
2: Nem hiszem,
1: mindig hogy ezt be fog jutni, ebbe melyik a Starbucks-ba, ja, és eszem egy csokis muffint, hogy a rohadjál meg te ott, hogy a magángépedet hozzáteszem, mégis eszem 23 millió forintos bónusz. Bojkottáljuk a Starbucks-ot, gyerekek. Mondassuk le a vezérigazgatót egy éven belül, úgyhogy nem eszünk Starbucks-ot, nem iszunk kávét. Egyébként egyáltalán járok Starbucks-ba.
2: Meg kell nézni, szimpatikus-e. Most próbálj meg elnyerni a szimpátiánkat, hogy megérdemli-e, hogy ott dolgozzon. És majd mi eldöntjük, miközben vagy ott, vagy a kosztában iszunk a kávét. Igen, de amúgy azt mondják, hogy amikor munkáját váltasz, akkor tudsz nagy fizetésemelést kérni, mert ugye amikor már valahol dolgozol, akkor azért ritkán van egy nagy előrelépés, mert már
3: hát
2: akkor okay, fáj neki.
3: Ha elhívnak az újra, akkor tudsz, de
2: nem,
3: ha te
2: jelent
3: ki, akkor is.
2: Persze, nem tudják, hogy mennyit kerestél, az már csak akkor derül ki, amikor beadod a kilépő papíraidat az előző munkahelyre.
1: De azért ez milyen Jánusz arcú, nem? Hogy te adod, kaptél egy ide, aki kapod a papírszívószálat, hogy ne szennyezd a környezetet, miközben 1600-ot ingázik a vezér fönt a levegőbe, hogy ő ellássa a Seattle irodájában a munkát. 1600 kilométert. Szóval nézd ki, hogy reggel bejön érted egy kocsi, fölülsz egy magángépre, repülsz egy órát másfelett, a laptoppal ott közben intézed az ügyeidet, kicsit dolgozol, majd este hazarepülsz. Azért ezt el tudnám viselni, nem?
2: Én sírnék minden nap.
1: Az örömtől?
3: Hát, nem, a repüléstől. Nem,
2: a repüléstől. Nem hiszem,
1: ja, hát ez nekem nem munkád, igen.
2: Nem hiszem, de, amúgy, figyelj, gondolj bele.
1: 8 órát utaznál Seattle-be az otthonattól, és 8-at vissza.
2: Konkrétan lehet, hogy inkább az autópályán sínylődnék.
3: De miért nem költözik oda?
2: Mert hova? Már a Kaliforniából nem akar. Nem,
3: de miért nem adnak neki egy szolgálati lakást?
2: Mert ott az élete, ott a golfklubja, mit tudom én, micsoda.
3: Meg van golfklub nem... a másik helyen is, hát nem áll.
1: Ha 565 millió dollárt keresel egy évben, akkor az mennyi az, akkor, vagy forintot, akkor az mennyi az, a havi 50 millió.
2: Havonta keresel itt?
1: 1,6 millió dollár nagyjából évi alapkereset az ajánlat szerint, de várj, csak 565 millió forint per év. Az
3: fél milliárd forint? Hát
2: nem fél milliárd? Havonta keresel?
1: Nem, ez évente. Készpénzes bónusz még egyébként 367,2 millió dollár, tehát 565 millió forintnak megfelelőszek, az havi 50. Az havi 50 mondjuk, hogy havi 40
2: ez
1: millió.
2: Ez szegény ember, Balázs.
3: Mit kérhetne még a Diri? Erzsébet utalvány.
1: Én szerintem ilyen szinten bármit. Tehát ilyen, ezen a szinten tulajdonképpen nem tudsz olyat kérni. Gondolod, de magángéppel naponta hoznak, visznek. Tehát milyen díleket köthetsz.
2: Jó, de magángépet ezt le tudják írni, mint költség.
1: Valószínűleg leírják, mint költség. Persze.
3: Igen, vagy igen, áfa visszaigénye.
2: Azonnal vissza az áfa, azon a zsebbe. Tehát hogy az igazából a cégnek nem fáj. Tehát az végül csak ugye még a munkavégzésnek így. Ugye most választottak egy luxus cikket, egy nem ott élő embert, ezért ezt kifizetik, oké, rendben. Mennyi nálunk most a bejárás támogatás Magyarországon?
1: Bejárás támogatás már hova? Tehát, hogy van munkahelyben? Ja, hogy
3: van
1: hát
3: ilyen, és én hülye nem kértem ezt még tőle.
1: Van bejárási támogatás?
2: Hát, figyelj, egy jó HR-es meg kellett megkeresni, itt ül.
3: De itt ülsz fél éve is.
1: Mi az, hogy bejárási támogatás?
2: Nem, tehát, annyira jó, olyan embereket, akik soha egy napot nem dolgoztak az életükben.
3: Dolgoztunk, csak nem olyan munkahely.
1: Sose voltam rendes munkahely. Mi az, hogy bejárási támogatás?
2: Hát rengeteg visszaélés ad lehetőséget, mert például vannak ugye olyan cégek, amúgy most nem tudom pontosan a jogszabály most hogy van, de hogyha felveszel valakit, aki ugye nem a városban lakik, ahol a munkavégzés történik, akkor ugye támogatnod kell a bejárását. Ez amúgy az egyességnek a részét is képezi. Most már nem.
1: És akkor fizeted a MÁV bérletét,
2: vagy pedig a kilométer, vagy a benzinköltségét, vagy
1: azt a mindenit. Nem ám aztán itt öntudatra ébredünk.
3: Hát
1: azért vannak, akik a Vizafogóról, vannak, akik Velencéről, vannak, akik nem tudom honnan jönnek, érted? Nem ám aztán itt. 30 forint per kilométer te kérhetnél elvileg.
3: Napi 3000 forinttal jössz, haver. 30 forint per
2: kilométernél tartunk mi
1: minden. Hát tulajdonképpen akkor benzinpénz, mondhatni?
3: Igen. Napi 3000 forinttal jössz.
1: Bejárási támogatás. De megkapod a fizetésedet, miért támogassak? Kelj, föl, gyere be, azt dolgozzál.
2: Hát pontosan ezért, hogy be is akarjál jönni. Nehogy azt mondta, hogy szét home office-olom magam, ájulásig home office-olok, csak hogy nekem bejárom.
1: Mondjuk a 18 forint vagy 30 forint per kilométerben azért olyan nagyon sok nem vagy. Csak a 10 kilométer, akkor 300 forint.
2: Nem, tudod, milyen visszaélések voltak ezzel?
3: Nekem 3000-et fizetsz naponta, 20 napot jövünk dolgozni, 60 000 forinttal lóksz havonta.
1: Havonta, az 12-szer.
3: 15 éve dolgozunk,
1: 12.
2: Hogy előbb kapta a zsebkalkulátorát?
3: Én nyomom, szorozva 15-tel, azt mondja, 10 millió 800 ezer forinttal tartozom.
2: Hoppa tartozás, hoppa tartozás, szívesebben.
1: Rohadjon meg a Starbucks új vezére, hogy ezt a helyébe hozta.
2: Ha még ebből nekem adsz 3 milliót, elmondom, hogy tudod behajtani.
3: Már a tiéd, jó? Ezt most odaadom.
2: De a visszaélés maga az úgy szokott zajlani, hogy bejelentik magukat gyorsan állandó lakcímre az anyóshoz, vagy valahova, mit tudom én, Nyírbátorba, Nyíribronyba.
1: Ja, és akkor onnan azt írják, hogy onnan jönnek.
2: Igen, miközben Zuglóból bejársz a kis troli, de közben pedig ugye adod le a számlákat a brutál.
1: Igen. Hallom a Starbucksot, én meg vigyem vissza az 50 forintos palackokat, írja valaki, mi?
2: Hát konkrétan. Abból mondjuk lehetne csinálni egy ilyen ízléset, ezt a aeroplánt palackokból.
1: Egyébként tényleg igen. Bejárási támogatás, amikor Eszternek fizeted a taxit, az például egy bejárási támogatás.
2: Ez már elmúlt.
1: De már nincsen, mert egyébként már kapott parkolóhelyet, igen. Pécsi cég, vidékről járok be, 30 forint kilométerenként, napi 50 kilométert ingázok, így napi 1500 forintot adnak, nem valami sok, de több, mint
3: hát
1: a semmi.
3: Valami, persze.
1: Ez jó, hát ezt egy csomóan nem tudták, akkor most oda mehetnek a főnökük, és azt mondták, hogy hallottam a rádióban, bejárási támogatást
2: mondjak
1: szeretnék kérni.
2: Mondjak még durvábbat, amikor mondjak még. Nem tudsz. Azt hiszem, azt sem tudod, hogy amikor, ha úgy van, hogy mész dolgozni, vagy pedig jössz az a munkából, és közben balesetet szenvedsz, az munkahiba baleset.
1: Ha munkába megyek, és én munkahelyi balesetet szenvedek az...
2: Nem, tehát, hogy közlekedési balesetet van, miközben mész dolgozni,
1: munkahelyi balesetnek
2: az munkahelyi balesetnek számít.
1: Mi köze a munkahelyemnek ahhoz, hogy engem elült a hetes busz a
3: kármére? Hát oda munkahelyedre mentél. Ha nem lett volna ott a munkahelyed, akkor nem mész arra.
1: És ez munkahelyi balesetnek az számít. Munkahelyi balesetnek és mit tudok számít. Csinálni? Kifizetik hát, a gipszemet? Vagy?
2: Nem, hanem 100%-os táppénzt kapsz. Ugye? Hogy az alapból ugye nem jár csak úgy.
1: Jóba kell lenni a HRS-sel, gyerekek, ez a megoldás. Egy jó HRS, és meg is vagy. Ma mindenki elütteti magát, figyeld meg a kávétéren. Ma csoportosan ugranak az Erzsébet hídon az ott közlekedő taxik és autóbuszok elé az emberek. Tehát megyek a munkahelyemre, valami történik, az munkai baleset.
2: Igen. És ha hazafelé mész a munkád, helyedről, de haza, tehát nem nincs kitérő, akkor az is az.
1: Jó, senkitől nem fogadom el, hogy hétfő reggel nem tud bejönni, mert elütötte a metró, beesett a busz alá, jó? Tehát ezt értem,
2: igen,
1: de ezt mi nem játszunk ki.
2: Stimmelnie kell. Tehát az, hogy ez a házad, és a
1: ja, értem.
2: Munkahelyet.
1: Tehát ha mondjuk Zuglóban lakom, és mondjuk a hegyaljára járok dolgozni, és de Balatonalmádiban. De Balatonalmádiban, a Mambóbárban elüt egy tuk-tuk, akkor azt nem tudom azt mondani, hogy munkahelyben.
2: Egy testes prostituált rádesik.
1: Egy nagy darab szőke prosti rámesik Balatonalmádiban, a munkahelyben esett meg számít.
2: Attól függ, hogy milyen irányban esett rád. Igen, és akkor ott már lehet igényeket benyújtani, ugye? Ott már más a leányzó fekvése.
1: Júj, gyerekek, te miket tudsz?
2: Én
1: soha nem dolgoztam munkahelyen, tehát én ezeket nem tudom. Életemben nem volt még egy normális munkahelyem, de ez is normális, de hogy egy olyan hagyományos munkahely nem volt.
2: Na, de lifehackeket nem osztunk meg? Szóval a hallgatók is biztos egy csomót tudnak, amiről nem tudnak.
1: Hogy mi az, amit még el tudsz számolni?
2: Szerintetek mi az, amiről az emberek nem tudnak, de amúgy tudjátok érvényesíteni esetleg a munkáltatókkal szemben?
1: Az a baj, a 90% nem tudja meginni, hogy miről nem tud, mert nem tud róla.
2: Igen, de volt még a néhány ember. De nézzük meg,
3: Igen.
1: Van olyan támogatás is, ha vidéki bejelentett lakcímed van, de Budapesten laksz például albérlet, akkor hetente fizetik a hazautadat családtámogatás címen. Nem véletlen, hogy a fél önkormányzatnak vidéki lakcíme van, ahol dolgozom. Borsod megyei nagyvállalatnál kapok bejárástámogatást, magánegészségügyi csomag, 13. havi jutalom, éves teljesítményjutalom, 14. havi szépkártya, bruttó 500 környéke, egyszeri pályakezdő támogatás, nettó 1 millió, vagy lakhatási támogatás 3 millió vissza nem térítendő. Havi 2+4% magánnyugdíj. Legnagyobb telekommunikációs cég, céges teló, csúcskategória, laptop, tablet, korlátlan nethívás, dolgozói családi flotta, olcsó mobilcsomag, havi keretösszeg, amiből a család telekommunikációs szolgáltatás fizetett, nagyon magas kafetéria, szépkártya, szabadság, készpénzben fizetési kiegészítés, üdülési támogatás, munkába járási támogatás, bónuszok, gyors segély vissza nem térítendő, egészségügyi támogatás. Azt a mindenit. Mm-hmm. Ez a legnagyobb telekommunikációs cég.
2: Milyen durva, hogyha így emellett veled szembe ül egy embereknek rettenetes büdös szája van.
1: Tessék, egy dolgot kérhettek, igen. Nem KP, valamilyen hozzájárulás, szolgáltatás, bármi, amit vezessünk be, mindenki személyre szabottan egy dolgot kérhettek, mi lenne az?
2: Jeff Goldblum, egy hétvége.
1: Oké, Jeff Goldblum, nem tudom elintézni, a magyar Jeff Goldblum.
2: Nincs olyan, hogy magyar Jeff Goldblum, Balázs.
1: Nem tudom, Tihanyító Csaba, a magyar Jeff Goldblum.
3: Közelít,
2: nem az
3: igazi.
2: A
1: igen, Bódi Gusztia vagy a Jeff Goldblum, nem, semmi nem jó.
2: A Temus Jeff Goldblum.
1: Igen, a Vise Zsebb, nem jó. Tessék, ki milyen szolgáltatást kérne, vagy ki mit venne
2: igénybe?
1: De lehet bármi.
3: Például a heti masszázs, az simán járhatna, hogy egy napra bejön egy...
4: Pontosan, Lacival ezt mi nagyon támogatjuk.
1: Ti masszázs lennétek igénybe.
3: Hozná a kis ágyacskáját, beosztva lennénk, és akkor...
4: Én azt nagyon adnám.
1: Nekem ez a munkai masszázs, ez mindig egy kicsit ilyen csóroskodás. Tehát, hogy ilyen... Nem úgy értem, hanem tudod, hogy gyorsan egy ebédszünet, meg egy meeting között gyorsan ott valaki kettőt ropogtat a nyakadon. Nem tudsz úgy nagyon úgy elengedni magad, mert tudod, hogy kettőkor már meetinget van.
3: Okay, tehát,
1: hogy...
3: akkor kérünk szépen a balatoni nyaralót kulcsát elosztva hétvégére.
2: Nem,
3: most hétvégén mennek annáig, de akkor tessék, munkai nyaralót.
1: Rotációban forognátok.
3: Így van.
1: Szóval csak egy masszázs, ennyi lenne masszázs?
4: Kevésnek érzed.
2: Kevés. Szerintem...
3: Alapból... Ez jó, hogy olyat kérsz, amit nem lehet teljesíteni, a Jeffet.
2: Igen, mert legalább kapacitálom rá, hogy próbálkozzon.
1: Teljesen.
4: Egyébként ilyen menedzser szűrés is jó lenne. Soha nem dolgoztam olyan cégnél, mindent ugye az ember elmegy és kifizeti magának, akkor még lett volna egy olyan lehetőség, hogy nézzük meg mindenkinek az életkorához egy ilyen komplett szűrő csomag. Az mennyire jó lenne, mennyire menő lenne. Soha nem dolgoztam ilyen helyen.
3: Szinten egy
4: soha.
3: Nagy. Mely, egy olyan 400 ezerből kijön fejenként, mennyi, vagy 3,2 milliót bánja. Hát az nap.
1: Tehát szeretnétek egyszer leszűrni magatokat?
2: Mindenre.
4: Mindenre. 2025-re elfogadnám. Nekem... Most én ezen túl vagyok ezen.
1: Mennyi egy ilyen?
2: Nekem még a prostatámat is nézzék meg. Mindent. Van egy haverom fiú, aki annyira ki volt akarva, hogy nem tudták, hogy mi baja van, hogy elment menopauza szűrésre.
1: Jaj.
2: Azt mondod, hogy mindegy, most már ezt is nézzék meg.
1: Azért az jó hülyének kell lenni. Elmaradt a menstruációja, föltűnt neki, hogy egy ideje nem menstruál. Igen, egy ideje nem menstruálok. Na jól van, gyerekek.
2: Jöhet akkor menedzser szűrés, most megbeszéltük.
4: Én annak örülnék. Igen, egy ilyen
2: hétfőn nekem az oké. Nekem felé.
1: Bocsánat, elindultunk heti egy thai masszázs 9000, és megérkeztünk egy 4 kilós menedzser szűrés.
3: Na, de az csak éves.
1: Azért nagyon nagyot ugrottunk, hogy bejön ide valami fáradt Marika egy fotellal, és kicsit ott ropogtatta a nyakadat. Egy ilyen titkos ilonka, itt haptuázik egyet. Eljutottunk egy 6,5-600 menedzser szűréshez.
3: A mi óriási ézénket, fogyókúránkat is megkérem, most támogasd, mert attól neked lesz jobb,
2: mint
3: munkáltató, hogy két egészséges, jókedvű ember ül itt veled reggelente.
2: Plusz Ferinek egy elvonó.
1: Én nem láttam még egészséges, jókedvű fogyókúrázott. Tehát, hogy
3: hát a végén tehát az eredmény a web.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: 4 napos fürdőfesztivált rendeznek a hosszú hétvégén Harkányban. 40 fok közelében alakulhat ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. 4 napos fürdőfesztivált rendeznek az augusztusi hosszú hétvégén Harkányban. A gyógyfürdőben 31. alkalommal rendezik meg a programot, ahol a színpadi programok mellett idén veterán autókiállítás, jógaórák és fényfestés is várja majd a közönséget. A színpadon mások mellett a Republic, Pete Junior, a Cosmix, az UFO és Jude Law is fellép, de Harkányba várják a Váradi Roma Cafét és Radics Gigit is. A részletekről már lehet tájékozódni a harkányfürdő.hu oldalon. Augusztus 28-a és 30-a között rendezik az idei Szamárfül Fesztivált Pécsett. A Zsolnai Kulturális Negyedben 11. alkalommal szervezik meg a nyárbúcsúztató összművészeti gyermekfesztivált, ahol a szervezők kreatív és élménydús kikapcsolódást ígérnek a résztvevőknek. A vendégek között lesz Grillusz Vilmos, Szalóki Ági, Varró Dániel. Lesznek színházi és bábszínházi előadások és sportprogramok is. A rendezvény részletes programja már elérhető a Szamárfül Fesztivál honlapján. Eredményesen pályázott kővágószőlős önkormányzata a Magyar Falu programban. A település közel 21,5 millió forintot nyert a művelődési ház és könyvtár felújítására, melyből az épület homlokzata, lelátója és tetőterasza újulhat meg, emellett elvégzik a belső terek festését is. Több mint 38 millió forint érkezik egy új, szilárd burkolatú útszakasz kialakítására. A tervek szerint a pénzből az Arany János utca egy eddig burkolatlan szakaszán végzik el a fejlesztést.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: A magyar közútjelzései szerint az M6-os autópályán a Baranyai megyehatár térségében aszfaltoznak a Pécs felé vezető oldalon. Dolgoznak az M60-ason is. Itt az M6-os felé vezető oldalon zajlik aszfaltozás, mindkét helyszínen sávlezárás van érvényben. Építési munkák miatt útszűkületre kell számítani a Mohácsi összekötő úton, míg a 6-oson Hírnél folytatódnak a csomópontépítési munkák útszűkület mellett. A Hungaromet előrejelzései szerint ma többnyire napos idő várható, többfelé azonban már gomoly felhők képződnek, melyekből az esti órákban elszórtan kialakulhatnak futószáporok. Északnyugatira fordul a szél, és egyre több helyen megélénkül majd a nap folyamán. A nappali csúcshőmérséklet megközelíti a 40 fokot.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Uraim, Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik, de a rád

0: számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék. Best of
1: Balázsék. Nincsen érzés, hogy átokul rajtunk, Feri. Nem érzed azt, hogy ez egy átok, ez az egész.
2: Hogy már mindent megteszünk, és mégse.
3: Az adventi body?
1: Én tegnap feküdtem az ágyban, és azt éreztem, hogy figyelj, olyan sok éven keresztül annyi mindent kipróbáltam, hogy nem lehet, hogy van rajtam egy ilyen rontás, egy ilyen zsírrontás.
3: Tehát valaki egyszer azt mondta hozzád ért, és azt mondta, hogy átkot teszek rád, ráteszem a zsírátkot. És akkor onnantól kezdettünk.
2: A levegőt veszünk, érted?
3: És elkezdtetek nőni, és csak nőttetek?
1: Szerintem nem ezt mondták. Ne legyen olyan elasztikus ruha, ami ne szorítan a derékba.
3: Igen.
1: Amelyet elémáltál a kólaautomatánál.
3: És egy kis varázsló lány megátkozott benneteket, és azt mondta az általános iskolában, hogy igen, a csokimat megettétek, ezért örökké zsírátkot teszek rátok.
1: Sóvárogjatok egy életen át. Nem, nincs ilyen életen? Nekem mikor romlott az életed, Feri? Mikor volt, amikor egyszer csak egy ilyen...
2: Hát 6 éves koromban, azt hiszem. Nem, akkor még szép slanggyerek voltam.
3: De hol puffadtál meg?
2: 9.
3: 9 évesen egyszer csak az a puff!
1: Ráléptem egy kaposúak mellett.
2: Mert ott nagyon megnyúltam, és próbáltam utána menni testbe, de azt túltoltam.
3: De az hogy néz? Emlékszel arra fél évre, amikor ez megjönni? És így megjött, vagy ez ilyen rendszeres?
2: Ez rakodott.
3: Igen. Te nem úgy, mint a gömbhalit.
2: Nem úgy, hogy fölfújtam magam.
3: Összefújós skaláját, hadd az átokat.
2: Nem ér le a lábam, mi a
3: háj? Ne fújj tovább, neki soha nincs. Elkaplak, ha leeresztesz egyszer.
1: De ez milyen szimpatikus hozzáállás, nem, amikor egy gyerek elkezdi érezni, hogy magasodik, és azt mondja, hát álljunk már meg, nehogy azt higgyék, hogy itt egy cerka vagyok. Na, akkor ennyi. Mit tudunk ez hozzátenni?
2: Rádobtam, de nem izmot, hanem zsírt. Tehát nekem már ezek egy egész korai játok volt. De 6 éves képen van, ahogy a kis mesekönyvemmel állok, Lelősiné Ábrahám Éva fotókamerája előtt, az új kígyós mindenkitől fotózott, Ábrahám Éva néni, és akkor a kis könyvemmel, és ott egy slank kisfiú áll 6 évesen.
1: De tényleg? A könyvet
2: is? Eskü.
3: De akkor ez egy doboz zselészaloncukor karácsonykor?
2: De egy doboz tehát, nem okoz ennyit.
3: De hogy mit vakvágájna? 10? Ez csak azt mondod, hogy
2: ide
3: nekem a karácsonyfát.
1: De hogy azt beszéltük meg, hogy minden segítséget igénybe veszünk. Vért vetettünk, felrakatjuk a...
3: Kiborgok vagytok.
1: Igen, kibor Zuckerberget. És minden. És akkor pont erre nem megyünk rá, a spirituális vonalra, hogy nem tudjuk meg, hogy nincs valami másik síkon, valami pokoli pusztító átok a pajzsmirigyünkön.
2: Tehát mi vagyunk azok, akik egy fejsalátától is? Buf.
1: Nem, azt gondolom, hogy ez valami külső erő, hogy ez már nem rajtunk múlik, ez valami más. Vagy, szóval vagy papot, amit most nem annyira szoktam.
3: Tudunk intézni. Tehát úgy gondolod, meg vagytok átkozva.
1: Szerintem úgy gondolom. Szerintem utána kéne járnunk ennek, hogy lehetne ezeket levenni rólunk.
3: Van ilyen, hogy zsírátok?
1: Vagy egy zsírsámán.
2: Szerelmi átok van. Szerelmi kötés is van, átok is van.
3: Igen.
2: Akkor viszont lehet, hogy nekünk zsírkötés. A bennünket a zsírral annak idején összekötöttek.
1: Zsírrontás. Én mondom, zsírrontás.
2: Zsírrontás.
1: Vagy valami sokkal rosszabb, amit nem is tudunk megfogalmazni.
2: Pénzrontás is van, pénzáldás is van, pénzátok. Akkor, ha van szerelmi, pénz kell lenni zsírnak is. Mm. És aki, ha van, aki fölteszi a zsírátkot,
3: akkor van, aki leveszi a zsírátkot.
2: Akkor kell ember, aki le is tudja
1: szerintem
2: venni.
1: Szerintem induljunk el minden vonalon, ami létezik, az összes vallás, az összes spirituális vonal, minden érdekel. Tehát először 50 Mária Pócsi asszonyt keresünk, aki imádkozna értünk egy héten keresztül.
2: Sírat és imádkozik.
1: Imádkozik, igen. Utána pedig akkor jöhetnek az indiánok, nem? Itt mondasz?
2: Így van, füst jelekkel is.
3: Azt se fog segíteni.
1: Vagy ez vagy Tóth Gabi a zenekarával.
2: Inkább az indiánok.
1: Jó, akkor jöttek az indiánok? Oké. És akkor hát ezen kívül pedig akkor kell egy spiritisztára van szükségünk. Balázs ebben
3: spiritista vagy spiritista?
1: Bármelyik elő ebben a helyzetben.
3: Spuri nagyon jó, mert akkor kevesebbet esztek.
2: Így van.
3: Elmegy az étvágy. Megnő a húzus. Feri az itt a vakvág, majd akkor megkapta az első bicskáját.
2: Haver, az 6 évesen már megvolt náluk, azt nem várt 9 évig.
1: A testvérek az oldalába húzta ki.
3: Igen, meg azt mondta, ezt a kenyeretit még leszelem, ezt a kis bicskával, ezt a kis szalonkát még megeszel. Igen, de nem emlékeztek egy ilyen osztálytársatokra, aki a mutatójával hozzátok ért, és mint a Stephen King filmben, aki azt mondta, hogy sor vagy el, de nem azt mondta, hogy sor vagy el.
2: Nem hiszem.
3: Nem volt ilyen? Nem volt
1: tudom,
3: ilyen
1: osztálytársatok? De a Vatikában nincsen valaki, aki ezzel foglalkozik.
2: Zsírűző?
1: Igen.
2: Van az ördögűző, akkor kell lenni
1: hát de nem, ez egy sokkal gyakori probléma, mint az ördög, ne haragudjatok meg. Az ördöggel az ember már megtanult együtt élni. Balázsra az eszembe ülök már 8 hónapja, semmi belőle. De hogy zsír? Nagy az nincs, nem? Senki?
3: Egyébként de van, de a Robika nagyon jót ír, azt mondja, nem zsírátok, hanem össze-vissza zabátok. De jó vagy, Robika. Ez az össze-vissza zabátok.
1: Zabátok?
3: Jó, zabátok. Akkor kérdezzük meg Frabátot, van-e ilyen? Mit szóltok hozzá? Hála hozok nektek egy igazi spiritisztát. 80
1: mester.
3: Plusz áfájra intézem nektek, hogy legyen 40 plusz áfa.
1: Ő az igazi Frabátó.
3: Ő az igazi Frabátó, és mondja meg, van-e ilyen, hogy zsírátok? Van-e ilyen, hogy hatodikos korodban oda hozzád ért a kis karcsika,
1: jó,
3: és azt mondta Eszternek, hogy
2: na most én viszont, nem, én tiltakozom a Frabátó ellen, nem a szaktudása miatt, hiszen azt tudjuk, hogy csodálatos.
3: Hát az...
2: Megvan nektek, keresél rá Frabátóra, hogy hoz néz ki?
1: Az először csak PMI-re vagyok kíváncsi, hogy egyáltalán szakértő lehet.
2: Egy görög a csávó, egy ilyen kigyúrt, hogy hívják?
3: Hát volt valamikor,
2: igen. Régi képet láttam.
3: Nem, ez most újra, én látom, edzésben van. Nagyon
1: de
3: edz.
1: Ki az,
3: néha aki... összefutunk az edzőteremben.
1: Ja, a mágus.
2: Hát ő a mágus. Mágus.
1: De ő is oda jár edzeni, volt-e?
3: Igen.
2: És ő volt kövér? Vajon a Frabátó is levette
3: nem,
2: magáról?
3: Keveset éltem vele, nem tudom.
2: Nem tudom?
3: Tehát, hogy viszonylag keveset éltünk együtt, egy hónapos futókaland volt, nem voltunk többet együtt. Nem tudom, de lehet, hogy tud nektek mesélni, hogy van rajtatok valami átok, amit majd ő levez, mint zsírátok.
1: A zsírátok, azt nagyon
3: a zsírátok, igen, de az egy jó átok.
1: Nagyon kíváncsi, egyrészt, hogy mit lát mindenféleképpen, másrészt pedig hát akkor elkezdjük felszámolni ezeket a titkos vonalakat is, Feri.
2: Jó,
1: kitakarítjuk.
2: Jó. Nem, most itt a mi küzdelmünkben mindenre szükség van.
1: Jó. Aura porszívózás jövő
2: héten. Aura porszívózás, ha kell, ha segít, én benne vagyok.
3: Jó. Na mindjárt. Isten, de rossz ez a vonal. Visszahívjuk a másikon, mert ezzel nem is tudunk beszélni. Haló? Nem, ez nem fog menni, ezt meghalunk olyan rossz. Hát, visszahívjuk a másikon. Jó, és akkor megkérdezzük tőle.
1: Ez egy másik sík volt, Balázs, és neked ez se tetszik.
3: Ja, egyébként lehet, hogy valami asztrál síkom, vagy valami más.
1: Az asztrál síkon
2: hívtuk. Nem asztrája van neki, valami más autója.
3: Korzás, ő korzás

0: Hogy,
1: hogy lett az ugatás, csak a fejedben
0: és
1: van.
0: És csak mondom, hogy tegnap, igen, egyébként lehet, hogy hangokat adok, tegnap a kutya, na mindegy, nem mondom, mit csinált. Már sztorit akartam lecsinálni, hogy 20:40, 21:40, csak aztán elmentem aludni. Tehát, hogy be kell szereznem valamit, ha értitek.
1: Ez mekkora, tehát valaki rákülözni egy kutyát, hogy nem, semmi nem történik, csak ő egyedül hall egy ugatást folyamatosan.
0: De tegnap csak voltam a gyerek, hogy te is hallod, és mondta, hogy igen, mondom, jó, akkor megnyugodtam. Tehát ez így rendben van.
1: Jó, itt egy 20-as.
0: Amit ezzel is szól. Na, itt van velünk Frábátó. Hello, Frábátó, jó reggel, ciao.
2: Sziasztok, jó reggel!
3: Hello!
2: Hello, hello!
3: Mi van, egyzőteremben vagy mi van?
2: Nem, én gondolkoztam, mert hallgattam a műsort, és annyira beleéreztek néha, hogy ez hogy működik. Tehát ez az egész az úgy működik, hogy valaki,
1: nyomon vagyunk,
2: valakinek
1: Feri.
2: Nem tetszel. Igen, jók vagytok. Valakinek nem tetszel. Akár gyerekkor vagy valahogy, és tesz rád egy átkot. Most ilyen zsírátok az szerencsésen, mert igazából, hogy ne tudjam dessen öltözni, hízzál el. Ne az, hogy halljál meg, vagy valamilyen ilyen komolyabb dolgot. És elkezd a szervezeted egy ellentétes energiát termelni, ami úgy szokták mondani, még a levegőt is bekötöd. Elkezdesz hízni, menekkel.
1: Milyen egyetértek
2: ezzel? Még a meleg levegőtől is elkezdesz hízni. Ennyi.
0: És ezt tehették akkor rájuk törni, de ott volt a kis hatodikus Katika, aki hozzájött a Feriz, és azt mondta, hogy átveszem a zsírátkot.
3: Ez az, tehát, hogy én 9 éves korom.
1: Én tudom, ki volt az.
3: Katika azóta szerelmes belém. Lehet, hogy ha Katikával összejönnék, akkor levenné az átkot, nem?
1: Leszívná rólad.
2: Ez a lényege, hogyha velem nem jön össze, akkor mással se, ezért hízzon meg, legyen mindenféle problémája, és így tovább, és így tovább.
0: Tehát akkor mind a kettőt életében
2: volt. Tehát ha visszamegy a
0: múltba. Igen?
2: Hogy nem, mindenki. Ha visszamész a múlva és megtalálod azt a szemét, van egy ilyen film is volt,
1: és
2: aki gyerekkorában, hát, de egyébként nem hülyeség, tehát a sorvagyja az erről szól. Visszamész a múlva, és az, aki rád, túl, hát én féltem aztól nagyon, akkor kezdtem el a mágia fele fordulni, hogy kivédjem az egészet.
3: A sorvadást.
1: Na igen,
2: nem. Ha megtalálod a múltból azt az embert, akire gondolsz, aki ezt elindította, akkor feloldod ezt a rontást, ezt a mágiát. De igen, nem ez a jó módszer. Mert nem az, hogy megszüntetünk valamit, hanem nehogy ránk tegyék még egyszer, csinálsz valami olyan védelmi mechanizmust, ami megóv utána bármilyen mágiától, rossz indulatú mágiától.
3: Na de attól várjál, a zsírmágia azért még rajtunk marad.
2: Nem, mert az lebomlik.
3: Ja, az lebomlik, ha nem eszünk.
1: Ja, ez a lebomlás, hogy
2: erről szól. De hát ez igen, nehogy sokáig bomboljon, mert akkor vége van.
0: De akkor arra gondolsz, itt kérdezi egy hallgató, hogy az ország egyik fele megátkozta a másik felét? Tehát hogy akkor itt az történt, hogy vannak
1: a Budapest konfliktus.
0: Igen, itt akkor a fele megátkozta a másik felét.
2: Rengeteg ilyen van, tehát hozzám személy szerint én több olyan sztori tudok mondani, ennél sokkal rosszabbakat, ahol kimondottan azért jöttek, hát ez a zsír igazából azért jönnek, hogy lefogjon, tehát azt lehet befolyásolni. Az, hogy most ez rontás miatt van, ez egy új fogalom. Igazából az a baj, aki megront valakit, az ilyen egyszerű dolgoknál nem áll meg.
0: Na jó, de Peti, azt írja, hogy akkor nekem már 200 kilónak kéne lennem.
1: És tehát ez hogy, a másik kérdés. Balázs, miért nem 350 kiló?
3: Annyian utálják
0: én. Nekem 350 kilónak kéne lennem. Annyian voltak belém szerelmesek. Ja, ha mindenki megátkozott volna.
1: Neked a mikropénisz volt a büntetés.
0: Frábátó, el kell hozzád mennem. Azon tud segíteni?
2: Nekem. Az olyan, hogy egyre, ahhoz tudok segíteni.
0: Ami ezt erről lejön, az nekem oda jó lesz.
1: A zsírpénisz.
0: Hát ott a zsírpénisz.
3: Zsírpénisz?
0: Jézus Mária.
1: Na jó, de most ne tereljük el a figyelmet a problémáról, Frabato. Hogy fogunk megszabadulni ettől az átoktól?
2: Van egy konkrét dolgot. Amikor ezzel foglalkozol, ugye ez is mentális dolog, spiritizmus, amikor ezzel foglalkozol, akkor ahhoz fel foglalkozol, nem el vagyok hízva, hogy tudok megszabadulni, nem látod magad már lefogyva.
3: Szóval gyújtsunk egy gyertyát, oké.
2: Okay. Telehold utáni 2 hét, amikor fogy a holdnak az energiája, akkor a szervezet úgy is bontja az energiát. És ha ezt ügyesen fölhozol használni, akkor nálad a zsírt bontsa, akkor ott elindul egy folyamat. De az a lényeg, hogy ez egy 14 napos mágia, tovább nem szabad csinálni, mert akkor
0: lemész
2: nem biztos, hogy a folyamat.
0: El fogsz fogyni, és ha jön az új hold, akkor igen.
3: Tehát minden este ebben a 14 napban gyújtok egy gyertyát.
2: Gyújtasz egy gyertyát. Előtte van most egy kis időd, ha nincs annyira nem sokat forgod, lerajzolod.
0: Egy gyertya helyett a spangli... Nem így kérdezik valaki.
2: Csinálod bármit, az a lényeg, hogy ebből foglalkozzál.
1: Szóval, hogyha egy cigit elszív a Feri.
0: Igen.
2: Babát, ami te vagy. Tehát saját magadat próbálod megformálni, és minden este 8 és éjfél között Gyújtasz, ugye? Tehát egy

0: a gyertyának fölmegyed egy tűzbe, leszolod először a fejébe, azért, hogy a gondolat, azért, hogy infarktus kapjon meg a szívébe, meg a fejébe azért, hogy a gondolataidat tudjad, a saját gondolataidat tudjad befolyásolni, hogy nem vagy éhes. Gyomor, utána a két kezét.
1: Ezt kell dönteni először.
0: Igen, fel vagy gyomor. Két kezét, nevet ki a hűtőből a kaját, a két lábát, hogy ne menj el a hűtő. Befolyásolod igazából a szervezetedet. Arra kell figyelni, hogy amikor a gyomor alatt szúrod a csi energiaközpontot, akkor ne menj egyel alá
1: az, a
0: az ágyékhoz, mert akkor mást állítasz le.
2: Nagyon jó. Hát ez hihetetlen, hogy ezt csak így fejből mondod, hát ez egészen elgondolkodik.
0: Ja, én most találtam ki.
2: Hogy, de hogy jön belőled a mágia? Azt mondom, hogy csak hihetetlen. Tehát két hét új volt, szurkáljuk
3: minden
2: a babát.
3: Este. Igen, minden este.
0: Igen, igen. Minden este meg sem lesz a hét folyamatot. Ha nem tudod szúrni, mert nem vagy úgy fölkészülve, nincs babád vagy, akkor lerajzolod. És ugyanavval a tollal vagy szerűzzel, mindig a pontokat ráteszed, mindig abban a sorrendben. Fej, gyomor, ez a középső, a csi energia, a köldök, az itt kell vigyázni, menj lejjebb, utána bal kéz, jobb kéz, bal láb, jobb láb.
2: És van valami mondat, amit mondogatni kell?
1: Csárdásnak hangzik amúgy.
2: Igen, csárdásáról. Valami mondat, amit mondogatni kell? Előző dalocska, bármi?
0: Nem, az a lényeg, hogy erre gondolj. Ha akarsz, akkor mondhatod, hogy lefogyok. A fogyás alá menjél legalább, ha fog akarsz fogni 20 kilót, akkor 40 kilóba gondolkozz.
2: 40 kiló?
0: A duplájába menjél. Igen, és akkor csak 20 lesz.
2: Ja, értem.
0: Mindig duplázz a lefelemenést. Ezt megcsinálod 14 napon keresztül, érezni fogod, hogy nem eszel annyit, de ha eszel is, elkezdesz fogyni.
3: Elmegy is bármit, és még fogyok is.
1: Nekem eddig ez a
0: módszer. Elmondom, a Balázsra szoktunk találkozni, én ezt csinálom. Elkezdtem csinálni egy-két napja.
3: Aha.
0: Találkozzunk, 3 hét, 116 kiló vagyok.
2: Uha, és akkor téged is akarok lemenni. Durván.
0: Hát, főleg az étterembe. Mivel étteremnek vonzása van oda mindig, tartottam a Zsírmány nevű dolgot. De mindegy, ezeket lehet befolyásolni, és nézd meg, hogy 2-3 hét múlva legalább egy 8 kilóval kevesebb lesz, akkor 10-zel. Többet tudsz fogyni.
2: Jó, én vizuális tesztelés alapján ezt 3 hét múlva tudom igazolni, összefutunk.
0: Jó? Így van.
2: Oké.
0: Halál komolyan mondom, ezt nevetgéltek, de tényleg, ezt ha egyszer látod működni, akkor utána már semmilyen fogyasztó tablettát nem fogsz bevenni.
2: Oké.
1: Köszönöm.
2: Felváltó levette a fiúkról, a lányokról az átkot, hogy ki jelen pillanatban az életében most ki milyen átkot érez. Azt mondja, hogy az én átkom, hogy nem tudok nemet mondani másoknak, sajnos más előbb van, mint magam. Ez egy ilyen...
1: Csatlakozz a csoportunkhoz. Facebook csoportot fogok indítani ebben a témában.
2: Te is benne vagy?
1: Hát én nagyon sokszor.
2: Én olyan határozottan tapasztalom a te nemet mondásaidat pedig.
1: Mert ezt most álltam
3: hát a kitelepülésre, persze.
2: Most tegnap is megkerestelek valamivel, és én nagyon határozottan mondtad, hogy nem, tökre szerettem, mert továbbítottam a nemet. De olyan egyértelműen mondtad,
1: hát
2: úgy tetszett.
1: Hát ilyen dolgok, mert ugye ők ismeretlen embereknek kell nemet mondani, akik ugye anyagi haszonszerzésből szeretnének tőlem szívességet kérni, az megy. Az a sajnál megy, igen, de nem, hanem az van, hogy én nagyon sokszor csinálok olyan dolgokat, ami amúgy nekem effektíven nem tesz jót, de...
2: Mint a reggeli rádiózás. Igen, tévéműsorokban valószínűleg.
1: Így van. Szóval hagyjuk is csak ezt a tavamat.
2: Igen, de most, hogy mondtad valójában, tényleg nem tudsz nemet mondani. Én ott ültem el annál a húslevesnél, hamar befűztelek. Azt mondtam, nem kell korán kelned.
1: Kettő presszókávé és egy húsleves, ez volt az ára.
2: Így van, egy nagyon jó húsleves és két kávé. Azt mondja, az Eszter ma itt ül. Értitek? Hát tényleg nem tud nemet mondani. Kit kell szurkálni azért, hogy levegyek egész Budapestről ezt a közlekedési dugóátkot? Nagyon jó. Egyébként tényleg benne vagyunk. Kérnék egy fosás lebevést, mert már vége elgyengülök. Ha kell, mágiát gyújtok, nem gyertyát, csak valaki vegye le rólam a fosás. A motiválatlanság átkot venném le magamról. Egy fél éve minden csak kínlódás, megcsinálom, de már nem örömmel. Edzés, munka. De lehet, hogy csak munkahelyet kéne váltanom. Wow.
1: Vagy depressziós vagy, csak még nem tudod, hogy van ilyen, hogy magasan funkcionáló depresszió.
2: Két hete értünk haza Bariról, 11 órát késett a gépünk odafelé, 3 napig szakadt az eső, 2-szer romáztunk, 6 órára bezártak minket, mint nyílt pályán egy vonatba a gázolás miatt, 5 órát késett a gépünk haza felé. Megjöttünk és megbüntettek a rendőrök bisztővre. Majd az első munkanapon szétvágta a lemez az alkalom. Gyere rám, Frabátó!
3: Ha ezzel csinálj valamit,
2: hogy szedd
3: össze magad.
2: Igen.
1: De ilyen sokszor, amikor nem, hármasával jönnek ezek, nem tudom, van ez, amikor csak már el kell fogadnod, hogy most ez az időszak van, mellé állsz, megválasz, hogy elmúljon.
2: Igen, egyébként tényleg így van. A meddőség átkot vetném le, Roni küldte ezt nekünk, egy kicsit komolyabb.
1: Én ebben tudok segíteni neked, Sefcsik Annát keresd meg, van ennek egy alapítványa, akik ezzel foglalkoznak.
3: Ő azért nem nátok levevő, nem, ugye egyre komolyabban csinálja. Ő
1: nagyon komolyan
3: meg.
1: Csinálja, az a neve az alapítványnak életpontérzés, tehát így kell leírni, és rengeteg ismerősömnek segített levenni ezt a problémát a vállára, és most már gyereksírásban próbálják átviszteni az éjszakákat.
2: Na, no, de szép, ez milyen jó.
3: A sírás miatt, de...
2: Mi az alapítvány? Mondd még egyszer.
1: Életpontérzés alapítvány.
2: Ennek az egész frevátus megszállásnak ez kellett, hogy lenne a lényege.
1: Igen.
2: Ez ezért történt, hogy ez kijöjjön. Hogy ennek legyen valami mélysége, hogy ez itt most megszülessen.
1: Igen, igen. És
2: az köszönjük, Frabátó, de tényleg. Levetni magamról a 20 milliós jelzálók hitelt, írta Dávid. Hát, ez is egy jó kérdés. Szeretném, hogy szeressen a feleségem, de úgy igazán szívből. Feri küldte nekünk. Oh. Ez is milyen szép SMS,
3: ez egy
2: nem?
3: Ez segélykiáltás inkább.
2: De rajtam csóróságátok van, bármennyit keresek, még sincs pénzem. Ahogy van egy kis tartalék, egyből jön valami baj, ami elviszi, küldjetek, please. Állandó pisilés átok írja valaki, az én átkom, hogy akármilyen nőnél próbálkozom, akárkivel próbálok köszönni, még ha össze is jön, nem sokára már mással van és mással házasodik, mástól lesz gyereke. Kapcsolati átok már évek óta tart sajnos. Peti Cseperről. Ja, és üzenném Viktoriának Erzsébetre, hogy puszi és jó randizást az újdonsült pasiával. De cuki.
3: Még egy szúrás, de...
2: Szegény, igen, Viktória elment, és már randizik egy új pasival, szegénykém. Pánikbeteg vagyok, jó lenne újra buszra ülni. Látjátok, hogy ki mivel küzd? Közben Jani küldte nekünk.
1: Igen, én a vonattól, amikor pánikbeteg volt, én a vonattól féltem, képzeld el.
3: Neked aztán... van bármi olyan, amit te nem voltál?
1: Között van hozzá, Feri.
3: Csak kérdezem, hogy készüljük?
2: Voltál egy nap, amikor egészséges voltál?
3: Egy olyan. Melyik volt az utolsó?
2: Voltál egy napig jól?
1: Nem hiszem, hogy volt ilyen nap, de nem is volt rá szükségem.
2: És nem is lesz.
1: Amíg én itt vagyok, amíg szolgálom a hazámat, különböző problémákat.
2: Az én szenvedés történetemet ti nem fogjátok átírni egy holmi reggeli műsorral. Nem leszek jól, és nem is akarok. Az élet szenvedés, az élet harc. Nincs olyan, hogy jó.
1: Mit nem érdeznek ezek? A könnyedség,
3: ha jó, akkor is rossz.
2: Aki könnyedebb, annak miért? Nem ismerik a szenvedést. Azok csak ide lébet szólnak. Jól érzik magukat. Elpazarolt élet.
1: Kérdeznek, hogy félek-e a pokoltól? Nem, mert abban élek.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
2: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyci, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
5: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csapd le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
6: Itt egy Orlen.
7: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
9: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
10: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
9: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
10: Maltofer rágó tabletta. Vén nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 400 g-os Coop csemege szalámi 1699 forint, törzsvásárlóknak a Lenor Spring Awakening öblítő 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
13: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
14: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Eltűnt nő felkutatásában kér segítséget a rendőrség. Napközben ismét nagyon meleg időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Egy fiatal nő felkutatásában kér segítséget a rendőrség. A 20 éves Kalányos Cintia április elején költözött el volt párjától, akivel megromlott a viszonya. A nő azóta nem adott magáról életjelet, tartózkodási helye ismeretlen. Kalányos Cintia vékony testalkatú, körülbelül 165-170 cm magas, haja hosszú, fekete, a szeme barna. Aki a nő hollétéről bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen vagy telefonon a pécsi rendőrkapitányságon. Elindult a Nemzeti Örökségintézet Mohács 500 projektjének honlapja. A Nőri a napokban azt közölte, a honlap a mohácsi csata kutatásainak legújabb eredményeit és a jubileumi program sorozat legfontosabb kezdeményezéseit mutatja be. A honlap indulása mellett már elindult az a vándorkiállítás is, amely tablókon mutatja be a mohácsi csata történetét. A tárlat jelenleg Egerben és Balatonfüreden látható. Emellett elkészült a Határtalan Régészet magazin legfrissebb kiadása is, mely szintén a mohácsi csata előzményeit, eseményeit és emlékezetét mutatja be. 10. alkalommal rendezik meg az Együtt a gyermekeinkért jótékonysági futóversenyt Királyegyháza és Szentlőrinc térségében. A Holcim Magyarország, a két település önkormányzata és helyi civil szervezetek fogtak össze. A versenyt szeptember 25-én tartják meg, és már várják a nevezéseket. 3, 4, 11 és 21 kilométeres táv közül lehet választani. A jelentkezési határidő szeptember 13-a. A nevezésekből befolyt összeget a futóversenyen résztvevő iskoláknak ajánlják fel a szervezők sporteszközök vásárlására. Kábelhibát javít az E.ON csütörtökön a tervek szerint Siklóson, a Köztársaság tér és a Gyűdi út találkozásánál. Napközben teljes útzárra kell számítani. A Bissai bekötőúton sebességkorlátozás van érvényben, a Köblényi bekötőúton pedig építési munkák zajlanak útszűkület mellett. Komlón a Szilvási út vásárcsarnok feletti szakaszánál folytatódnak az útjavítási munkák, az autósoknak a hónap végéig kerülniük kell. Ma többnyire napos idő várható, többfelé azonban már gomoly felhők képződnek, melyekből az esti órákban elszórtan kialakulhatnak futószáporok. Északnyugatira fordul a szél, és egyre több helyen megélénkül majd a nap folyamán. A nappali csúcshőmérséklet megközelíti a 40 fokot.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
4: Gyerekek, sokszor beszéltünk már ugye albérlőkről, meg ingatlanosokról, de most nem őket akarjuk szapulni, hanem azokról akarunk egy kicsit beszélni, akik lakásokba jönnek lakást vásárolni. Ez még nem volt témánk, ugye? A lakás vásárlói téma, a fura vásárló, aki megjelenik az ingatlanodba, amit te el akarsz adni. Ugye sokszor beszéltünk már arról, hogy mi történik a ingatlan bérelsz, meg milyen főbérlők vannak, meg milyen albérlők vannak, ez már sokszor volt. De hogy ugye itt arról szól a történet, és azt olyan SMS-eket várunk, hallgatunk, hogy milyen tapasztalataik vannak a hétvégi lakásnézőkről, a lakást vásárolni egyébként nem akarókról, a feng shui-ban hívőkről, a pálcával érkezőkről, és minden másról egy ismerősünk, mindegy is, hogy kicsoda lakásvásárlásban van, és összeszedett néhány gyanútlan érdeklődőt, aki megérkezett a lakásában. Volt olyan, aki megérkezett egy pálcával.
5: Pálcásom,
4: egy ilyen,
5: nekem is van.
4: Megérkezett pálcával, hogy ő beméri a lakást, hogy milyen, de hogy ez
5: igen,
4: igazából
5: megnézte
4: a vízereket, megnézte a Hartmann és lejvonalakat, a földsugárzásokat, kutatott, keresett. Nem mondta, csóválta a fejét, eltűnt.
6: Ez nekem nem kell.
4: És azóta nem jelentkezett. Nyilván valami volt, ami nem stimmel. Nem úgy álltak a föld nagy nacka vonalai.
5: Az is jó egyébként, ha ezt a vonalas, vagy ezt a pálcás mérést arra használod, hogy lejjebb alkudd a lakás árát. De igen. Neki ugye nem tetszett.
4: De még értem is, hogy van benne valami, meg még működik, meg be lehet mérni egy csomó minden pálcával, fura volt. Volt egy másik vevőjelölt, aki jött és szélcsatornát keresett a házban.
1: Szélcsatornát.
4: Szélcsatornát, megnézte, hogy hol milyen erősségű a szél, mert nem te fejtette ki teljesen,
5: hát
4: de hogy ő olyan lakást akar venni, ami szélcsatornában van kifejezetten.
6: Ez nem az a kis cső, amit bedugsz a kis
4: nem a szélcsatorna, a nem a szélcső, az már. Nem. A szélcsatorna az olyan, ahol mondjuk állandóan fúj a szél, vannak Budapesten is olyan részek.
6: És ő ezt kereste, hogy...
4: Nem tudom, hogy azért, mert szélerőművet akar telepíteni, vagy esetleg hajat szárítani a húzatban, tehát nem tudod, hogy milyen okból, de hogy kereste a lakásban a húzatos részeket, és azt vizsgálta, szó szerint gyerekek, ez így elhangzott, hogy van-e szélcsatorna az ingatlanban. Nem volt.
6: Így ő se vette meg.
4: Néha az ismerősök befújtak hajszállítóval a másik szobából, hát a vevő megnézik, hogy itt fúj a szél. Szóval, hogy egyébként felfogadatlan. Van a következő kategória, ami szintén tapasztalat, az egyáltalán nem akarok lakást venni, de hétvégén eljárok, mert jó program, hogy mások intim zónájában nézelődöm. Családdal érkezik. Gyerekkel érkezik, diszkréten hízott.
5: Látod, hogy nincs annyi pénze, hogy ezt a lakást megvegye.
4: Nem akarja megvenni, apuka és anyuka finoman túlsúlyos, a gyerekek is, ez egy típus, nem tudom, hogy ők miért nem jönnek soványan hétvégén lakást nézni, de ők hogy valószínűleg előtte esznek egyet, elmennek. Minden intim helyiségbe behatolnak, nagyon fumigálva végignézik a lakást, és angolosan távoznak, hogy nemhogy vételi ajánlatot nem tesznek, hanem...
5: Meg se köszönik. Megmutattad.
4: A következő, ötleteket gyűjt a saját konyhabútorához. Ugye? Ezeket így hallottam így az ismerőst, hogy elmondta, és így ezt nem hiszem el, adtam már el pár ingatlan, de hogy nem találkozom vevővel, de tényleg nem akar vásárolni, nem akar lakást venni, viszont azt mondja, hogy mama, ezt írt föl, tetszik a konyhabútor.
5: Nézd csak, milyen ügyesen elrendezték.
4: Nézd, milyen jó elrendezés, ezt csináljuk
5: mama,
4: meg.
5: Mama, milyen kis pont ilyen? Már hogy a szoba?
6: Nekem nagyon friss emlékeim vannak erről az időszakról. Én mindig patikába vágtam a lakást, hogy gyönyörű szép tiszta legyen, és kívánatos legyen. Sőt, azt is olvastam valahol, hogy a friss süteményillat,
4: Az kell. De az egyébként az, igen.
6: Mert hogy az csábító, egészen konkrétan az almás pite, én almás piteben annyira nem vagyok jó, viszont piskotában igen. Hát azt a zabálást.
5: Ja, hogy fölzabáltak minden.
4: Igen, mert azt mondják, hogyha jó illat van a lakás, amikor jönnek,
6: hívogató, otthonos,
4: vásárlásra akkor ösztönöz. Igen, hogy van egy illat.
6: Megkívánod a lakást. Na igen, most, hogyha van egy ilyen friss sütemény illat a lakásban, akkor azt mondod, hogy de jó ide belépni, szép, világos, tiszta, leülök az asztalhoz, jól érzem magam. Mindenki leült az asztalhoz, mindenki bezabálta a sütemény.
4: De várj, ők szóltak, hogy érzem, hogy valami sül, hogy megkóstolhatjuk-e, vagy te meg is kínáltad őket?
6: Én megkínáltam őket.
5: Júli,
4: édesem,
5: hát
4: úgyod el ingatlant, hogy süteményt süt a vevőknek.
6: Hogyne,
5: persze. Hány kiló lisztet durrantottál el az akcióban?
4: Neki nem kell megetetnie, nem erről szól, csak hogy legyen jó illat a lakásban. Utána elmennek, és ti megeszitek.
6: Hát ha belép, akkor és elkezd csorogni a nyála, hát már csak megkínálom.
4: Hát azt mondom neki, hogy hölgyem, ha a vételi ajánlatot nagyon vágyik, most viszont köszönjük szépen, mert megsült az
6: almában. Ott volt az asztalon a sütemény, és akkor én megkínáltam, és akkor ventiláltak, meséltek az életükről. Ez egy-egy ilyen vizit alsó hangon egy óra volt, mert mindenki kiadta a lelkét. A másik, aki, és ezt így higgyétek el, belekulázott a vécébe. Már nem hittem el, hogy lehet valaki ekkora tahó.
4: Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt!
7: Jó reggelt!
4: Karesz, hello, Dániából írtál nekünk, hogy Dániában ez kicsit máshogy van. Ott hogy működik a dolog?
7: Hát itt úgy működik, hogy tavaly arattuk a kertesházunkat, és egy ingatlanoson keresztül, mert Dániában magánszemély nem vásárol lakást, házat. Mert a bank nem ad hitelt egyszerűen, azt mondja, hogy figyelj, neki túl nagy rizikó az, hogy ő nem tud semmilyen garanciát felmutatni, semmilyen papír nincs a házról, csak egy adásvételi, az neki túl nagy rizikó, és így ingatlanosokon keresztül működik az egész. Mi ahogy alattuk, az ingatlanos jött, átnézte a lakást, és Dániában egy olyan szokás dívik az ingatlanosoknál, hogy a vevő az nem lehet otthon, miközben bemutatja a házat,
5: az eladó,
7: vagy a lakást.
5: Eladó nem lehet.
7: Illetve, bocsánat, eladó.
4: Nem lehet ott a lakásban.
7: Nem lehetünk, nem lehetünk otthon. Felhív minket, hogy figyelj, ez nap, jönnének délután 2-kor egy pár, megnézni a lakást, legyen a ház szép, tiszta, rendezett, a kert is legyen rendezett. Mert
4: csak nem lehet ott.
7: Mert
5: de mitől félnek, ott, hogy kikerülöd az ingatlanost?
7: Ettől is, azért, hogy ne befolyásoljuk semmiben sem az eladást, sem a vásárlást. Tehát, hogy nekik ez egy ilyen iratlan szabály, mi sem voltunk otthon, mi is, akkor feljük a barátokat, hogy átmegyünk hozzátok egy órára, aha, semmi gond, vagy elmegyek a gyerekkel valahova.
4: Tehát amikor az ember ingatlan néz, és nincs ott egy ilyen zavarba lévő, igen, toporgó tulajdonos, aki kicsit ilyen kényszeredetten körbevisz a saját intim szférájában, igen, kifejezetten üdítő, hogy nincs ott, megbeszél az ingatlanossal.
7: A halottakat amiket elmondottak, az alapján én is teljesen megérzem.
4: Abszolút, igen.
7: Mi is voltunk házat vásárolni, és mi sem találkoztunk a tulajjal, sőt, itt a tulajjal a kulcsátadásig nem is semmilyen kontaktunk, se tudjuk, hogy
4: szerintem
7: fiú vagy
4: utána
7: lány.
4: Utána már jó mondjuk egy második fordulóban utána már a tulajjal beszélni. Tehát az, hogy csak a vételnél találkozol, az nekem picit fura, de az, hogy mondjuk az elsőnél nincs ott, az tök értető, tök jó. Aztán tényleg komoly a szándék, akkor összejöttök.
7: Sem eladásnál, sem vásárlásnál nem találkoztunk a tulajjal. Csak amikor a kulcsot átadtuk, aláírtuk, leolvastuk a mérőórákat, pár kérdés még volt a tulajnak, hogy figyelj, ez így, ez hogy működik a kazán, vagy van esetleg valami, amiről tudnunk kell, vagy...
4: Hát ez okás, ez tiszta. Oké, Karesz, igen.
7: Igen, úgyhogy tök vicces, de itt is voltak olyan formák, hogy például a szomszédunk most vett egy házat, egy utcával lejjebb, egy másik házat saját magának, és ő például simán átment a nénihez, bekapogott, hogy elnézést, eladó a ház, igen, jönnék megnézni. És akkor mondta a néni, hogy persze, kívülről megnézheti a házat, de be nem jöhet, majd csak az ingatlanossal beszél. Tehát, hogy ez így ilyen
4: nonsens volt. Karesz, köszi, hogy elmondtam.
7: Nincs vét.
4: Hello. Halló, jó reggel.
8: Jó reggel, sziasztok.
4: Hello, Marcel, ciao.
8: Marcel vagyok, sziasztok. Mi egy balatoni sorházat árultunk, én úgy jártam, hogy a fickó foglalt időpontot, meg is jelent a helyszínen, és kértem, hogy vegye le a cipőjét, amikor befárad az ingatlanba. Mondta, hogy csak abban az esetben veszi le a cipőjét, hogyha van padlófűtés. Hát mondtam neki, mivel a bejárati ajtó mellett volt egy ordinálé nagy radiátor, hát mondtam neki, hogy mivel a mellékelt ábra is mutatja, hát nálunk nem padlófűtés van, de hát a hirdetésben írtuk is, hogy gázcirkó a fűtés. Úgyhogy ebben a problémában így bele is ütköztünk, mondta, hogy hát akkor ő nem venné le a cipőjét. Hát mondom, adok szívesen egy papucsot, mondom, abba is belebújhat. Nem, ő nem vesz föl másik papucsot. Hát mondom, akkor úgy látszik, hogy akkor itt megbukott az üzlet, mert mondom, ennél nem fogunk tovább jutni. Ő mondta, hogy ilyen hozzáállással nem lehet ingatlant eladni. Úgyhogy mondtam neki, hogy...
6: De miért nem vetted a hátadra?
8: Ilyen intelligenciával le se kellett volna születned, úgyhogy végül is nem kötöttünk üzletet, és barátok sem lettünk, úgyhogy így jártunk.
4: Ez kevés.
8: De ilyen időhúzó ügyfelekből rengeteg volt, tehát ezek, akik elmennek egy vasárnap délután, azzal foglalkoznak, hogy megnézik más ingatlanokat.
4: Van, ez a hétvégi háznéző, ez van. Abszolút.
5: De ez nálad volt, hogy az apuka beült a kanapéra? Azt is te
8: volt, igen, ezt is én értem, egy 4 éves kislánnyal érkeztek, 4 éves forma kislánnyal, apuk egy enyhén pocakos, ahogy Balázs mondta, egy kicsit ilyen köpcös bácsika, ő konkrétan a Napoliba leült és nézte a tévét, amíg a felesége körbe ment megnézni az ingatlan.
4: Nem hiszem.
8: Az apukát, egyáltalán nem érdekelte az ingatlan. Közben a kislány ugye látszott, hogy egy kicsit úgy elhanyagolt, nem nagyon foglalkoztak vele, ő felfedezte a lakást, ő explorált. Ő körbejárta az ingatlant, és közben levelt a porcról egy nagyon kicsi kis kerámiát, ami össze is tört, de annyit nem mondtak volna, hogy elnézést.
4: Necsen, és a papa leült a tévét nézni. Sportcsatorna
8: van. Kényelmesen nézte a tévét, és váltogatta a csatornákat. Én azt vártam, hogy mikor kér egy kávét, hogy egy
4: csatornákat.
8: Ezek olyan szituációk, amiket, hogyha nem látod a saját szemeddel, akkor nem hiszed el, pedig ez így van.
4: Ez tényleg durva. Tehát, hogy elvetök zavarba vagy, hogy ott vagy, körbemész, megnézed, menekülnél, tetszik, oké, legyen, de hogy leülsz.
8: Lehetőségben, amikor el akarsz adni egy ingatlant, akkor mindig az van benned, hogy nem tudhatod, hogy ő potenciális vevő lesz-e vagy sem, és próbálod az ő igényeiket kiszolgálni, és nagyon próbálsz megfelelni nekik, mert abban bízol, hogy ebből lesz üzlet.
4: Igen.
8: De hát ilyenkor már szembesülsz az első 5 perc után. Hogy
4: a leült tévét néz, picit erős. Kapcsolgat a tájrejtől.
8: Kemény volt, igen. Utána én is ittam egy kávét, igen.
4: Marcel, köszi, hogy elmondtad, ciao.
8: Én is köszönöm, szép napot nektek, sziasztok.
4: Ciao. Ingatlanos voltam, hogy mentem az eladóhoz, hogy szerződés kössek, vagy pólóban nyitott ajtót, alul semmi. Hát borzasztó kellemetlen volt. A feleségem 90 napos terhes volt, árultuk a lakást, jött egy vevő, mi egyeztettünk, 2 nap múlva lebeszéltük a szerződést, hajnalban beindult a szülés, reggel hívtuk a faszit, hogy sztornó szül a feleségem, várni egy kicsit, erre a csávó, nem gond, beviszem a szerződést. De mondom, hidd el, hogy mi van, hát szül a feleségem, de erősködött beviszi, a nőgyógyász lett az egyik tanú, oda jött a szerződéssel. Mondta, hogy sok mindent látod, de ilyet még azért, nem, igen. Azt, hogy nekem a leghülyebb ügyfelem hetente 6 lakást nézett meg, figyeld, hogy villogjon a friss hőkamerájával, és méregette a lakások hőkibocsátását. Babet küldte nekünk, ő mennyire jó arc. Hozzánk erősfényű zseblámpával és gumikalapáccsal érkezett, minden sarokba bevilágított, és kopogtatta a falat is a plafont.
5: Hogy áll a vakolat?
4: A kopogtatás megértem, a sarokba világítás az mi?
5: Ahogy nedvesedik-e, penészedik-e. A sötét sarokba jól látható.
6: Át lett-e esetleg festve? Ezt kellett volna nekünk is.
4: Igen, nektek zseremlámpa kellett volna. Akkor ezt adom, ez egy jó vevő volt. 3 éve adtuk el egy házat, amikor egy hölgy a falat kezdte eltapizni kívülről, mert neki elmondja a ház, hogy van-e valami problémája. Úristen, de jó. Utána a kertik útra azt mondta, jaj, ez nagyon szép, olyan, mint egy sírhely. Neki elmondja a ház kívülről, hogy mi baja van.
5: Itt azért hátrébb lépsz egyet, nem?
4: Hogy azt gondolod, hogy nem biztos, hogy neki akarod eladni a lakást, igen. Amikor kertes házunkat akartuk eladni, jött egy nagy dumás köpcös faszi, aki kiment a kertbe telefonálni, és közben oda úgy hozott a fűzfa mögé. Az egyik kezével a telefon, a másik zsebre vágva, hogy ne legyen feltűnő. Hozzáteszem, fújt a szél, és amikor végzett, tiszta fisi volt a gaj. Az első lakásomat adtam el, csak ilyenek jöttek, amiről beszéltek. Magunknak sütöttem a húst, a néni csomagoltatott magának, mondván megéhezett fölfelé a negyedikre. Közben elmondta, hogy a krémszínű falas nassz egyébként, fessem zöldre vagy sárgára. A valódi vevő bejött, és 5 perc után letette az előleget. Sok az ostoba, írja Évi. De ez milyen, hogy megeszed a húst, és azt mondod, egyébként ez a krémszínű fal, az letöllöd a zsírt, és
5: kovászos uborkát még csomagoljon már hozzá.
4: Felfoghatatlan emberek vannak. Sajnos van olyan ismerősöm, aki luxus ingatlanokat jár nézni. Kiöltöznek, hogy minél hihetőbb legyen, hogy ők gazdagok. Ezekben az ingatlanokban mindig pezsgővel és szendvicssel várják őket. Isznak, esznek, majd mennek tovább. Emberünk megérkezett, majd közölte, hogy előző nap indiai kaját evett. Nem így, az innét használna mosdót. Megkérdezte, hogy van-e valami magazin, mert dolga közben szívesen olvasgatna.
5: És hogy egy óráskára adják már békén.
4: 1/4 órát ült a WC-n, meg se nézte a lakást, és elment.
6: Akkor beütött az indiai.
4: Mondom sem kell, legyalázta a fajanszót, hogy 1/2 óránát takarítottunk. Azt a mindenségét neki. Ez milyen durva. Volt egy olyan vevő, aki 15 percet volt a lakásban, fura volt, hogy 5 percig a szőnyeget simogatta. A végén közölte, hogy ne haragudjak, hogy zavart az időmet, ugyanez a szőnyeget nézte magának a neten, és meg akarta nézni, hogy milyen.
5: Hogy néz ki a lakásban?
6: Na ő a konyhaszekrényes, csak a szőnyeges
4: neki.
6: Volt.
4: Ezért az fura, amikor a vevő jelölt, az simogatja a szőnyegedet, nem? Árultunk egy családjázat, velünk szemben Szántóföld, jöttek megnézni, majd az érdeklődő feleségre közölte, hogy ez nem jó, mert a Szántóföldön sok a démon, és mindenre néz.
5: És benéznek mi?
4: Figyelj, volt egy ismerősöm, aki kizárólag bútorozott házakat keresett, de csak azért, hogy mindent kipróbáljon. Kanapé, ágy, fotel, az összes csapot végig nyitogatta, alvás szimulált a hálószobában.
6: Tehát akkor befeküdt
4: a hálószobába, alvás szimulált a hálószobába.
5: Hát, hogy jó lesz-e, szépen tud csicsikálni, kipihenni magát reggel.
4: Aki az éllakásomat vette meg, készfogásnál fingott egyet. Persze úgy tettem, mint ha nem vettem volna.
5: Jó, kicsusszant gyerekeket.
4: Nincs ezzel baj, izgul. Hát izgul.
5: Meg belakta a lakást.
4: Igen, meg valószínűleg így pecsételte meg a szerződés. Kezet rá. Igen, a néni ingával érkezett, lehülyézett, hogy valami hartvanvonalban alszom, majd azt mondta, hogy itt sokan negatív szellem, és felháborodva elment.
6: Kikérte magának egy kicsit, hogy el akartad neki adni, hogy ezt szarpetó.
4: Igen, mi ez a szar egyébként?
6: Mit akartál rásózni?
4: Igen. Ja, Istenem, úristen.
5: Van egy olyan hallgatónk, aki viszont ezt csinálja.
4: Na, és vállalja, és elmondja? Ha meghallgatjuk. Dávid, hello Dávid, jó reggel, ciao.
9: Jó reggel, sziasztok.
4: Hello, Dávid, ciao! Te is azt hittad, hogy pár évig ezt csináltad hétvégén, hogy hobbila ingatlan néző voltál?
9: Igen. Jó szórakozás volt, mindig valaki ezt bemenni, megnézni a lakást, utána meg eljönni. Ugyanígy volt, WC használattok kezdve minden.
4: De miért csináltad ezt? Hogy miért jó ez?
9: Unatkoztunk.
4: És kivel mentetek?
9: Hát volt egy haverokkal, volt egy párommal, mikor kivel.
5: Aki ráért, akkor erre te vagy rágyógyulva leginkább.
6: És volt valami, amire szakosodtatok, mondjuk nem tudom, csak panelre, vagy csak kertes házra?
9: Nem, minden. Volt, amikor ilyen kifejezett luxus ingatlanok, nagyon nagy értékek, volt, hogy panel, volt, amikor csak úgy bementünk, és elkezdtük lefikázni, hogy a konyhaszekrényt, amit akkor vettek, ez nagyon csúnya, ezt úgyis ki fogjuk dobni.
6: Ja, tehát, hogy még ráadásul így lebegtetétek is, hogy ti potenciális vásárlók vagytok. Tehát, hogy itt a falakat majd átfestem, ezt a falat kiütöm. Aha.
4: És de azt, hogy aztán nem vetted, és meddig csináltátok?
9: Hú, nem tudom, vagy 3-4 évig.
4: 3-4 évig. És hát mennyi ingatlan néztetek meg körülbelül?
9: Hát olyan 200-at.
4: 200 ingatlan. És most hol laktok, vagy most honnan telefonáltál?
6: Albérletben.
9: Igen, ahogy albérletben lakunk, de...
4: Mert nem véletlen kérdeztem, igen. Igen. Kemény ez, amikor az ember vagy máshova. Egy kicsit. És milyen foglalkozol, Dávid? Mit csinálsz?
9: Étteremben dolgozom.
4: Étteremben dolgozom. És még van mai napig tart ez a dolog, hogy mentek lakást nézni?
9: Nem, most nincs időmre. Ja. De hogyha lesz, akkor újra elkezdem.
6: Aha. Eluntátok. Hát, már mindent láttatok.
4: Én értekelem, hogy te ezt ilyen bátran vállalod. Szerintem borzasztóan sutyó, de tökre örülök, hogy te ezt így elmondod egyébként, hogy elmész más lakásába, intim szférájába, és lefikázod a konyhabútorát, hogy ez nektek örömet okoz.
6: Mi volt a legfurcsább dolog, amit láttál? 200 pecót végignéztetek, azért ott biztos voltak a nagy meglepetések. Mi az, ami nagyon megmaradt?
9: Hát talán az, amikor olyan ingatlanba mentünk be, hogy még a dédnagypapának a cuccait is ott őrizgették.
5: Jó, hogy nem a dédnagypapát.
6: Igen.
5: Ugye?
4: És miért nem lak saját lakásban?
9: Hát nemrég költöztünk vidékre, és másba kellett a pénzt fektetni.
4: Akkor mondhatni, ingatlan turisták vagytok, ahogy írja egy hallgató, nem? Ez az ingatlan turizmus. Igen, kemény, nem tudom, hogy jó-e. De biztos van egy csomó hétvégi program, nem? Egy mozi, egy séta.
5: Ha jó, de az pénzbe kerül a mozi.
4: Mondjuk az igaz egyébként.
9: Ezek meg ingyen voltak.
4: Igen.
6: Egyszer hirdesd meg a saját pecódat.
4: Igen, egyszer. Köszi, Dávid, hogy elmondtad, ciao.
9: Hello.
4: Nem bántjuk, gyerekek, ha már betelefonált és elmondta, nem ítélkezünk, de és oda menni, és még ráadásul bántod is azt, ahol elmész megnézni, és beszólsz a konyhabútorára, azért ez így erős ebben a formában, nem? Hát ő az a típus, akit megtestesítettünk.
6: Igen. A hétvégi unatkozó, nincs jobb dolga, eljön megnézni a pecódat.
4: Igen, eljön megnézni a pecódat, és még be is szól, hogy milyen a konyhabútorod, hát felfogadatlan.
3: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
5: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az Euronics.hu weboldalon. Csap le a Candy hűtőszekrényre. 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi!
6: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
7: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
11: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
12: Carglass javít, Carglass cserél.
13: Reklámot hallottak.
14: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Reklám.
15: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz.
16: Irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café. Peach. Széchenyi tér 1.
17: Úszógumik a kézbe? Jön a nyár legpancsolósabb bulija a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. Augusztus 20-a és 23-a között találkozzunk a Harkányi Fürdőfesztiválon. Minden nap Kinder Disco, DJ Kovács Tomival és pörgős gyerek fitness. A színpadon elvarázsol Richard Davidson bűvész, táncra perdít, kalapjakab és ringató várja a legkisebbeket. 4 napon keresztül mese és gyerekkoncertek. Jön Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, Iszkiri Zenekar, Szalóki Ági, a Csilingelő Trió. Zárjátok a nyarat egy hatalmas csobbanással Harkányban. További programok a harkányfürdő.hu oldalon.
18: Ha Pécs, akkor Volántaxi. Már appon is.
19: A Papírvárnál szeptember 11-ig bármilyen iskolaszert vásárolsz, 20% kedvezményt kapsz. Ráadásul mindent egy helyen megtalálsz, és még segítenek is neked. Téged is vár a Papírvár, Pécsen, a pláza mellett.
20: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
21: Felfrissülnél? Reboot, koncentrálnál? Zoom! Ismerd meg most a Drink 81 funkcionális vitaminitalokat. Részletek drnk81.com.
22: Jubileumi Queen szimfonék. 40 év. Egy legendás koncert emlékére. Augusztus 7-én a Káptalan kertben. A Queen legnagyobb slágerei. Jegyek gog.jegy.hu. Queen szimfonék. Pécs.
23: Az 50 legjobb, igazi mai sláger csak a Rádió 1-en minden szombat.

0: Reklámot hallottál.
1: A Rádió Egy az egyetlen,
2: ahol csak igazi mai sláger megy. Villány legfrissebb hírei a Rádió Egyen.
3: Jó ütemben haladnak a Mohács 500 fejlesztései. 40 fok közelébe emelkedhet ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Több beruházás már elkészült, számos pedig a befejezéséhez közeledik Mohácson és környékén, a Mohács 500 program részeként. A Mohácsi Nemzeti Emlékhely felújítása várhatóan befejeződik az augusztus 29-i évfordulóig, így az emlékhely a tervek szerint fogadhatja majd a látogatókat a Mohácsi csata 500. évfordulóján. A Mohács 500 NKFT közlése szerint a város főterén és annak környékén, a Szabadság utcában és a Sétáló utcában városfejlesztési munkák zajlanak, így a belváros is egységesebbé válik. A csatatéri emlékkápolna és környezetének rekonstrukciója befejeződött, és új parkolókat is kialakítottak a városban. Halálos siklóernyős baleset történt kedden Baranyában. Nem sokkal dél után érkezett a riasztás egy siklóernyősről, aki a Szársomjón került bajba. A helyszínre érkeztek a mentőegységek, egy mentőhelikoptert is riasztottak, ám a sportoló életét már nem lehetett megmenteni. A Palkonya újpetrei és a Villányi önkéntes, valamint a Villányi hivatásos tűzoltók is a helyszínre érkeztek, akik a meredek és sziklás terepen egy hordágy segítségével juttatták le a hegyről az elhunytat. Hosszabbított nyitvatartással üzemel a Mohácsi strand. A létesítmény azt közölte, a tartós hőségre való tekintettel augusztus 14-éig a kültéri strand minden nap délelőtt 10 órától este 8-ig várja azokat, akik felfrissülnének. A hosszított nyitvatartás csak a kültéri strandra vonatkozik. A beltéri uszoda és wellness a megszokott rend szerint üzemel.
0: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
3: Kábelhibát javít az E.ON csütörtökön a tervek szerint Siklóson, a Köztársaság tér és a Gyűdi út találkozásánál. Napközben teljes útzárra kell számítani. A Bissai bekötőúton sebességkorlátozás van érvényben, a Köblényi bekötőúton pedig építési munkák zajlanak útszűkület mellett. Komlón a Szilvási út vásárcsarnok feletti szakaszánál folytatódnak az útjavítási munkák, az autósoknak a hónap végéig kerülniük kell. Ma többnyire napos idő várható, többfelé azonban már gomoly felhők képződnek, melyekből az esti órákban elszórtan kialakulhatnak futószáporok. Északnyugatira fordul a szél, és egyre több helyen megélénkül majd a nap folyamán. A nappali csúcshőmérséklet megközelíti a 40 fokot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió Egy hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
5: Tegnap este fölmentem egy haveromhoz, aki mondta, hogy figyelj, még 10 perc, értekezletben vagyunk, mert mennek a gyerekek osztálykirándulásra a jövő hét végén, vagy utána, nem tudom, mindegy, és akkor csináltak egy Zoom meetinget a szülőknek, meg a pedagógus, ugye a tanár bácsi, aki viszi a gyerekeket, és mondta, hogy körülbelül még 10-15 perc, mondom, jó, persze, itt leülök melléd, addig mit csinálok, valamit, meghallgatom, becsatlakoztam én is ebbe a meetingbe. A pontosság kedvéért mondanám, hogy 17, tehát még egyszer mondom, 17 éves gyerekekről van szó.
6: Igen, tehát nem elsősök.
5: Nem elsősök, tehát nem 8 aha. évesek, 9 évesek, 17 éves gyerekek, középiskola, és azt hiszem Szlovákiába mennek, tehát nagyon komoly külföldi utazás, 3 nap. A tanár bácsi elmondta, hogy akkor ugye, ahogy a szülői értesítőbe is kiküldtük, de elmondom még egyszer.
6: De ezt végighallgatod laptopon, mert mellette
5: igen,
6: történt.
5: Igen, mellett aha, is ki volt, ki volt hangosítva, én meg leültem oldalra.
6: Homofiszos szülői érte.
5: Homofiszos szülői érti volt, én meg ott voltam a havernál, és akkor mondtam, hogy megvárom, addig persze ezt intézd el, én nyomogatom a telefont, vagy mit, iszom egy fröccsöt, és külső szemlélőként voltam. Mondta a tanár bácsi, hogy akkor még egyszer elmondom, ilyen járművel busszal megyünk, ekkor indulunk, 3 csillagos, 2 ágyas hotel hálószobában fogunk aludni, reggel és vacsora szálláson biztosított kirándulás, közben pedig megállunk.
6: Viszonylag egy egyszerű sztori.
5: Egy egyszerű. Igen. Az első
6: küld be szülő... a pénzt, aztán várd a gyereket az iskolába. Igen.
5: Mondom az első szülői kérdést.
6: Ja, mert te hallottad.
5: Persze, közben. Hát ki volt hangosítva, ugye, a számítógépen
6: legjobb
5: keresztül.
6: Legjobb, okos szülők a szülői nalcímmel. Nagyon jó.
5: Azt figyeljetek, nem akartam elhinni, amit hallok, tehát nem gondoltam, hogy itt tartunk. Az első kérdés, ugye végig sorolt mindent, a tanár is mondta, hogy akkor most tessenek, ha van kérdés, kedves szülők, még ezek után egyébként nagyon alaposan mondta el. Első kérdés, a fiamnak szüksége van napi gyógyszerszedésre, nem tudom már, ha nem emlékszem, hogy milyen betegsége van, vagy immun, vagy nem tudom, akármicsoda, vigyen magával gyógyszert.
7: Ne, tegyünk egy kísérletet. Hát, aki bírja.
5: Na.
6: De ez megnyugtató, hogy minden csoportban van azért egy-egy hülye szülő. Tehát ez, szerintem ez tök jól hat a többi szülőre, hogy jól van, akkor ez nem csak az én osztályomban van.
5: Nem,
6: hogy...
5: Az a baj, hogy ez generálja a többit, mert folytat, itt a tanár úr elmondta, hogy nálam van egy egészségügyi csomag, amiben van kötszer, fájdalomcsillapító,
6: hát rázcsillapító. A gyerek külön gyógyszert szed.
5: Igen, azt
6: 17 évesen talán megtalálja a száját.
5: Így van, várjál, jó, akkor azt küldjük vele. A tanár úr ellenőrzi, hogy beveszi a gyógyszert. Mi van? A 17 éves gyereke, de mi a...
6: Papa kicsit kontrollfreak, nem? Vagy a mama kicsit oda van, igen, azért így. Igen, most az nyilván az a múlik, hogy beveszi, vagy két óra múlva, nem tudom, anafilaxia sokot kak, akkor elgörcsöz. De 17 évesen a gyerek már valószínűleg régóta szed, és tudja, igen, hogy neki napi háromszor, kétszer be kell szedni.
5: Be kell venni. Erre még itt nyeltem egyet a fröccsből, és mondtam, hogy oké, speciális eset, és aggódsz a gyerekedért. Jó, értem.
6: Jött a következő kérdés.
5: Jött a következő egy másik kérdés, hogy... Abban az én gyerekem még ugye nem volt így ilyen osztálykiránduláson, amit szintén nem értek, valószínűleg nem engedték el eddig a gyereket.
6: 17 évesen.
5: 17 évesen még nem volt osztálykiránduláson,
6: ja,
5: a gyerek.
6: Jézus Isten, de... hova jár a haverodnak, hogy
5: ez egy tök normális vidéki általános iskola.
6: 17 évesen,
5: vagy
6: most ül először.
5: Középiskola, bocsánat. Középiskola, igen, a következő kérdés ez volt, hogy még ő soha nem volt ilyen táborban, vagy ilyen osztálykiránduláson, nem aludt még nélkülünk, 17 éves.
6: Na jó, ne,
5: de
6: ne,
5: már
6: ne,
5: ezt én úgy, úgy fordítottam, hogy nem mellettük, de hogy egy szobával arrébb, tehát mindig volt.
6: Nem aludtak külön? Soha nem aludt még a gyerek táborban,
5: valahol
6: barátok?
5: Soha korra, nem volt még se, nem ment el otthon, vagy lehet, hogy elmentek
6: szegény
5: nyaralni.
6: Gyerek, mit úsz?
5: Én is azt gondolom.
6: Szegény gyerek, te jó Isten.
5: Hazahozza-e tanár úr, ha nem tud aludni?
7: Nem,
6: nincs ilyen, nem hiszem. 17 éves, itt már töltöttél még egy fröccsöt, nem szóltál át a laptopra? Az én gyerekem nem ide járte. Normális vagy.
5: Itt már nem fröccsöt töltöttem, hanem egy liter pálinkát, hogy tudjam magamba kezelni ezt a dolgot. Gyerekek, ha nem hallom, én se hiszem el.
6: De alsóban, ez elsőben, másodikban, még hogy szoronganak az osztálykirendes, máshol alszik, szerintem még harmadikban is izgulnak, kicsi, stresszelnek rajta, tökre benne van. Azért 17 éves gyerek az egy év múlva nagykorú, az felnőtt ember.
5: Ott 11, ha nem tanul tovább, neki ki kell lépni az életbe, neki munkát kell találnia, egyedül kell majd eljárnia a munkahelyére.
6: Tehát igen, ő valószínűleg az nagyon veszélyes.
5: Igen, az nagyon veszélyes lesz, lehet, hogy barátnőt kell majd keresnie.
6: Én valaki ezt kell bevezetni a sorgatolosságot.
5: Le.
6: Jó, közben mondom, hallgatok, de van még kérdés, akkor mondja, csak mondom, hogy a szülői értekezleten leghülyébb kérdés, azért azt találjuk meg, jó? Tehát drága hallgatók, ugye nagyon sokan hát szenvedünk ebben, beülsz, ott vagy nálunk, ez szerencsés, gyorsan megy, de azért éltünk már meg sok minden, de hogy a legelmebetegebb, legváratlanabb, legszürreálisabb, leglehetetlenebb kérdés,

0: jobban. Két ágyos szobában fog aludni a gyerek. Itt is volt az, hogy de hogy kivel fog aludni. Az osztálytársával, kivel, valakivel. Mit? Nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy kivel fog aludni, majd ők elosztják maguk a szobákat, hogy, hogy hova szeretne. Kell-e vinni konzervet?
1: Egy kétnapos
0: osztálykirándulásra kell-e vinni konzervet, de várj, azt is megkérdezték Szlovákiában, mennek, hogy kell-e útlevél. Mondjuk ez sem biztos, hogy tudod, hogy át lehet menni mamájogon.
1: Unió, vagy jó, személy, tudjuk, nem biztos, kiléptek ezek a nyomaszkovák.
0: De a konzerv az egy határozottan jó kérdés volt, ahogy elmondta a tanár úr, hogy van reggeli, ebéd, vacsora, tehát napi háromszori étkezés biztosított, azt mondta el az elején, hogy valami kis pénz legyen a gyerekeknél, ha akar venni egy üdítőt, egy csokit, egy akár micsodát, és a kérdés, hogy akkor konzerveket pakoljunk-e be.
2: De nem lehet, hogy ez a fajta fontoskodó szülő már mondjuk 30 évvel ezelőtt is megvolt, és a mi osztálytársaink szülei is voltak ilyenek, tehát hogy elhangzottak ilyen típusú kérdések.
1: A legnagyobb, hogy az, sokszor az ilyen típusú szülőnek a gyereke keresi a konzervet az osztálykirándulásra. Tényleg.
2: Vagy a gyógyszereit.
1: Tehát, hogy a túlféltés, ez a fajta ilyen bődületes túlszorongás, tehát, hogy kell-e konzervek, beveszi a gyógyszert, mert nem. Tehát ez oda vezet, hogy a gyereket sem hagyod önállóvá válni. Tehát Pistike 17 évesen tényleg nézi, hogyha nincs konzervéjén fog halni.
0: Igen, sajnos.
1: Tehát, hogy a szülőmozi azért az átszáll a gyerek moziára. Tehát, hogy azért ez igen, jó kérdés, silinget vigyen az a gyerek. Aztán silinget kell levinni. Igen. Nálunk olyan volt, hogy 16 éves volt a gyerek, és megkérdezték, hogy mert csak otthon tud kakilni, így hazamehet-e kakilni kell.
0: Érted?
1: De várjál, képzeld el, hogy abba gondolj bele, hogy a szülő 16 évesen, ez bekérdezi a többi szülő előtt. Mit csinál a többi jó indulatú szülő?
0: Azonnal elmeséled a gyereket.
1: Elmeséli a gyereknek otthon, hogy a Józsikának a szülője bekérdezte, és a többi gyerek másom, hallottuk ám, te csak otthon szarsz, tényleg? Hát anyád bekérdezte. Érted, hogy még abban se gondol bele, hogy 16 évesen bekérdezi, hogy a gyerek nem tud az osztálykirándulásra elmenni vécére, hanem bemondja a szülőjét. Azt nyilván minden este habosra röhögték, taknyosra röhögte magát az összes gyerek, mert ilyenek nem rossz indulatúak, de nyilván a többi szülő mondja, hogy egyébként a kis Tibikének az anyukája ezt kérdezte. Tibikének másnap recs az osztálykirándulás. Tehát, hogy azért az... Érted?
0: És ott óránként fogják megkérdezni, hogy na, voltál szarni?
1: Voltál szarni, Tibike? Ne izguljál, még két nap hallott bélcsavarodást, aztán ne legyen Tibike. Igen. Az ilyen szülők gyerekének vettük-e régen a szendvicsét, és ettük meg, írja valaki. De tényleg a gyereket sajnálod. Tehát a gyereket is nehézbe teszi ezzel a kérdéssel, meg pláne. Azért akkor ott is kemény az osztály.
0: Nagyon kemény, és még egyszer mondom, nem kisegítő, tehát nincs semmi baj. Ez egy normál, átlagos osztály.
1: Én a mai világban óvszert adnék, nem konzervet. Figyelj, mi 17 éves osztálykiránduláson ittunk, átmentünk a csajokhoz, próbált mindenki csajozni, nálunk az A meg a B sokszor együtt járt osztálykirándulni. Hát 17-18 évesen nem konzerv volt, meg nem tudom mi, hanem azon dolgozott az ofő, hogy valahogy megpróbálja az alkoholt elvenni. Jó fő az ívott velünk egyet, van, hogy éljük túl akkor ezt az osztálykirándulást. Érted, 10-10, miről szól ez a dolog?
2: A kirándulás elején elmondja, hogy figyeljetek, pontosan tudom, hogy mi fog este történni, de próbáljátok magatokra vigyázni.
1: Próbáljátok magatokra vigyázni.
2: Ne csináljátok balhét.
1: Igen, mert akkor balhét lesz, igen.
2: Nálunk a 100 cm-es szalagot küldték körbe, hogy ilyet kell venni.
1: Az mire vonatkozik?
0: A mérőszalagot?
2: A mérőszalagot, gondolom.
0: De tudod, még nem láttak ilyet.
2: Valószínű, hogy körbeadták, mint egy spanglit.
1: Aztán tudtok-e abban segíteni, hogy ez a mérőszalag, ez hogy néz ki, amit meg kéne venni a gyereknek, mert varrószakkörre jár a gyerekeim le. Persze, kedves anyunk, a belekül a közösben a mérőszalag fotót körbe adjuk. Atya úristen! Nem, figyelj, ez egy jó kérdés, hogy nem lehet, hogy te barátoddal nem vagy annyira mély viszonyban, hogy nem mondtad, hogy ez egy kisegítő iskolába jár a gyerek?
0: Nem, normális. Én ismerem
1: a gyereket.
0: Jó,
1: tudtad solni? Jó fej. Tudtad solni?
0: Igen, a homlokán egy kézzel, de tud.
2: Tudod, mi a szülő? Az a szar ebben,
0: hogy konzervet?
2: Minden 36-os osztály létszámú ilyen szülői értekezleten van 4-5 ilyen ember. Egyébként meg lenne 15 perc alatt ez a szülői értekezlet, mindenki menne haza, de akkor elkezd így megjelenni ez az 5 ember, akik fölteszik a hülye kérdéseiket.
1: De ők tényleg hülyék. Tehát szerintem nem a kérdés hülye. Már hogy ők nem direkt hülyék, ők nem figyelmet akarnak. Ők szerintem frankom, ezeket frankom. Mert van a szülő, aki figyelmet akar és fontoskodik, de látod rajta, hogy normális, csak túl szerepel, mert nyilván van egy kis szeretethiány, figyelem, szóval nem tudom, otthon nem kapja meg a férjét, és akkor neki élete próbatétel a szülő értekezett, hogy túl fontoskodja. De van, aki tényleg hülye. Tehát a mit vigyen a gyerek, meg tud-e éjszaka aludni, meg vigyünk-e konzervet a két napra, most nyilván, ha nincs benne a levélben, hogy kap kaját napjára.
0: De benne volt, igen, hát tehát, és elmondta ott a fülem hallatára. Kérdés, de,

0: elmondja, hogy a napi háromszor étkezés, hát berakhatsz neki két töltött káposztát, nem biztos, hogy ilyen fog halni a gyerek, nem? Tehát, hogy...
1: Figyelj, ilyen SMK-s szülők beszélgetnek SMK-s szülőkkel, és akkor besétel az egyik, hogy volt ilyen, hogy mentek színházba, és akkor kérdezte a szülő, hogy akkor az iskolában találkoznak-e? Hogy onnan menjenek át együtt, ezek is 17 évesek. És akkor kérdezte az osztályfőnök, hogy na de hát miért találkoznának, hát találkozunk a helyszínen. Hát mert az ő gyermek meg soha nem ült BKV-n. Hát olyan nincs, hogy őt...
2: Hogy ő elmenjen A-ból B-be.
1: Elmegy, viccelsz!
0: Azt a mindenség itt neki, úristen! Az egyik szülő kísérő szülő akart lenni az osztálykiránduláson, megragaszkodott hozzá, hogy a gyereke szobájában aludjon. Figyeld, megkérdezte, hogy erre van-e lehetőség. Máskor az egynapos programon anyuka titokban messziről követte az osztályt, és leselkedett a gyerek után, mint egy titkos ügynök. Nem mond, hogy nem zseniális, imádom. Tanárnő az első osztályos gyerek szülőjének sorolta. Mire lesz szükség? Színes papír, szülő megkérdezi, jó, de milyen színű? Azért erre is készülnek. Igen. A gyerekem akkor 13 éves, figyelj, 13 éves, ez egy kis kamasz, ugye? Te 13 éves. De osztálytársának az anyja megkérdezte, hogy az én fiam tud-e szendvicset csinálni, mert Danika az övé, még soha nem csinált szendvicset, hogy éhen ne halljon, a fiam csináljon neki szendvicset az osztálykiránduláson. Ez megvan. Ez megvan, hogy azon aggódik 13 évesen a gyerek éhe hal az osztálykirándulás, és megkéri a másik szülőt, hogy csináljon. Általános iskola 3. vagy 4. osztály, VUK volt a kötelező olvasmány, olvasónaplóval együtt. Anyuka kérdése a szülőnek a következő, a tanév első értekezletén, akkor idén a VUK második része lesz a kötelező olvasmány. Erre mama is keményben. Ovi szülőjén az anyuka nálunk megkérdezte, hogy a gyereke csak tablettal tud ebédelni, és itt az óvodában az megoldható-e, mert csak úgy eszik a gyerek.
1: Tehát, hogy lerakod elé a bekapcsolt tablettet.
0: Igen. Igen. Alsó tagozatos kirándulás, figyeld. Mondjuk Pestről Budára.
2: Oké, tehát nem egy nagy távolság.
0: 4-6 kilométert utaznak a gyerekek villamosra, anyuka a szülőin. Nem lehetne a gyereket kocsival vinni? Hogy fogják kibírni a helyi járaton, hogy ennyire meleg lesz? Vagy béreljünk busz nekik?
2: És ez komolyan gondolja, itt ez a baj.
0: Azért jó sok hülye szülő van. Nagyon. De csodálkozunk, hogy ilyenek ezek a gyerekek? Hát ezek teljes eredsem vannak ezek a szülők. Nem?
2: Hát így nősz fel egy ilyen anyával, vagy ilyen apával.
0: Igen.
2: Hát mi bajod lesz semmi?
0: Első osztályos rendőrapuka, figyelj, hogy a gyereknek milyen kemény lehet. Megkérdezte, hogy a toltartóban hogy legyenek rendezve a színes ceruzák. Ott figyelj, ott rend van és fegyelem.
2: Ott az... megfeleléskényszer van, úgy érzem.
0: Hát de arra gondolsz, hogy milyen a gyerek? Tehát a gyereket sajnálod. Aztán a ceruzák hogy legyenek rendezve? Színes ceruzák.
1: Egy kis faluban szoktam vállalni gyerekeknek túrát, kisiskolások. Egyetemisták ezt jobbára éjszakai túra, vagy éjszakában nyúlom, mindegy. És az egyik ilyen túra alkalmával az egyik kisfiú mondta, hogy szeretné hívni az anyukáját, ha végeztünk. Mire kiderült, hogy ő 14 évesen soha életében nem volt minkint sötétedés után, vagy konkrétan sötétben egyedül.
0: Te jó Isten!
2: Sötétben ő még nem volt, föl akarja hívni az anyukáját.
1: Hogy megvan.
0: Na de látod, tehát, hogy a gyerek lesz ettől szorongó, hát túlfélted, hát a gyerek nem lesz életképes ettől.
2: 40 évesen vagy 50 évesen neked már mindegy. Tehát, hogy te már nem fogsz megváltozni, de hogy a gyerekedbe ezt átülteted, érted? Igen, így neveled föl a gyereked.
0: De van egy jó fej, ezt adom egy kicsit, ezt szeretem, ez jó. Nálunk az apuka jelezte, kirándulás előtt átnézte a buszt, hogy minden oké legyen. Amúgy vizsga biztos. De szeretem.
2: Legalább szakmája.
0: Vannak is rossz élmények, voltak is, történtek rossz dolgok, ramaty állapotban is vannak a buszok, tehát azért ez egy jó sztorú. Vizsga biztos az apuka. Átnézte a buszt, és...
1: Bölcsis Dajka néni 40 év után nyugdíjba ment áprilisban. Anyuka, a 2,5 éves kislányomat hogyan készítsem fel a Dajka néni elvesztésére? Mit mondjak neki? Az jó, ha azt mondom, hogy angyallá válik.
0: Jó, hát figyelj, óvjuk, védjük a gyereket. Tehát a 2,5 éves gyerek azért elveszi a Dajkát, nem? A dadust. Azért az egy komoly trauma. Szülői félórás veszekedés zajlott azzal kapcsolatban, hogy milyen pöttyös labdát vegyenek a gyereknek. Piros alapon fehér, vagy fehér alapon piros. Fél órát ölték egymást. Érted? Fél óra. Egyébként ilyenkor van egy csomó szülő, aki nem mer felszólalni, hogy na jó, állj meg egy pillanatra, pedig fel kell.
1: A családos osztálykirándulás előtt a szülőin azon ment a diskurzus, hogy mit főzzünk este a bográcsban. Sokan féltek, hogy éhen hal a gyerek, mert paprikás krumpliról volt szó, ezért azt mondták, csináljunk bográcsban milánóit.
0: Szerintem egyébként ez nem rossz. Egy jó bográcsos milánói. Nincs ezzel baj. 16 évesen 3 napra el tudtam motorozni haverokkal, és akkor még mobil se volt. A két kontraszt, ugye? Most meg a túlféltő, túlagódó szülők a szülőjén teljes ostobaságokat kérdeznek. Tehát egészen. Egészen elképesztő.
2: Ugye fölvetett egy hallgatónk egy másik problémát, hogyha egyébként meg ennyire laza vagy, mint ahogy velünk voltak, hogy jól van, menjél persze, és történik valami a gyerekkel, akkor te leszel az utolsó rohadék. Tehát, hogy a világ mennyire érdekesen néz rá erre a dologra. Ha túlfélted, akkor azt mondjuk, hogy. Ha nem félted túl, és azt mondod, mint nekünk mondta anyánk, hogy persze, menjél, vigyázz magadra, mert ha meghalsz, akkor még meg is verlek, hazajöttél, kész. És ha itt történik valami, akkor manapság már az van, hogy akkor mennyire szar szülő
1: vagy.
2: Vagy
1: a felelőtlen.
2: Igen,
1: szar.
2: Hogy nem figyeltél rá.
1: Aha.
0: Hát igen, de hogy ja, nehéz megtalálni az egyensúlyt, igen.
2: Tegnap volt Ovis szülői. Az egyik szülő petíciót akart elindítani, hogy kint a sima, normál füvet cseréljék le műfűre, mert koszos lesz a gyerek. Ez egy tegnapi.
0: De várj, Ausztriából, tehát azért ott viszont valid a kérdés.
2: Ja!
0: Zavar az, hogy füves lesz a gyerek. Aztán cseréljük le műfűre.
2: De már, ott is hülyék.
0: Nem is az, hogy hülyék, hanem hogy mennyire más a gondolkodás. Tehát, hogy cseréljék le műfűre, lehet, hogy lenne rá költségvetés, ja, lehet, hogy kitérjék. Tehát azért a kérdésben az az érdekes szerintem, hogy azért az milyen durva, hogy ott realitásnak tűnik. Hogy... Vége a fűnek, hozzanak műfűvet. De hölgyem, ez 3000 euró lesz. Nem érdekel, oldják meg. Érted? És valószínűleg lehet, hogy ha 10 fölszólalnak, akkor kicserélik a füvet műfűre. Bárcsak itthon is ilyen gondjai lennének, mondjuk egy óvodának vagy egy iskolának. Azért az kemény. Igen. 16 évesen ki voltam tiltva a kocsmából. Kértük így, jól lát az asztalat, abba töltöttük be a peach vodkát. Úgy berúgtunk, hogy nem tudtunk felállni. Igen. Nekem anyukám akkor aggódott, ha vasárnap este még nem voltam otthon, péntek délután búcsúztunk rá egymástól, hogy majd jövök. Nem tudom, melyik a jobb. Valahol a kettő között, nem?
2: Hát a kettő között van a nyilván az ideális, de ez a túlféltés.
0: De életre valóbb attól lettél.
2: Attól, meg attól van életed, attól van kalandod, attól tudsz röhögni a haverokkal. Most ez a szegény gyerek, érted, akivel együtt alszik az anyukája az osztálykiránduláson, ő miről fog mesélni 20-30 évesen?
0: De majd a Steingen-Wargelt, ha egyszer bejön újra, akkor tudod, ha milyen lazában nőttünk,
1: akkor miért lettünk ennyire?
0: Miért lettünk mi a legszorongóbb szülői generáció, aki ilyen kérdéseket tesz föl, így neveli a gyerekét, mikor nekünk lenne egy példánk, hogy lazán, könnyedén, mi is fölnőttünk, megoldottuk, ne szorong túl, engedd a gyereket, minél több önálló döntést hoz, minél több szabadsága van, annál életképesebb felnőtt lesz, minél jobban beszorítod és túlfélted, annál jobban elveszti az önbizalmát és nem állja meg a helyét.
2: Mert nekünk nem ez hiányzott az életünkből, amit most ők kapnak, hanem a normál törődés, az, hogy megkérdezzék, hogy hogy vagy, fiam. Mi ezt nem kaptuk meg, és ennek
0: a hiányát
2: azt annyira túltoljuk azzal, hogy ma már megkérdezzük, hogy mi van veled, fiam, de megkenjük neki a vajas kenyeret is, ezért már nem tud vajas kenyeret kenni, el akarunk vele menni azért, szerintem ennyi.
0: Aha,
2: de,
0: lehet,
2: hogy, de én azt ezt érzem mögötted, hogy mi ránk viszont annyira nem figyeltek, az volt a szülő feladata, hogy meleg legyen, meg van ruhád, meg kapsz enni, az kész, gyerünk.
0: Valószínűleg ebben ez is, igen, ez is benne
2: és
0: van.
2: És bennünk meg ez túlfordult, és most már ezt túlgondolva, túlféltve a gyereket próbáljuk meg fölnevelni, ez lesz belőle.
1: Hát meg túl sok az info. Túl sok rémhír jön be.
0: Ez is benne, szerintem, ez is benne van. Valószínűleg ez is benne van.
1: A gyerekeddel.
0: Nagyon sok negatív történik a világban. Borzasztóan szorongsz, és ezt a szorongástól, hogy átteszed a gyereknevelésbe, mert annyi negatív szar jön veled szembe egész
1: igen,
0: nap.
1: Meg emlékszel arra, hogy hány olyan szituáció volt az életedben gyerekként, amit éppen hogy csak megúsztuk.
0: Igen. Mi szabadon nőttünk, és tényleg letolták, mert nem volt idejük. Mi meg ezeket a kérdéseket tesszük föl szülő értekezletén. Én nem gondolom, hogy ez a 90-es években ezekkel hallgatottak. Volt is biztos, hogy volt hülye szülő.
2: Igen, de ennyire és emlékszem.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Augusztus 8-án Téden érkezik a Káptalan kertbe. Az ország egyik legnépszerűbb előadója garantálja a nyár egyik legforróbb koncertjét. Ne maradj le, biztosítsd a helyed időben. Káptalan kert, ahol a pécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.
3: Vetőmag Bolyból. Közeledik az őszi kalászos vetési szezon. Keresse a jó kenyér a minőség és a mennyiség ígéretét. Kis és nagy tételű kiszolgálás. Információ a 0620 95 05 146-os telefonon, az info@boy.bonafarm.hu e-mail címen. Vásároljon vetőmagot Bolyból.
4: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Pécsen és környékén hív partnerünket, a Betto Kft-t a 0672 510 893-as telefonszámon.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Sejjevárosi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a sejjetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Sejje, Sejjei termálfürdő.
7: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
8: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
9: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
8: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
9: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
8: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
10: Hogyan tudnék élni nélkülem?
11: Demién Ferenc 80. Augusztus 20-án a Pécsi Káptalan kertben. A koncert előtt a Hogyan tudnék élni nélküled filmvetítés is vár. Egy jegy, dupla élmény. Jegyek gag.jegy.hu.
12: Napsütés, terasz, friss ízek. I love Pécs Café.
1: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
0: Reklámot hallottál.
1: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
13: 4 napos fürdőfesztivált rendeznek a hosszú hétvégén Harkányban. 40 fok közelében alakulhat ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. 4 napos fürdőfesztivált rendeznek az augusztusi hosszú hétvégén Harkányban. A Gyógyfürdőben 31. alkalommal rendezik meg a programot, ahol a színpadi programok mellett idén veterán autókiállítás, jógaórák és fényfestés is várja majd a közönséget. A színpadon mások mellett a Republic, Pete Junior, a Cosmix, az UFO és Jude Law is fellép, de Harkányba várják a Váradi Roma Cafét és Radics Gigit is. A részletekről már lehet tájékozódni a harkányfürdő.hu oldalon. Közeleg a Mohács 500 emlékév egyik kiemelt kulturális eseménye. Augusztus 7-én ad koncertet a Mohácsi Vész Brass Band, a Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskolában. A koncertre hazatérnek a városból elszármazott, ma már nemzetközi hírű részfúvós művészek is, akik rangos hazai és külföldi zenekarokban muzsikálnak. Így tisztelegnek szülővárosuk és a Mohács 500 emlékével őtt. A koncertre mindenkit várnak pénteken délután 6 órakor. Sáska veszélyre figyelmeztet a Nébih. A szervezet a napokban szükséghelyzeti engedélyt adott több növényvédőszerre is, melyet a kártevő megfékezésére lehet használni. Azt írják, a szélsőségesen meleg és száraz időben évről évre visszatérő gond a sáskák kártétele, melyek elsősorban az Alföldön fordulnak elő, Ám mivel a sáskák kiválóan repülnek és nagy távolságokat is meg tudnak tenni, bárhol megjelenhetnek. A készítmények felhasználása november 23-áig engedélyezett. A részletekről a Nébih honlapján lehet olvasni.
14: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
13: A magyar közútjelzései szerint az M6-os autópályán a Baranyai megye határ térségében aszfaltoznak a Pécs felé vezető oldalon. Dolgoznak az M60-ason is. Itt az M6-os felé vezető oldalon zajlik aszfaltozás. Mindkét helyszínen sávlezárás van érvényben. Építési munkák miatt útszűkületre kell számítani a Mohácsi összekötő úton, míg a 6-oson Hírnél folytatódnak a csomópont építési munkák útszűkület mellett. A Hungaromet előrejelzései szerint ma többnyire napos idő várható, többfelé azonban már gomoly felhők képződnek, melyekből az esti órákban elszórtan kialakulhatnak futó záporok. Északnyugatira fordul a szél, és egyre több helyen megélénkül majd a nap folyamán. A nappali csúcshőmérséklet megközelíti a 40 fokot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ez a Best of Balázsék! A legjobb pillanatok!
15: Egy érdekes hírre bukkantunk, kíváncsiak a véleményetekre, hogy mit szóltok hozzá. Szakítás után mit csinálnak az emberek Kínában, ami begyűrűzött Amerikába, és most már Európába is felüti a fejét. Képzeljétek el, hogy a régi üzenetek és fotók alapján feltanítják a mesterséges intelligenciát arra, hogy egy platformot hozzanak létre, ahol a felhasználók feltöltik a volt partnerükkel a korábban váltott üzeneteket, közösségi média bejegyzéseket és fotókat, és egy MI platform, tehát egy mesterséges intelligencia platform, ezek alapján megalakítja, vagy megalkotja a virtuális ex-partnerüket. Gyerekek, itt tartunk! Tehát te szakítasz valakivel, föltöltesz minden üzenetet.
16: Nem, veled szakítanak.
15: Vagy veled fontos. Szakítanak, ott hagynak szerelmes vagy, feltöltik, és generálnak egy AI chatbotot.
16: És vele él tovább, mint ami sem történt volna.
15: És vele folytatja, a romantikus partner imitációjával csetelnek, és élik tovább az életüket. Ilyen előre adott állapotban van a mesterséges intelligencia. De digitális exek. Ugyanazzal, csak
16: igen,
15: digitális formában.
16: Igen, ugyanazok a gondolatai, ugyanúgy beszél, ugyanúgy van minden, csak nincs ott testben, hanem egy AI-jal beszélgetsz. Hát ez beteg.
17: Hát nagyon beteg, meg haszontalan.
15: Miért lenne haszontalan?
17: Hát azért haszontalan, mert akkor elveszed magadtól a fejlődésnek a lehetőségét, másrészt pedig, hogy most az az ember, aki megbántott téged, vagy megmurdált, vagy bármi most így fenntartani egy kapcsolatot, hogy ne... Tehát ez nem egy kölcsönös dolog.
16: Amikor szerelmes vagy, kicsit ezt a részét értem, hogy szerelmes vagy, és nem akarod elfogadni a szakítás tényét, akkor keres egy ilyen pót ügyed, de amit te mondasz, az meg tökre igaz, hogy a fejlődés akkor hol van, hogy tovább kéne lépni, és akkor még 5 évig egy ilyen mesterséges intelligenciával éled az életed?
15: Megtanulja, hát hogy használta az üzeneteket, milyen nyelvet használta te barátod vagy barátnőd, a fotók alapján már mozgása, a szája is, ahogy beszél, és önállóan gondolkodik maga az AI. Ez nem csak a nosztalgia miatt történik, azt mondják, Kínában már vizsgálják az eseményt, meg vizsgálják a folyamatokat különböző pszichológusok, hanem azt mondják, hogy ez egy ilyen érzelmi függőség, ami kialakult a párkapcsolatban, amit te tovább viszel az AI-jal, és hogy nem tudnak lejönni, és az AI miatt nem is fognak tudni lejönni, és ki szeretni az előző párkapcsolatukból. Rengeteg kínai él már AI kapcsolatban a volt barátjával és barátnőjével.
16: De akkor ott a vége. Durva. Hát ez beteg, ott a vége az életednek. Igen. Nem tudsz tovább lépni, nem tudsz új nőbe vagy új férfiba beleszállni, szeretni, nem tudsz lezárni, nem tudsz...
17: Egy patológiát támogatsz ezzel digitálisan. A másik pedig az, hogy egy patológiás viselkedést, a másik meg, hogy hol vannak a szerzői jogok ilyenkor, mert most tegyük fel, hogy a Feriről csinálok egy AI Ferit, akivel ugye párkapcsolatot létesítek, és...
16: A béka szerintem elég könnyen tovább lépne.
17: Igen, de gondolj bele, hogy neked téged nem viselne meg, hogy van egy verziód valahol, amit valaki arra használ.
16: Még a verzió, szerintem nem a verzió visel meg benne, hanem az visel meg, hogy te lezárnád a dolgot. De te magad se tud, tehát aki ott hagyta a másikat, és csinálnak róla egy AI-t, ő se tudja lezárni, érted? Hiszen ott van egy mesterséges intelligencia által generált másik Feri, aki meg nem én vagyok, hát engem rohadtul idegesítene.
17: Így van.
16: Hogy én egyébként tovább léptem, már van új barátnőm, mint én, van új családom, és közben tudom, hogy van valaki, ott a béka, aki meg él abban, hogy én ott vagyok neki, de én már nem vagyok ott.
15: Te nem akarsz tovább lépni, ez a te döntésed, hogy nem akarsz tovább lépni. Nekem ez nagyon tetszik, nincs ezzel semmiféle probléma. Egy évig még ott van az exed, igaz, hogy nem tudsz vele lefeküdni, de használod, beszélgetsz vele, este megvitatod a dolgokat, az ő hangját hallod, ez egyfajta gyászterápia. Hát ha erre is
16: nem,
15: tudod használni,
16: a gyászterápiát
15: borzasztó azt beteg, de...
16: Azt egyedül kell megvívd. A párod már nincs ott, érted?
17: De mi van, ha ráteszik az egészet, a szoftveredet, amit leképeznek, egy bábura. Egy szexbábura.
15: Na, de ezt is megcsináltod. Tehát éjjel vagy alapú szexbábút simán megcsináltod, ahova berakod a, berakod
17: de
15: a hangot.
17: De hogy emberi jog szempontjában, ez hogyan jó?
15: Az szerintem ennek semmilyen joga nincsen, de ha az hangodat használhatom, tehát az, hogy mi együtt voltunk, és én használom a fotódat, meg a hangodat, és én képezek egy karaktert, azzal az ég egy a világon semmi baj nincs. Tízezrek élnek így most már Kínában, hogy nem lépnek tovább a kapcsolatból, hanem benne maradnak, és az előző párjukkal, a partnerükkel, vagy a férjükkel, feleségükkel vannak együtt. Haláleset, ez tiszta Black Mirror egyébként. Feltöltik valahova az emlékeket, élményeket, és egy AI által generált képmással élnek tovább együtt. Délután 4-kor bekapcsolja az AI-t, beszélgetve hazamegy a munkából, a otthoni rendszerre ráteszi, és beszélget a párjával, aki ugye már nincs ott, de mégis azt éli, mintha ott lenne. Nagyon szürreális.
16: Hát ez ugyanaz a sztori, pár évvel ezelőtt ugye az volt, hogy az elhunyt szeretetből igen. csináltál egy ilyet. Hát ott is mi történik? Hogy
15: egyfajta klón.
16: Igen, de ahelyett, hogy elgyászolnád, elbúcsúznál tőle, te magad fejlődnél és tovább lépnél, ott állsz valakivel, aki nem az. Tehát
17: igen, ez
16: nem mondjuk
17: az
16: már
17: egészben.
16: Arra azt, hogy ez pótol.
15: Ne, ők se gondolják, hogy ez az.
16: Dehogy nem.
15: Hát nyilván pótolják.
16: Szerintem tökre azt gondolja, hogy az élete ugyanúgy megy
17: viszont
16: tovább.
17: Viszont ez elmond valamit a párkapcsolatnak a minőségéről is, mert hogyha nem vagy valóban kíváncsi a másiknak a véleményedet, csak kell valaki, aki meghúzza a te saját véleményedet. Tehát ha most egy AI a társad, akkor az azt jelenti, hogy abban tulajdonképpen egyedül vagy. Tehát, hogy az a párkapcsolat, amiben egy AI a másik, az rólad szól 100%-ban. És nem mondta, hogy nem így
15: és
17: van.
15: És úgy beszél, és azt mondja, igen. és azt csinálja. De hogy te nem is akarsz tovább lépni. Ezek az emberek nem azt mondják, hogy én tovább akarok lépni, csináltam, hogy ők szeretik ezt az embert, aki kirakta őket. Tehát ők azért tartják fönt a klónt, mert ők benne akarnak ebben maradni, és azt mondják, hogy nem baj, hogy elmész, leképezlek téged, és nekem olyan, mintha ott maradnál.
17: Hát tehát, vagy hogy... nem szeretik, csak hogy az egójuk ugye
15: ott. Hát az is lehet, hogy ott tartja őket, de hogy egy nem akarják elveszíteni, aki volt, én megcsinálta. Ott hagy szemétmódon, kilépsz, én leképezlek Kisferibe, hazamegyek és megiszom veled egy sört. Csak az AI mondja, hogy gyere, ígyunk meg egy sört.
17: De nincs ebben valami nagyon agresszív is amúgy? Mert van benne egy nagyon szomorúság, hogy ugye életképtelen vagy, de ott van az agresszió is, hogy akármilyen verziódban, igen, de végül olyan
15: tette az
17: leszel,
15: enyém vagy.
17: És úgy leszel az enyém, ahogy én akarom. Tehát itt én mondom meg a tempót, és szerintem a párkapcsolat pont, hogy nem erről kéne szóljon, az, hogy minden áron olyanná teszem, amilyet én szeretnék, hanem arról, hogy egymást formáljátok meg, hogy formálódsz, hogy engeded magad formálni igen. is valamilyen szinten.
15: Gyakorlatilag írja valaki, ez egy digitális klónozás. Tehát leklónozzák a párjukat, az exüket, a feleségüket, a barátnőjüket, a meghalt rokonukat. És valójában érzelmi kapcsolatban maradnak vele, és élnek tovább. Valahol szürreális, de valahol ennyire durva, hogy már itt tart a technológia, hogy ezt meg tudod igen, csinálni, hogy hangok, vissza. Üzenetek alapján te csinálsz egy karaktert, aki ugyanaz, mint a régi exed, vagy feleséged, vagy férjed, aki vagy eltűnt, vagy lelépett, vagy meghalt, vagy tovább lépett.
16: Most,
15: de neked ott marad.
16: Ha üzeneteink alapján most klónoznám a békát, akkor ezeket mondaná, ugyanma te mész a gyerekért, már megint ott hagytad a cipődet a folyosón.
15: Elmentem vásárolni.
16: Elmentem vásárolni, igen.
15: Igen, szerinted szép ez a táska? Igen, így ebben a formában. Azt mondja, hogy volt osztálytársa megcsinálta, és az ő az exe karakterét Sims játékban, és ott éltek tovább együtt. Az is milyen durva.
17: Igen, de úgy például az érdekel, hogyha mondjuk van egy híres ember, mondjuk ugye itt van a Balázs, és akkor hát sokan azt mondják, hogy hát a Balázs az ideális férfi, mert ugye nem ismerik rendesen. És akkor azt mondják, hogy hogy na, én akkor a Balázsra akarok párkapcsolatot, és akkor generálnak egy Balást. Amúgy ezt neked kéne megcsinálni, megcsinálhatnál az online Balást, a párkapcsolati Balást, és havi díjért lehetne a párkapcsolatot. Balázs,
15: feltölteném magamat, meg a mondataimat, és velem élhetne együtt.
16: Igen, és beszélgetne velem, üzengetnétek egymásnak.
17: Elfeledkezni a születésnapjáról, meg ilyesmi, legyen egy teljes Balázs élmény. Tudod, hogy ez egész így, úgy jön át, amilyen a valóságban.
15: Bunkó lennék, paraszt, nagyképű, nem szól is senki, ez úgy, ahogy általában az a valóságban a van.
17: Generálna néhány ilyen közúti büntetés, amit megkapnál postán, tudod, ilyesmi. A Black Mirror az gyakorlatilag most már core dokumentum filmé fog válni. Hogyha...
15: És valójában ez van, igen.
17: És amikor megnéztük először, akkor berzenkedve úgy ültünk ott utána napokon keresztül, hogy te jó ég. És valószínűleg azért volt ez az érzés bennünk, mert már akkor is éreztük, hogy ennek van racionalitása. Hogy ez meg tud történni.
15: Abszolút, de amikor nézted, akkor nem gondoltad, hát, hogy ez realitás lesz, nem?
17: Ó, én nem, hogy a Feri szoftvert is megnézném. Szerintem Feri ilyeneket mondaná, hogy egyél még abból egyet.
16: Nem, nem vagyok ide azért. Azért tányérral még szóval.
17: Éhes hason nem lehet lefeküdni, na gyere.
16: Gyere, írjuk le valamit.
17: Így van, így van. Igen. Egy proszekó még lecsúszik, mert nem lecsúszik egy proszekónak.
15: GTA-ban az exem nem rossz ötlet, azonnal elütném autóval. Ugye a GTA-ban azt csinálsz, amit akarsz. Valójában alkotsz egy karaktert, aztán mész össze-vissza, igen. Teljesen jól működne, bár nem tudom, hogy ki az a beteg, aki szakít valakivel, és utána még tovább viszi egy párkapcsolatban, de ez totál Black Mirror.
16: Igen, de nem jó mondott, tehát nem akarnak szakítani, hanem akitől ugye elszakadtak, tehát akit kirúgtak, azt csinálja meg, aki még azt gondolja, hogy ebbe lett volna egyébként, lehet, hogy örök élet.
17: Szerintem inkább ilyen valóságtagadásról szól ez az egész, hogy nem akarunk felnőni, nem akarjuk, hogy elfogadni, hogy olyan dolgok történnek velünk, amik akaratunk kívül vannak, és akkor ezt lehasítjuk, és azt mondjuk, hogy nem, én akkor is úgy fogok élni, hogy kitaláltam.
16: Meg
17: azzal,
16: nem kell szembesíteni magad azzal, hogy vajon miért lett vége.
17: Igen, meg nem kell ugye megdolgoznod magad.
16: Igen, kell megdolgozni, igen. Nincs vele meló, nem kell szembesülni azzal, hogy valamit elszúrtál, azért hagytak ott, vagy bár csak a másik szerelmes lett valakibe, tök mindegy az indok, hanem az egészet eldobod magadtól, úristen, nem kell vele foglalkoznom, itt van a műcsajom, vagy a műpasim.
15: Kész. Igen.
17: Ha üdvösebben a műcsajom.
15: Megcsalásnak számít-e, kérdezi Péter, ha a párom a mesterséges intelligenciával beszélni még a kapcsolatunk problémáit. Na?
17: Ez kétségbeesésnek számít.
15: Péter kérdezi Miskolcról. Tehát ő még nem töltötte föl a párját egy karakterbe, de már az AI-jal beszéli meg a saját párkapcsolatának a nehézségét és a problémáit, ahelyett, hogy Péterrel beszélné meg.
17: Képzeld el, hogy rengeteg embertől hallom ugyanezt, sőt, azt is csinálják az emberek, hogy veszekedés közben kellene, ugye bevonnának szívesen egy harmadik félt, aki igazságot tesz, és a ChatGPT-t vonják be.
15: Mint harmadik fél. Nem csináld.
17: És nem az első eset, hogy hallom ezt másoktól.
16: Várjál, mi összeveszünk valamin, és te egyszer csak azt mondod, hogy jó, akkor kérdezzük meg a ChatGPT-t.
17: Igen. Oh.
15: És ő igazságot tesz, vagy elmondja, hogy kinek van igaza.
17: Igen, viszont a ChatGPT minden esetben részrehajló, tehát amikor őt kérdezed, akkor valószínűleg a kedvedre fog tenni, amikor válaszol. Nagyon ritkán szokott azért szembesíteni téged valódi, hát ilyen felelősségteljes dolgokkal. A másik, ami szerintem ugye megint egy magány, tehát egy elmagányosodást indítványoz az, hogyha nem a másikkal próbáld megbeszélni, hanem befelé spirálozódsz, és akkor a ChatGPT, mint egy ilyen, nem is tudom, ez egy ilyen önsegítő eszköz, de közben pedig azt akarja, hogy te jól érezd magad, és te szeresd őt használni. Tehát a kedvedre akar tenni, mert azt akarja, hogy minél többször használ, tehát úgy alakítja ki a függőséget, hogy nem azt mondom, hogy hazudik, de torzít.
15: Igen, de be tudod állítani egy olyan beállításban, hogy legyen nagyon tényszerű, legyen veled nagyon kemény, mondja el, a szar ötleteid vannak, tehát át tudod állítani a beállításokba, hogy ő milyen legyen veled.
17: Szerinted az emberek bekeszik ezt?
15: Nem, fogalmuk nincs erről, igen. De akkor az jó, hogy valaki az AI-jal beszéli meg a párkapcsolati problémáit? Lehet, hogy a párjával tenni?
16: Hát az nem.
15: Nem megcsalás nyilván.
16: Nem megcsalás. Abban az esetben, hogyha egyébként a párjával is megpróbálja ezt a megbeszélést, de nem juttanak dűlőre, akkor nem biztos, hogy rossz a
17: szürke beró. Zóna szerintem. Szürke zóna, mert az jó, hogy elindul benned az igény arra, hogy beszélni akarsz a problémádról, és annak valószínűleg az első lépése ez, hogy kihangosítod a problémát. És lehet, hogy odáig nem jutottál a másiknak, tedd meg, mert mondjuk ennél komplexebb a szituációd, és az jó. Viszont az meg nem jó, hogy megszokott, hogy ezt magadnak oldod meg, és ugye nem viszed ezt párkapcsolati szintérre, ezt a mert hanem sokan azt csinálják, hogy megnyugtatják magukat vele, és azt mondják, ja, értem, végül is igazam volt, úgy volt igazam, és akkor már nem viszi át ezt ilyen konfliktusra, vagy párbeszéddé a másikkal, hanem hogy csak simán megnyugt, önnyugtatásra, mint egy cumi úgy használja, érted? És az viszont nem fog előre lendíteni a párkapcsolatot, sehogy sem. Ez olyan tulajdonképpen amúgy, mint hogyha lenne egy nagyon közepes minőségű terapeutád, vagy
15: igen, akivel megbeszéled aját, hogy a pároddal csinálnád, igen.
17: Igen, aki függ tőled anyagilag.
15: Igen, ja, abszolút.
16: És kedves, elbabusgatja a lelkedet.
17: És elbabusgatja a lelkedet, igen, de ez a függőség, az ami szerintem nagyon rossz, mert az a jó terápia, ahol nincsen függőség egymástól.
16: Mindig van, fizetsz érte.
17: Jó, de ez most nem akarok punkolni, de egy terapeutának egy embernek a 10 000 forintja, az nem annyira sokat számít. Tehát, hogy az.
15: Gyerekek, azért az nagyon szomorú, hogy ilyen világban kezdünk élni. Engem nagyon érdekel ez a téma, de ez megdöbbentő, hogy emberek már így élnek. Írja Robi. Így van. Hát ebben tényleg ez a megdöbbentő. És ami Kínában történik, az előbb ott itt is megtörténik, és meg is jött a hallgató, aki elmondta, hogy már a párkapcsolati dolgait inkább az AI-jal beszéli meg, mint a saját szerelmével, vagy a párjával.
17: De máshogy neki pedig a felesége AI-jal iratott meg ilyen leszúrós e-mailt.
15: Mármint, hogy a férjének.
17: Igen. Tehát volt egy konfliktus a férjével, és nem megírta neki, hanem megírta az AI-ja.
15: Tehát megírta a ChatGPT-t, hogy léci, írd meg a férjemnek ezt és ezt, fogalmazd meg.
17: Szomorú vagyok, mert oda rötyentett a garázsfeljáróra, és ezt fogalmazd meg 15 év párkapcsolat, és akkor így tessék.
15: Ez nem egy rossz ötlet. Ez nem egy rossz ötlet, nem? Hogy erre használod, hogy írd meg, léci.
17: Igen, de akkor nem valósul meg az érzelmi kisülés. Ugye, tehát te nem tudod kiadni magadból,
15: nem te írod meg,
17: igen. Viszont az biztos jó érzés, amikor valaki helyetted megfogalmazza a te érzéseidet, igen. Mert akkor azt érzed, hogy látnak téged, hogy látják az érzéseidet. Mert ugye ez nagyon ritkán szokott előfordulni.
15: Én konfliktus kezelésre használom, a párommal nem lehet ilyenkor veszekedni, ezért módszert kérek tőle, tényszerűen fogalmazok, és tök jó meglátása vannak a ChatGPT hatására. Tehát megmondja neki a megoldó képletet, hogy mit mondjon a párjának veszekedés közben. Egészen durva. Tehát várja, itt van a használat.
16: És üvöltözik veled az, hogy te meg, hé, ChatGPT, figyelj csak, hogy nagyon szabosod
17: nem, nem, nem, nem úgy csinálják, nem, hanem ChatGPT ki. Hallod, ChatGPT? Hallod, ez ő, na ehhez mit szólsz?
15: Ez mennyire durva, hogy ki mire használja már. Te jó Isten, egészen komoly mélységei vannak.
17: És akkor mi lesz a válogatott sértésekkel, amiket kitalálok hazafelé menet?
15: A ChatGPT átfogalmazza neked. Igen, úgyhogy az,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620-3111-111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
3: Rádió Egy csak igazi mai sláger meg!
2: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Két termék vásárlásakor az Aventa Plus Relax üdítőital 319 forint, négy termék vásárlásakor a 250 ml-es Hell energiaital 239 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
7: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
8: Carglass javít, Carglass cserél.
9: Itt egy Orlen.
10: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
11: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
12: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
13: A 650 vagy 750 grammos Purina One száraz macska eledel csak 1799 forint.
12: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
14: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri Autó. Minden útra való.
12: További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
15: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
16: Ecofamily napok. Tudatos árak kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
17: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
18: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Reklámot hallottak.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
19: A Nemzeti Lovas Színház Rómeó és Júlia című koncertmüzikeljével érkezik Bikarra augusztus 8-án. Egy szerelem története 250 percben, ahol a látvány és a zene egyé válik, és új fordulatokat, mély érzelmeket hoz felszínre. Jegyek és részletek élménybirtok.hu.
2: A Papírvárnál szeptember 11-ig bármilyen iskolaszert vásárolsz, 20% kedvezményt kapsz. Ráadásul mindent egy helyen megtalálsz, és még segítenek is neked. Téged is vár a Papírvár, Pécsen, a pláza mellett.
5: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
9: Felfrissülnél? Reboot? Koncentrálnál? Zoom! Ismerd meg most a Drink 81 funkcionális vitaminitalokat. Részletek drnk81.com.
15: Jubileumi Queen szimfonék. 40 év. Egy legendás koncert emlékére. Augusztus 7-én a Káptalan kertben a Queen legnagyobb slágerei. Jegyek gog.jegy.hu. Queen szimfonék. Pécs.
20: Úszógumik a kézbe, jön a nyár legpancsolósabb bulija a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. Augusztus 20-a és 23-a között találkozzunk a Harkányi Fürdőfesztiválon. Minden nap Kinder Disco DJ Kovács Tomival és pörgős gyerekfitness. A színpadon elvarázsol Richard Davidson bűvész, táncra perdít kalapjakab és ringató várja a legkisebbeket. 4 napon keresztül mese és gyerekkoncertek. Jön Farkasházi Réka és a Tintanyúl, Iszkiri zenekar, Szalóki Ági, a Csilingelő trió. Zárjátok a nyarat egy hatalmas csobbanással Harkányban. További programok a harkanyfürdő.hu oldalon.
21: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
22: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottál.
1: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Eltűnt nő felkutatásában kér segítséget a rendőrség. Napközben ismét nagyon meleg időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Egy fiatal nő felkutatásában kér segítséget a rendőrség. A 20 éves Kalányos Cynthia április elején költözött el volt párjától, akivel megromlott a viszonya. A nő azóta nem adott magáról életjelet, tartózkodási helye ismeretlen. Kalányos Cynthia vékony testalkatú, körülbelül 165-170 cm magas, haja hosszú, fekete, a szeme barna. Aki a nő hollétéről bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen vagy telefonon a pécsi rendőrkapitányságon. Elindult a Nemzeti Örökségintézet Mohács 500 projektjének honlapja. A Nőri a napokban azt közölte, a honlap a mohácsi csata kutatásainak legújabb eredményeit és a jubileumi program sorozat legfontosabb kezdeményezéseit mutatja be. A honlap indulása mellett már elindult az a vándorkiállítás is, amely tablókon mutatja be a mohácsi csata történetét. A tárlat jelenleg Egerben és Balatonfüreden látható. Emellett elkészült a Határtalan Régészet magazin legfrissebb kiadása is, mely szintén a mohácsi csata előzményeit, eseményeit és emlékezetét mutatja be. 10. alkalommal rendezik meg az Együtt a gyermekeinkért jótékonysági futóversenyt Királyegyháza és Szentlőrinc térségében. A Holcim Magyarország, a két település önkormányzata és helyi civil szervezetek fogtak össze. A versenyt szeptember 25-én tartják meg, és már várják a nevezéseket. 3, 4, 11 és 21 kilométeres táv közül lehet választani. A jelentkezési határidő szeptember 13-a. A nevezésekből befolyt összeget a futóversenyen résztvevő iskoláknak ajánlják fel a szervezők sporteszközök vásárlására. Kábelhibát javít az E.ON csütörtökön a tervek szerint Siklóson, a Köztársaság tér és a Gyűdi út találkozásánál. Napközben teljes útzárra kell számítani. A Bissai bekötőúton sebességkorlátozás van érvényben, a Köblényi bekötőúton pedig építési munkák zajlanak útszűkület mellett. Komlón a Szilvási út vásárcsarnok feletti szakaszánál folytatódnak az útjavítási munkák, az autósoknak a hónap végéig kerülniük kell. Ma többnyire napos idő várható, többfelé azonban már gomoly felhők képződnek, melyekből az esti órákban elszórtan kialakulhatnak futó záporok. Északnyugatira fordul a szél, és egyre több helyen megélénkül majd a nap folyamán. A nappali csúcshőmérséklet megközelíti a 40 fokot.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Hogy mi? De itt a megoldás, gyerekek! Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék.
1: Egyre több fiatalt vonz a szerencsejáték. Nézzük meg, hogy mennyire vagyunk ebben érintettek. Járjuk egy kicsit körben. Portugáliában végeztek egy kutatást, és hát brutális lett az eredmény, mert hogy rengeteg fiatal, extrém módon sokan függtek rá a gyors menetű fogadásokra és játékokra. Egy felmérés szerint 40%-a már fiatal, az önmel 20 és 25 és 30 év közötti, őket cippantják be legkönnyebben a gambling oldalak, és sportfogadások, szerencsejáték, kaszinó, minden van ebben igazából, egyre inkább érintettek a fiatalok ebben.
2: Ebben hisznek a meggazdagodás reményében, vagy miért csinálod?
1: Ez egy jó kérdés, miért hogy ebben emögött egyébként mi van.
3: Jó, hát bezárták a kocsmákat, mert nagyon nem
1: szórakoznak,
3: és el kell ütni az időt.
2: És ezzel. Jó, nálunk ki csinál bármit. Te lottózol, én is lottózom, ugye heti lottózás van, és én még a heti lottó mellé egy kaparósat beszoktam emelni. De például ez a sportfogadás...
3: Ez nem, de tüske a sörhöz.
2: Pontosan, igen. Csak a hatása nem olyan jó, abban jobban hiszek.
1: Igen. Tehát te nyomsz egy kis kaparósat.
2: Nálunk van egy lottó, minden heti lottónk van, ugye, illetve kettő, mert Euro Jackpot az...
1: Hát azért az egyszer elhozod.
2: Ott majd így fog sírni, mikor bemondom a
1: 63 millió euró. Azt mondjuk akkor igen. Akkor tényleg elbőgöm magam. Na, akkor bebőgök.
3: Nem elbőgni fogok, van egy jó befektetés.
2: És plusz egy kaparós van hozzá. De például az ilyen sportfogadásos cuccokban úgy valahogy én soha nem. Volt egy korszak, amikor a Janival belebonyolódtunk, mert jött egy csávó, arra emlékeztek, és azt mondta, hogy olyan szisztémám van.
1: A szisztéma. Igen.
2: Olyan szisztémám.
3: És jó szisztémája volt?
2: Úgy elbuktuk az összes berakott pénzünket, mint a veszedelem egyébként. Egy rohadt fillért nem kerestünk, de akkor úgy egy picit hittünk benne, hogy ez menni fog, nem ment.
1: De itthon is ez lehet a szám szerintetek? Vagy itthon az van, hogy olyan anyagi helyzetben vannak, hogy nincs nagyobb mit eljátszani? Vagy van egy ilyen lappangó fiatal réteg, akiről nem is tudjuk, és brutálisan szerencsejáték, meg online gép
2: függő? Nekem az a sejtésem, hogy minél szarabbul áll valaki, annál jobban hisz ezekben. Tehát minél minél kisebb a bevételed, annál jobban próbálsz hinni ebbe, hogy egyszer majd bejön a nagy pénz.
3: Hát a szerencse faktor, ugye? A szerencse, hogy a szegény kisfiúnak lehet-e hirtelen nagy szerencsé, és akkor megváltozik a sorsa, igen. Azt szerintem inkább az van, hogy a kitörés egy nyomasztó helyzetből az minden esetben egy ilyen gyors megoldásra lenne ideális, és ezt azért szerintem sokan megpróbálják, mielőtt rátérnek a nagy megoldásoknak a hosszú kivitelezést igénylő folyamatához. De amikor én voltam nagyon fiatal, már akkor is ment, csak akkor még a félkarúra blúzás. És akkor ott pörgették meg a százasokat. Igen, azt nagyon szerették csinálni, és képzeljétek el, volt egy évfolyam társam, aki félkarú rabló függő lett, és azt javasolták neki akkor terápiának, ezt mai napig nem tudom feldolgozni, hogy vegyenek neki otthonra egyet.
2: Mert akkor nem hordja be a kocsmába a pénzt.
3: Esküszöm.
2: Egyébként nem
1: bedobod rossz. Lakattal, kinyitod.
2: Kinyitod, visszadobod a százas. Hát nem rossz.
3: Igen, és hogy vegyenek el, és vettek is neki egyet otthonra, és kiderült, hogy jó, de hogy mindegyiknek van valamilyen, nem tudom, ilyen jellege, vagy egy minden, tehát mint hogyha lenne egy ilyen algoritmus, ami szerint működik egy gép, és megunta. Úgyhogy megint elkezdett járni máshova.
2: Meg abból nem tudsz nyerni a sajátodból.
3: Hát tudsz nyerni belőle, hát, csak nem olyanokat,
2: mint... Hát igen. De ott ugye azt a pénzt tudod megnyerni, amit saját magad bedobáltál. Pontosan. A kocsmába pedig azt nyered meg, amit más is bedobált.
1: Amit igen, hát azon nincs kereset. Meg. Igen, valószínűleg nem nyered meg, mert a félkarú meg minden az elviszi. Igen. Gyermekem apja havi 60 ezeret játszott a Tipmixen, amit együtt voltunk. 60 ezer a Tipmix, gondold el, azóta nem tudom. Heti 2 euro jackpot, plusz egy puttó, két plusz kb. Egy doboz cigiára. Aha, tehát mennyi a cigi? 1500 már így ott vagyunk, mennyi a cigi?
2: Nem szóval. Hol élsz, haver? Hol élsz?
1: Mennyi most egy doboz cigi?
2: 2005 majdnem.
1: Ne csináld!
2: 2002,
3: én a Cake Moon-t még annó 490 évet.
1: Mennyi most a narancsárga multifilter? Ne csináld! 2005 egy doboz cigi.
2: 2000 alatt már nagyon szerintem nincs.
1: Tudod, mit gondolok? Úgy kell nektek.
2: Tudjuk, mi vagyunk a hibások.
1: Ne ezt gondolom, hogy emeljék csak föl, még jobban.
2: Úgyis megveszünk.
1: Úgyis megveszitek, nincs ezzel, vagy igen. Múlt hét szombaton Tipmix Pro-n utolsó 467 forintomat feltettem 7 meccse, 963 ezer forintot kerestem, minden bejött. 5-ös, 6-os, 7-es lottó, egy mező, egyszer nyertem 4,6 emmet. Ezért a nagy átlag valószínűleg mínuszos, nem?
2: Biztos, igen.
1: Tehát ezért ebből nem tudsz igazán jól kijönni. 4-5 éve nagyon keményen rajta voltam játékon, egy ideje már csak úgy megyek, hogy amennyi nem hiányozna a kasszából. Tönkre tud tenni minden. Igazából. Aha, tehát hogy csak azt hiszed el, ami nem hiányzik.
2: De szerintem ebben nincs olyan, ami nem hiányzik. Érted? Mert bukod. Tehát, hogy ő is, aki írta az SMS-t, ő is éveken keresztül bukott. Az hiányzik, mert az sok pénz lesz egyszer. Tehát oké, hogy most van 5000 forintom, ami effektíven ma nem kell semmire. Na de ha ma is bedobom az 5000-et, meg hónap is, meg a jövő héten is, akkor az rengeteg sok pénz.
1: Akkor az lóvé. Tehát ez ugyanolyan, mint az alkoholizmus. Teljesen. Meg ugyanolyan, mint a nem tudom.
2: Majd mesélek.
1: Tehát ez...
3: Netelrendelés.
1: Akár a nőknek a retelrendelés. Tehát ugye mini addikciói azért szerintem mindenkinek vannak, nem? Nem ezek a kielégülések, csak nem mondjuk a szerencsejáték nagy tételbe, de hogy van.
3: Akkor válik ez problémává, amikor elkezded átpriorizálni a dolgaidat, és nem a gázszámla befizetésre lesz a fontos, hanem az, hogy meglegyen a tipmix. És szerintem valójában az, hogyha nem iszik valaki, meg nem jár el szórakozni, meg úgy mit tudom, és van egy ilyen felesleges 30-40 ezer forintja havonta, mert amúgy ez simán meg lehet, nem? Tehát, hogy ha tényleg nem kötesz semmi másra, akkor ez lehet egy olyan hobbi, amire azt mondod, hogy így jó, ez csak azért sem, mert most mit tudom, nincs más. De hogy onnantól kezdve, hogy amikor jön a fizetés, ez az első gondolat. Ott már nagyon el kell gondolkodni rajta, hogy ez így helyese. Mert ez pont olyan, mint hogyha a piához nyúlnál rögtön, ahogy megkapod a lóvédat.
1: Abban a pillanatban, igen. Hát ez ugyanolyan függős, ugyanaz, persze, a, igen. 43 éves egyedülálló anyuka, 5-6-os lottó, 5-7-eset szoktam venni, néha kaparós. Kettesen volt Noah, néha deficites vagyok. Igen, de szép azért ez, hogy sokan mennyire rajta vannak, igen. Édesanyámat már 10 éves születésnapjára annyi bontatlan sorsegyelepte meg, ahány éves, idén lesz 73, egyszer fordult csak pozitívba a matek. Tehát 10 éve nyomja, és egyszer lett pozitív a matek.
3: Azok írjanak már, akik az esküvőjükre kértek kaparós sorsegyet. Mert ez
1: nagyon
3: csinálják.
1: Nagy divat volt régen. Igen. Nem tudom, hogy most megy-e.
3: De valaki írja már azok közül, hogy volt ott, aki nagyot nyert, de tényleg volt, aki azt mondta, nyert 10 000 forintnál többet azzal. Tehát tényleg bárki jelentkezzen.
1: Te hallottál olyat, hogy valaki nyert kaparóson 25 milliót, 50 milliót? Jött szembe veled valaha ilyen történet?
2: Balmazújvároson egy srác nyert kaparóson 85 emmet, egy év alatt visszabukta.
1: Tehát megnyerte, és újra elkezdte eljátszani.
2: Persze,
1: ez a kaszinó lényege is ez, hogy hiába nyersz, ott tartod a nyereményt, és visszaviszed. És másodikra már nem fogod megnyerni ezt az üzeget, és valószínűleg elbukod. Én nem nagyon találkoztam még azért itt pozitív történettel. Sehol, igazából. Valahogy mindig az a vége. Nem olyan a nagy nyerésnek. Igen. Soha nem nyertem semmit, írja valaki, bár nem is játszom. Igen. Eszter, azért mondjál már nekem 5 számot gyorsan, kérdezi ő, igen. Tipmixből kaszálok, 1500 forintból 150 ezeret, azon kívül mínusz 1 millióba vagyok én is.
2: Na, ugye, hogy azt írja, hogy kaszálok, de azért a végösszeget megnézed, mínusz 1-em.
1: Igen. Egy barátom nyert 60 emmet, kriptókaszinó, nem tudom, hogy ez

0: Adok neked egy karácsonyit, vagy szilveszterit, vagy esküvőt, te megnyered a tiéd, nekem került 200 forintba, neked meg legyen szerencséd.
1: Hát, meg ez a játék, tudod, hogy ott elkezdett kaparni. Itt van az első, mi kértük az esküvőre, 95 sorsélyet kaptunk, összesen 18 000 forintot nyertünk vele, a rohadt anyját írja Isti.
0: Ez azért szemét dolog, mert rájött, hogy komoly lövést adnál, beadsz mondjuk 1000 forintot, 1000-ből veszel 5 kaparó sorsélyet, és rád bízott. Figyelj, ha nyersz, akkor te vagy. Akkor megvagy. Igen. Az esküvő 400 kaparós, 130 000 forint nyeremény. A legnagyobb 8 000 forint volt. Feleségem, a kislányom születés előtt kapart le 50 000-et, abból vettünk kis ágyat. Jó, na, jó, az jó, jó, de azért ez szerintem ez nem a függőség kategória. Nem, hanem az, hogy kapartok egyet, oké, vesztek egy kis ágyat, csókolom. De hogy ettől azért te még nem vagy függő. Azért az már teljesen más, igen. Mi nagy kényszerre pénz helyett kaparós sorsélyet kaphattunk az esküvőnkre, semmit nem nyertünk. Tehát ők erőltették a pénzt, valószínűleg a rokonság visszadobta egy kaparós sorsélyt, és nem nyertek semmit. Azért a lóvé az jobb, nem? Tegyél a mennyasszonytánba.
2: Lefogyott a Viber. Úgy érzem, hogy rátapítottunk valakinek az Achilleszére.
0: Esküvőre kértük, 300 darabot kaptunk, 52 000 forint lett, így maradt Eger Szalóka nászút, érted? Tehát amikor ott ültök ketten az ágyon, és arra kaparsz, hogy hát ha el tudtok menni egy szép nászútra, és 52 000 lett, Eger Szalók lett a nászút.
2: Hát,
0: 300 darabot kaptak az esküvőre.
1: És ott állsz a 300, még nem kezdtél le kaparni. És
0: de nagyon várod, hogy megvan.
1: Vagyok. Na gyere, anya.
2: Akkor nem, statisztikailag nem hiszed, de legalább nem leszel nullán.
0: Igen, lesz benne egy 100 000-es, vagy nem lesz benne legalább egy 50, vagy egy 5 milliós. Azért a 300 darab sorsjegy, abból már azért valamit kell nyerned, nem?
2: Ugye nem tudom frissíteni a Viber-t, annyira írnak, annyira durva.
0: Nagyon durva. Igen, egyébként, hogy ki milyen nyereményt és összeget nyert, igen, elképesztő. Esküvőre 25 000 forint értékben kaptunk mi is, és 100 000 forint lett a nyeremény.
1: Ahhoz képest a 100 000
0: meg... És nem. Nekünk, de akkor úgy látszik, hogy nagyon megy ez az esküvő és kaparós sorsjegy. Augusztusban volt az esküvőnk, a kaparós értéke 115 000 volt, 58 000-et kapartunk össze belőle.
1: Jobban jártatok volna.
0: De nincs ebben valami nagyon szomorú, nincs ebben valami ilyen borzasztó, nyomasztó, hogy ülsz és kaparsz, hogy legyen pénzed, és ezt adták a rokonok, akkor adjanak valamit tényleg, vagy tegyenek bele egy listát, és válasszák ki valamit. 300 000-ért kaptunk gyerekek, mi is esküvőre, nagyon sokan vannak ebben, 125 000 jött vissza. Hát 125 000-ért azért az egy nagyon nagy nászutat már nem lesz
1: már
0: belőle.
1: Már abból nem. Igen, nem? Meg főleg az, hogy 300 000-et csesztek erre.
0: A rokonok, akik kis összegben viszont megúszták.
1: Volna.
0: Igen. Hello, Laci, jó reggel, ciao.
3: Jó reggel.
0: Ciao, Laci.
3: Az egyik ismerősöm összeházasodott a párjával, és mindenkit személyesen mentek el meghívni. De direkt azért mentek el személyesen, mert akit mennek és visznek ajándékot, annak fejébe vigyen a kaparós sorsegyet. Tehát például, ha valaki mikrót akart vinni, ajándékozni, akkor annak fejébe vigyen kaparós sorsegyet.
0: Jaj, értem, tehát ha 25 000 a mikró, akkor vegye 25 000-ért kaparós sorsegyet. 100 000-es ajándékot, akkor 100 000-ért vegyen sorsegyet. Aha, és?
3: Így van. Tudjátok, van az eurós raklap.
0: Igen.
3: Az az 50x30-as vagy 40-es, az a nagy? Uh-huh. Egy olyan eurós raklap, fél eurós raklap nagyságú kaparós sorsegyet gyűjt össze. Kaparták, hogy 5 hónapig. Ha nem látom, ezt nem hiszem el, mert ugye messziről jöttem, mert azt mondom, mit akar. A kaparós sorsegyeknek a 90% úgy bejött, hogy még a gyerekeknek is a jövőjüket megalapozták.
0: Nem viccelek. Mi volt az összeg?
3: Több millió. Olyan házat húztak a nullából, hogy úgy képzeljétek el, hogy előtte szinte hónapról hónapra éltek. Összet az esküvő, meg stb. És akkor hirtelen a semmiből lesz nagy jövőkép.
0: Láttad a házat? Ott voltál a házban? Milyen ház volt, Laci? Nagyon nagy?
3: Hát figyelj, én, ahogy téged ismerlek, és hogy láttam a házadat, hát...
0: Ott volt ilyen... a házamnál, Laci.
1: Laci, te mindenki Laci, házát ismered.
0: Tudnád, hogy mi is kaparósból csináltuk, Laci?
3: Létezik, nem tudni. Nem
0: milyen
3: tudni,
0: színű volt a ház?
3: Szürke.
0: Hát, egy jó drága
3: szürke. Szürke, színezett vakolatos.
0: Aha.
3: Hát ez a full modernes.
0: Full modern. Ha full modern volt, Laci, akkor tényleg nagyon megszaladt nekik.
3: A másik, ti biztos fogtok rá emlékezni, volt, amit már levettek a boltok polcairól, a porcelet, a papírcsomagolás.
0: Mennyit nyert belőle? Csak mennünk kell, azért vagyok erő, hogy mennünk kell.
2: Volt egy fickok, eltolta az autót a teljes erejével, miután megadták.
0: Mennyi volt a lóvé, mondj gyorsan, mert mennünk kell, Laci.
3: Igen. És ugye volt benne
0: mennyi volt a pénz? Mit nyert?
3: Ja, mennyi volt a... Fogalmam nincs, nem tudom, nem voltam a fázal, nem kérdeztem.
0: Nagyon nagy Jari mesélő vagy. El kell mennünk hírekre, vigyázz magadra! Na várj, akkor ezt még azért mondja el, nem?
2: De
1: jó, ide jó.
0: Mondja el. Laci, hiányoztál?
3: Na, na, szóval ti, attól függetlenül minden nap titeket hallgatok.

0: Gyakorlatilag.
1: Ja, na, szóval volt a sportszeret?
0: Pont egy olyan része, ami hogyha felbontott, hogy bele volt írva az, hogy nyert vagy nem nyert. És hogyha nyert, akkor visszavittet, kaptál megint egy sportszeretet.
1: Igen? Aha. És akkor így volt hány a nyert, és a nem nyert. Igen?
0: És akkor elmentem kenézőre a postára, bementem, vettem egyet, és akkor kibontottam azt, hogy nyert. Hát azért visszavittem. És ezt úgy képzeltek, hogy négyszer egymás után, és már a negyediknél azt mondta, hogy fiatalember, maradjon itt, bontsa ki, mert azt mondja, hogy ki fogja hűteni a postát.
1: Én ezt még most jobban szeretem, mint az előző történetet. Ettél négy sport szeretet egymás után.
0: Na igen.
1: Ne csináld, megőrülsz, ne csináld, komolyan.
2: Ja, hazamegyek.
3: Várjál, erre mondtad, Laci, hogy nagy nyeremény?
1: Ez volt a nagy nyeremény, Laci.
0: Hát ez a számom nagy nyeremény.
1: Lehet cuki vagy?
3: Laci, várjál, és a szürke házhoz, amit a haverod épített a nyereményben.
0: Tessék, igen.
3: Ahhoz volt medence?
0: Biztos, nem tudom fogalmi.
1: Mivel foglalkozol, Laci?
0: Állatkertben dolgozok, Miskolcon. Állatgondozó vagyok a tanyás és patás közöttbe.
1: A tanyás és patás közöttbe állatgondozó vagy. Hát ezt így nem mondtam volna.
2: Én már elsőre hallottam a hangodon, hogy értesz a patásokhoz.
0: Ja, azt mondod, azt mondod.
3: Laci, még egy dolog. Mondjál már 1-től 90-ig 5 számot.
1: Na.
0: 12.
3: 12.
1: De ne egyet, Laci. 5-öt. De szeretlek. Szevasztok, leteszem, mennem kell, várnak a patások, Laci.
3: Következő?
1: Igen?
2: Nem sugjanak!
1: Hát kúszfőből mondd ezt az öt számot, Laci.
2: Így magadban. Te vagy a fickó.
0: 90-ig?
1: Persze.
3: Ja.
2: Tudod?
0: Hát 12.
1: De már mondtad az előtt! De szeretlek, ezt mondtad az előtt.
2: Jó, ez kétszer volt 12.
1: Jó, fölírom még egyszer 12, igen?
0: 6.
2: Ez csak egyszer kéred?
1: Igen, egyszer legyen.
0: 8-as.
1: 8-as, igen.
3: 8, 12.
0: 22-es.
1: Igen.
3: 22.
0: És 99-es.
3: De nem jó! Laci, 99 nem lehet.
1: 1-től 90-ig, Laci.
0: 15-ös.
3: 15-ös. 15-ös.
1: Jó. Lacikám, egy gyöngyszem vagy, nagyon örülünk, hogy rád találtunk. Lehet néha megcsörgetünk, hogy hogy vagy, jó?
0: Oké, rendben van, benne vagyok.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 4 nap, amikor Harkányban felrobban a nyár. Augusztus 20-23 között jön a Harkányi Fürdőfesztivál. Színpadon Jude Law, a Republik és Radics Gigi. Az éjszakai partikért Pete Junior, Cookie és a Döndi Duo felelnek. És ez még nem minden. A színpadi programok mellett idén is számos kísérő programmal készülünk. Többek között veterán autó kiállítással, napi jóga órákkal, henna festéssel, valamint az esti órákban látványos fényfestéssel. Zárjátok a nyarat a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. További programok a harkanyfürdő.hu oldalon.
3: Svájci precizitás minden egyes csészében.
4: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
5: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
4: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
5: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
6: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
7: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
8: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
9: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
10: Vetőmag Bolyból. Közeledik az őszi kalászos vetési szezon. Keresse a jó kenyér a minőség és a mennyiség ígéretét. Kis és nagy tételű kiszolgálás. Információ a 0620 95 05 146-os telefonon, az info@boy.bonafarm.hu e-mail címen. Vásároljon vetőmagot Bolyból.
11: Hogyan tudnék én?
12: Demién Ferenc 80. Augusztus 20-án a Pécsi Káptalan kertben. A koncert előtt a Hogyan tudnék élni nélküled filmvetítés is vár. Egy jegy, dupla élmény. Jegyek gag.jegy.hu.
13: Ha Pécs, akkor Volán taxi. Már appon is.
0: Reklámot hallottál.
1: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
14: Jó ütemben haladnak a Mohács 500 fejlesztései. 40 fok közelébe emelkedhet ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Több beruházás már elkészült, számos pedig a befejezéséhez közeledik Mohácson és környékén, a Mohács 500 program részeként. A Mohácsi Nemzeti Emlékhely felújítása várhatóan befejeződik az augusztus 29-i évfordulóig, így az emlékhely a tervek szerint fogadhatja majd a látogatókat a Mohácsi csata 500. évfordulóján. A Mohács 500 NKFT közlése szerint a város főterén és annak környékén, a Szabadság utcában és a Sétáló utcában városfejlesztési munkák zajlanak, így a belváros is egységesebbé válik. A csatatéri emlékkápolna és környezetének rekonstrukciója befejeződött, és új parkolókat is kialakítottak a városban. Halálos siklóernyős baleset történt kedden Baranyában. Nem sokkal dél után érkezett a riasztás egy siklóernyősről, aki a Szársomjón került bajba. A helyszínre érkeztek a mentőegységek, egy mentőhelikoptert is riasztottak, ám a sportoló életét már nem lehetett megmenteni. A Palkonya Újpetrei és a Villányi önkéntes, valamint a Villányi hivatásos tűzoltók is a helyszínre érkeztek, akik a meredek és sziklás terepen egy hordágy segítségével juttatták le a hegyről az elhunytat. hosszabbított nyitvatartással üzemel a Mohácsi strand. A létesítmény azt közölte, a tartós hőségre való tekintettel augusztus 14-éig a kültéri strand minden nap délelőtt 10 órától este 8-ig várja azokat, akik felfrissülnének. A hosszított nyitvatartás csak a kültéri strandra vonatkozik, a beltéri uszoda és wellness a megszokott rend szerint üzemel.
4: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
14: Kábelhibát javít az E.ON csütörtökön a tervek szerint Siklóson, a Köztársaság tér és a Gyűdi út találkozásánál. Napközben teljes útzárra kell számítani. A Bissai bekötőúton sebességkorlátozás van érvényben, a Köblényi bekötőúton pedig építési munkák zajlanak útszűkület mellett. Komlón a Szilvási út Vásárcsarnok feletti szakaszánál folytatódnak az útjavítási munkák, az autósoknak a hónap végéig kerülniük kell. Ma többnyire napos idő várható, többfelé azonban már gomoly felhők képződnek, melyekből az esti órákban elszórtan kialakulhatnak futószáporok. Északnyugatira fordul a szél, és egyre több helyen megélénkül majd a nap folyamán. A nappali csúcshőmérséklet megközelíti a 40 fokot.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: Balázsék a Rádió 1-en! A legmenőbb arcoknak is kell a pihenés. Most kivettek egy kis szabit, te nyugi! Senki nem marad Balázsék nélkül. Íme a legjobb pillanatok. És tessék!
16: Milyen olyan nagy lehetőségek kapujában voltatok, amiből nem lett semmi, és itt most tényleg nagy lehetőségeket keresünk. Olyan lehetőség, amikor pénz állt volna a házhoz, amikor kaptatok egy olyan állást, amikor elutazhattatok volna valahova, de hogy valami nagyon durván közbe jött. Ugye a lottó nyereményes híreket mindig szeretjük, olvassuk, és most találtunk egy hírt, ami arról szól, hogy egy felfoghatatlan összegű nyereményt nyert meg egy nő. És tudta, hogy az ő számai azok, tudta, hogy megvan, tudta, hogy milliómos lesz, ez nem Magyarországon történt. És ugye ő a kabát zsebébe tette a lottószelvényt. Ugye? Berakod a kabát zsebedbe a lottószelvényt.
17: Logikus lépés.
16: Teljesen logikus lépés, gyerekkor, és kiderült, hogy eladományozta a kabátot, gyerekek. Eladományozta a kabátot, én nem tudom, hány millió eurót nyert volna, de hogy tudta, hogy megnyerte, tudta, hogy az ő számai, tudta, hogy megvan a szelvény. Hazament, és kiderült, hogy nem tudom, hogy pontosan mikor, 4-5 nappal előtte a kabátot eladományozta, de ugye nem tudta, hogy benne van a szelvény.
18: És nem ment oda, akinek adta, hogy valami
16: közösségi adományba helyre. Ment a kabát, a közösségi adományt azt felszippantották, tehát azt beadta valamilyen bálába, ahol berakják a kabátodat, azonnantól kezdve nincs. Az a lottó nyeremény az nem lesz meg valószínű.
18: Hát ha csak nem akad rá az új tulajdonos a kabát zsebbe, a lottószelvére.
16: De mennyi az esély, hogy beakad, kiveszed, leellenőrzöd, megnézni?
18: Hát persze, találsz egy lottószelvényt, az olyan isteni szerencse egy feladott lottószelvény, hogy már csak azért is.
16: Biztos. De vele, mennyi idő után nyúlsz be a belső zsebbe? Mennyi idő után talál ez a ruha gazdára?
17: Kettő kötő el 4 év.
16: Igen, kabát belső zsebébe. És hazament a nő, összetört az élete, azt mondta, hogy ő már fejben elköltötte, hogy összeroppant, hogy ő nem tud ezzel a terrel élni, hogy 3 vagy 4 millió eurót nem nyert meg, mert rájött, hogy a szelvény ott van a kabátjában.
17: És, durva,
16: és valóban a számok igazak voltak. Tessék?
17: Gondolom, egy hajlítalan megkapta ezt a kabátot, aki soha nem fog benézni be.
16: Nem váltják be ezt a szelvényt? Ugye van azért 90 napot, 120 napot, nem tudom mennyi, de hogy van lehetősége. Ez a szelvény, ez köddé vált.
17: 1000%.
16: Soha nem volt a tiéd, ezért nem nagy teher, egy ilyen együttéléssel megbolondulsz, és mindennek az árát nézed, és Lambókat és Maldív-szigetet vizionálsz, túllépsz rajta egy hét után, és azt mondod, hogy oké, nem, soha nem volt az enyém, nem érdekes, vagy megáll az életed,
18: de
16: és csak erre
18: volt,
16: gondolsz.
18: Megnyerted, csak még nem vetted át. De a tiéd volt.
17: Én ilyen mániákus százatba lépnék.
16: Terhes, ez egy terhes sztori? Tehát durva lenne.
18: Nagyon.
16: És itt milliárdokról van szó, mint 800 millió, 1 milliárd, tehát körülbelül ez az összeg. Beleőrülnél?
18: Bele. Hát képzeld, hogy van.
16: Szerintem te nem, tehát szerintem
18: van
16: te pont nem.
18: Van 1 milliárd forintod, és nincs.
16: Hát, na. Szerintem te azt mondtad, hogy könnyen jött, mert gyere béka, ígyunk egyet. Szerintem te nem vinnéd ezt sokáig, te nem vagy egy ilyen típus sokáig cipelő.
18: Most úgy azt gondolom, hogy azért rágnám a kefét MRD. Egy kicsit.
16: Ott van az 5 darab szám, hazamész, és kiderült, hogy ellopták a kabátodat. Betörtek Velencére, és kiraboltak, miközben oda szartak a küszöbre.
18: Persze, belegyosztak a tóba is, világos.
17: Én álmofutásba kezdenék. Elkezdeném az ember, hogy lerángatni a kabátjaikat. Ez is az enyém!
18: Mutass a belső zsebet!
16: De megszörnyelted, azt mondja, hogy neki tönkre ment az életet.
17: Én őszintén, valószínűleg észre sem venném, hogy megnyertem a lottót.
16: Igen, mondjuk,
17: te meg az én tűnös, csak elnézem a számokat.
16: Mi addig azt is elfejtjük, hogy feladtuk.
17: Igen, igen. Én mindig akkor tudnám, akkor visszavinnem, hogy ja, megint igen, oké.
16: Zsúl, mit csinálnál? Mi lenne a reakció? 2 milliárd, hazamész, tudod, hogy hol a személy, rátod a számaidat, összehasonlítod, mosolyan mész haza. Nem kaptad meg? Nem volt a tiéd.
17: Csak egy pillanatig.
16: Csak egy pillanatig a tiéd volt, 2 milliárd, és eltűnik, és nincs meg a szelvény. És azt mondtad, hogy kész, nem találod. De tudod, hogy a tiéd volt. Tehát itt a nő tudta bizonyítani. Fogalmad nincs?
19: Nem.
18: De benne szerintem,
16: szerintem te elmennél a Tátrába.
19: Szerintem nagyot túráznék.
16: Leülnél egy padra.
17: De egy ilyen Forrest Gumpos nagyot túl, ilyen 6 hónapos.
16: Elővennéd a hátizsákodat, innál a kulacsodból.
19: Kiventilálnál magamat az erdőbe.
16: Az erdőbe üvöltenél kettét, hazamenni, és azt mondtad, hogy ez is egy jó nap volt. Nem? Zsültörre meg talán a legkevésbé. Talán a legkevésbé.
18: Igen, sétálgatna egyet.
17: Egy csóra húlágyat!
16: Igen. Ez hasonló, mint a srác, aki a bitcoin szemetet kutatja, ugye? A személytelepes srác.
18: Igen, igen.
16: A személytelepes srác.
17: De ezt miért nem csinálják már meg valahogy ezt a szelvény témát? Hogy miért nem lehet az, mint hogy a DÁP-ot ugye bevezették, hogy akkor ha vesz egy lottót, akkor hozzárendelik a személy, az ügyfélkaputhoz.
18: Van, játékos akkor... kártyát kell kiváltani, és azon rajta van.
17: Na,
18: minden.
17: Akkor meg szedjük össze magunkat, most már annyi ez.
16: Ma már miért
17: volt.
16: Nem lehet ez sima applikáció, mindenféle kártya nélkül megcsinálni? Lehet, hogy meg lehet, még nem adok föl nagyon. Utoljára ebére fogadtam. Igen, de nagyon sok ilyen sztori van. Igen, nagyon sok ilyen sztori van.
17: Túl sok, ennek véget kell vetni.
16: Véget kell vetni, igen. Na írjatok, drága hallgatók.
18: Amikor gyerekek Luxor Selvin dobta ki itt a hallgatónk. 19 millió volt rajta 12 éve.
16: És kidobja.
18: Idegölő volt, elengedte, bekattan az ember.
16: Bepirosozott, hát azon a föl tudja hívni. 19 millió? És tudod, hogy volt 19 millió?
18: Igen, hogy az már tiéd, mert tehát ha hivatalosan nézed, ugyan nem vetted át.
16: De az a tenyere
18: de ott a szelvényed, rajta a megfelelő számok és a 19M.
16: Igen. Ne, szerintem nem cipeled azért olyan sokáig. Attól függ, hány éve, ugye? Tehát 19 ére emmér, 10 éve még
18: éve volt
16: felvásároltad félkasszás dűlőt. Ma már 19 ére, aztán, hogy takar van öreg, egy 35 négyzetméteres garzon csak kapsz meg. Tehát mással...
17: Most néztem meg, úgy van, hogy leszűrtem az ingatlan.com-ot a Ferencvárosra, hogy mit tudnék venni 40 millió forintból, csak így kíváncsiságból, semmit.
16: Semmit, haver, tudjátok? Semmit. Hát igen, ezért mondom, hogy mikor ez a 19 millió, igen.
17: Itt mondom nektek, egy 40 négyzetméteres lakás, ami az azt jelenti, hogy vagy van hozzá egy szoba, vagy nincs.
16: Igen.
17: Tehát az 80 millió forintba kerül.
16: Igen, tényleg durva. Na írjatok, drága hallgatók, de nézzük meg azt, amikor nem csak pénzről van szó, tehát nem csak arról van szó, hogy most buktatok lottószelvényt, vagy nem vettétek át, hanem amikor valami nagyon nagy lehetőség, hogy abból hogy jön ki az ember, legyen ebben valami olyan pozitív, hogy de túl vagyok rajta, de kijöttem, de megtört az életem, de fölálltam, de nem tudom. Utazás, munkalehetőség, nagy fizetés, nagyon nagy lehetőség, álmaitok, hajóútja, mit tudom én, nem tudom. Tehát most direkt nagy dolgokat mondok, amikor valami nagyon nagy lehetőségnek voltatok a kapujában, de elúszott. Hogy mennyi ideig cipelsz egy ilyen terhet? Most nyilván egy utazás, vagy egy hajóutat azért leteszel. Bukod, nem tudsz elmenni, lesz tornózod, mit tudom én. De mi az? Például egy állás lehetőséget azért viszel?
18: Igen,
16: egy átköltözés egy felkérés lehetőséget, egy visszamondott lehetőséget, azért azokat cipeled egy ideig, hogy nem mertél beleugrani, mert gyáva voltál, de kaptál egy IBM-es állást Amerikában, Washingtonban, de nem utaztál el, nem merted megtenni, életed lehetősége volt, itt állsz most nyéklátházan.
18: És tudod,
16: én ilyen sztorikat várom.
18: Igen, és jobban is bántám, mint a lottószelvény.
16: Valószínűleg
18: mert
16: igen.
18: A lottóban ugye benne van ez a véletlenszerűség, hogy X, nem tudom mi az aránya, hogy megnyerheted. Tehát meg, jó, de jó, megnyertem, oké.
16: Okay. De az de ilyen benne, elmulasztott, hogy te mondtál nemet.
18: Igen, az ilyen elmulasztott igen. Lehetőség az keményebb.
16: Igen.
18: Az keményebb.
16: Igen, amikor megvolt, nem volt bátorságod, nagyon nagy lehetőség volt, kiugrottál belőle, nem mentél, nem költöztél, nem hoztál egy fontos döntést az életed egy fontos szakaszában, de ezáltal talán az is lehet, hogy kihat a mostani életedre.
17: De ilyenkor gondolod benned, hogy ez egy ilyen, tudod, az élet részére egy ilyen...
16: A fantáziálgatás.
17: Nem, hanem hogy lehet, hogy elvesztettél valamit, ami nagyon jó lett volna anyagilag, de közben valószínűleg lehet, hogy megkímélt téged valamit, ami nagyon rossz lett volna.
16: Aha, tehát mondjuk azt mondta, hogy kaptál egy amerikai állás lehetőséget, nem mentél el 10 éve nagyon bánt, nem váltottál, nem mertél, de elütött volna egy 6000 köbcentis benzines Grand Cherokee.
17: Jó, hogy az élet egyensúlyra törekszik, és akkor, hogy itt elveszottad, és akkor...
16: Szerintem egy ilyen be nem váltott ígéretet, döntést azért sokáig cipelsz. Hogy ez a mi lett volna, ha, az szerintem halálunk egyik legnagyobb trauma. traumája, illetve a halál előtti időszak egyik legnagyobb traumája. A minél több mi lett volna, ha van az életedben, annál jobban megszenveded majd.
17: De neked van
16: a halál előtti idő,
17: sajnos. Nem azt érzed, hogy az a mi lett volna, ha az valójában nem is volt mi lett volna, hanem egyszerűen csak ez nem voltál megfelelő állapotban, hogy ez megtörténjen veled? Vagy...
18: Na de ideg meg kell jutni, hogy ezt mond.
16: El kell jutni, meg lehet ezt mondani, de szerintem idővel cipelsz mi lett volna hákat, nem? Lehetőségeket, döntéseket. Na vagy jönnek úgyis SMS-ek, meg aztán arra, hogy ennek milyen kivetülés van az életre, ugye mennyi ideig cipelsz egy ilyen nagy lehetőség kapuján álltam, de 6 évvel ezelőtt lett volna lehetőségem egy milliárdossal összekötni az életem, oda volt értem teljesen, lepatintottam, mert túl nyálasnak gondoltam, egyébként egy végtelen kedves pasi volt, aki elhamozott mindennél, feleségül vett volna. 35 vagyok, szingli, 2 munkahelyem van, nyáron van, hogy napi 14-15 órát dolgozom, olyankor eszembe jut, írja Ági.
18: Na, akkor
16: Ági,
18: mondom
16: meg, hogy ki volt.
18: Ki volt a csávó.
16: Csak a monogramja.
18: Nekem van egy ismerősöm, igen? Aki egy rohadt nagy szerelemben élt, egy nulla filléres fiúval, és jött ő, akiről most írt, és őt választotta, a nagyon gazdag csávót.
16: És megbánta.
18: És nem boldog.
16: Megértem, igen, ezek azért nagy dilemmák.
17: De amúgy, ha Káposztás megyet választod, akkor meg örökké ott marad a Hufnagel pistiség.
16: 2011-ben az ügylet lezárás után 8 darab bitcoinnal akartak kifizetni, nem fogadtam el, mert úgy gondoltam, hogy azzal nem tudom kifizetni a sárga csekket. Januárban találkoztam a sráccal, emlékszel a bitcoin, amit nem fogadtál el 2011-ben? Igen, nézd, ezt az apartmant vettem belőlem Mexikóban. Már nem vagyok ideges, elengedtem. De jó, szerintem. Vagy. 8 darab bitcoin.
18: Hát, az mondjuk, ha ilyen 40 milliós forint áron adta el, az 320 millió forint.
16: Jelenlegi áron. Jelenlegi
18: hát nem tudom most mennyi, de volt ilyen.
16: 80, 40. 82.
18: De az dollár, ugye?
16: 82 ezer dollár. Ha az mostani áron nézd, 80, az 60, nézd, 640 ezer dollár. Marha csontozó brigád, 10 ember közös lottó, évekig játszottunk, az 5-ös lottó várható nyeremény 1 milliárd 120 millió. Jött a telefon, teli találatos az egyik szelvénye. Hétfő munkakezdésnél kiderült, hogy a szelvényeket elfelejtette feladni a megbízott társunk. Évekig feladta, egyszer elmaradt, akkor nyertünk volna. Azért az is kemény. Engem itt 15 éve Istenes Bence elhívott randizni, de nemet mondtam. Időnként azért eszembe jut, hogy mi lett volna, ha.
18: Ha most te lennél az Adél.
16: Jól van, nem tudom, láttátok-e itt az április 1-i tréfálkozásokat, ugye mi is foglalkoztunk ezzel tegnap, hogy bejelentett a Fővárosi Nagy Cirkusz, hogy megszűnik, aztán mégsem, ha-ha, meg voltak ilyen kiírások, ugye emlékeztek? Mm-hmm. Mi vicceskedtek ezek a nagy cégek egy kicsit, humorizáltak, megvicceltek minket, Ferinek összeszorult a szíve, hogy bezár, igen, a Fővárosi Nagy Cirkusz. Aztán kiderült, hogy nem zár be a Fővárosi Nagy Cirkusz.
17: Megkönnyebbültél.
16: És a Lidl is beszállt, egyébként szellemesen, tehát hogy nincs ezzel semmi baj.
18: A Lidli.
16: Igen, jó, Lidl, mondjuk. Most még Lidl, igen, de hogy közkívánatra nevet váltanak. Igen, közkívánatra nevet váltanak, semmi baj. Picit meg előre szaladtál, nem érdekes. Tegnap nem mondtad a lapot, nem baj, nem érdekes, hát ez már az 55 körül.
18: Gyakorlunk.
16: Hát egy laza demenciában vagy itt már, nem érdekes. Fűzöm a témát, emelem, húzom fölfele, mondd be nyugodtan a megoldást, azonnal a mondatot.
18: Jó vagy.
16: Nincs ezzel baj. Nem is akkor a poém, mert ugye ők, ami Feri is mondta, hogy Lidlről Lidlire változtatták, és ezt kiírták tegnap, hogy közkívánatra Lidlik lettek, 8300 like, még 440 hozzászólás. Szellemeskednek ezek ott te. Ugye az ötletet nekünk az adta, hogy biztos, hogy nagyon sokan vagytok, vagy hozzátartozók, nagymamák, anyukák, mindenki, aki hát máshogy mondja valamilyen nagy terméknek, gyártónak, bevásárlóközpontnak, hipermarketnek a nevét, mint ahogy azt ejteni szokták. Ugye, és nagyon szívesen nevetünk mi anyukákon, nagypapákon, nagymamákon, akik hát így tulajdonképpen rosszul mondják, de hogy beépül valahogy a köztudatba. De mindenki családban van ilyen, nem? Aki nem tudja rendesen vagy jól elmondani ezeket a márkaneveket.
17: Ez én vagyok nálunk.
16: És hát te vagy?
17: Ez én vagyok, igen.
16: És hát magyar tévénézők is azért nagyon szépen emlegetnek tévéműsorokat, aminek nem tudják elmondani a nevét. Fogalmuk nincs, hogy az micsoda. Nektek van a családotokban ilyen nagy félrebeszélő?
18: Hát, a nagy klasszikus az a anyámnál a Lamborghini helyett a Lamborghini.
16: A Lamborghini, ugye? Azt én nagyon sokszor hallom, így, hogy az Lamborghini.
18: Gyógyszereinek úgy van, mindig föl van írva, hogy hány milligrammos. Tudod, hogy 1 milligramm van benne, vagy 2 milligramm hatóanyag, az nála nem mindegy, nála az milligramma.
16: Édesem, milligrammal. Lehet, hogy szeret milligrammát, tudod?
18: Igen, 2 milligrammásat hozzá, fiam.
16: Mamánál van kresszfelügyelő. Kresszfelügyelő. Mi az eredeti egyébként?
18: Rex.
16: Rexfelügyelő. Igen,
17: Rex. Én nem tudod ki,
16: nem tudtam, mi az eredeti. Tehát tudtam, hogy nem Kressz, de hogy Rexfelügyelő. És Vakker a kopó.
18: Vakker.
16: A CSI Miami-ra, ugye a Chi Miami, hát azt évtizedekig mondta így a magyar, hogy 7-kor leülünk megnézni a Chi Miami-t. Facebookot valakinek a családjában Bucsbucskunak mondják.
18: Bucsbucsku? Jó, találd ki, mi a Nesgui.
16: vagy Nesquik.
18: Itt. Nesquik. Azaz, igen, Nesquik. Igen, a Nesquik.
16: Megőrülsz.
18: Nesquik.
16: Mennyi, amikor ránkömlöttek ezek a nyugati cuccok, és tényleg temérnek mennyiségben elárasztották. Nulla nyelvtudása, a Nesquik-t el tudom képzelni. Munkatársam Tobi Hilfiner helyett, Tony Hilfiner mond. Mi folyamatosan. Tony Hilfiner. Amikor fingod nincs a márkára, Tony Hilfiner. HBO volt a nagymamámnál nagyon sokáig a HB.
17: Euronics, tudod?
16: Az nálunk, megőrülsz mert, olyan szenvedés.
17: Euronicsbe dolgozik. Euronicsbe dolgozik.
16: Nagymamám szedni kell nukukain. Nem egy afrikai csávó kezdve, hogy nukukain. Mebukain. Így van, nukukain. Jó, faterom folyamatosan Netflix.
18: Hát ez, hiszen a Flexet ismeri az vidéki
16: a
18: ember,
16: flex,
18: ugye?
16: A Flex, az neki megvan.
18: És akkor Netflex, tök jó.
16: Nagyon jó. Film, nagyon szeretjük, Jurassic Park. Megőrülsz.
17: Reiter.
18: Reiter?
16: Reiter, mi a Reiter?
18: Várjál.
17: Át kell hívni Zsült, hogy beállítsa.
16: A router.
17: Router.
16: Reiter, megőrülsz.
19: Jatubi.
18: YouTube, YouTube.
17: YouTube. Na, nincs YouTube az ilyen, nagyon.
16: De, nincs azt ilyen gyerekek, Jatubi.
17: A Jatubi is jó, meg a YouTube. Tudod, annak is mondták nagyon sokan, de nem értette, hogy YouTube. Meg a YouTube-i.
16: Mondanám.
20: Rossmanra hallottam.
16: Rossman, nagyon jó.
20: Rossman.
16: Igen, Rossmanék. Itt vannak
20: a Rossmanék. Nekem a személyes kedvencem viszont a... Feribok.
16: Ez Facebook.
18: Az a Facebook.
16: Ez is Facebook.
18: Feribok.
20: Feribok.
16: Yeah. G-Point gyújtó.
18: G-Point.
16: Az is elő. Azért ez is elég erős, nem? Ajánlát tüzet van, egy G-Point gyújtod. Úgy eszhetem, neked volt?
18: Persze.
16: Nekem is volt. A Marketplace-re a Melrose Plenum, az valami egészen...
18: Áj, de jó.
16: Miskolcon a Dijkman, az Dijkman. Persze, jó, persze.
18: Dijkman.
17: Majd elmegyek a Decathlonba.
16: Menj a Decathlonba.
18: Jó, és vegyél egy Blazeboy sapkát.
17: Ez Blazeboy?
18: Blazeboy. Blazeboy sapkát.
16: Blazeboy sapkát. Nagyon már a 9-es végén az aerobikot mondta erotiknak. Unokára járt oda, unokájára járt oda mindig. Unokája erotikra járt. Na igen.
17: Jägermeister. Amúgy sokkal jobb név.
16: Azt szeretem. Jägermeister, az bírom. Az egy jó név szerintem.
17: Hogy Jägermeister. Nyáron.
16: Balázs a Last of Us-ra. Last of Us. Hát az Last of Us. Hát az Last of Us. Az így mondják, ez egy HBO-s sorozat volt, ugye.
17: Bordás Marcsi. Az öreg Bordás Marcsi.
16: Szegény Bordás Marcsi, azért ezt hallanám.
17: Nem hiszem, vannak... hogy a Bordás Marcsi az egy foglalkozás is. Igen. Itt van a Bordás Marcsi.
16: Vannak igen, családok, a faluban. Fixen a nevedet szarul egyik, tudod? Milyen karrier?
15: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

Balaton, Rádió 1 Stég, ahol délután 5-től este 10-ig a Rádió 1 DJ-k élőben tolják a legforróbb ritmusokat a vízenúszó stége. A fesztiválon Rádió 1 Jimmy Maréna. A lemezjátszóknál

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 400 g-os Coop csemege szalámi 1699 forint. Törzsvásárlóknak a Lenor Spring Awakening öblítő 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a fehér szőlő kilója csak 799 forint, az 500 g-os áfonya doboza pedig csak 1199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
9: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyci, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
11: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
12: Maltofer rágótabletta. Vaspótló gyógyszer. Vinn nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: 4 napos fürdőfesztivált rendeznek a hosszú hétvégén Harkányban. 40 fok közelében alakulhat ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. 4 napos fürdőfesztivált rendeznek az augusztusi hosszú hétvégén Harkányban. A gyógyfürdőben 31. alkalommal rendezik meg a programot, ahol a színpadi programok mellett idén veterán autókiállítás, jógaórák és fényfestés is várja majd a közönséget. A színpadon mások mellett a Republic, Pete Junior, a Cosmix, az UFO és Jude Law is fellép, de Harkányba várják a Váradi Roma Cafét és Radics Gigit is. A részletekről már lehet tájékozódni a harkányfürdő.hu oldalon. Augusztus 28-a és 30-a között rendezik az idei Szamárfül Fesztivált Pécsett. A Zsolnai Kulturális Negyedben 11. alkalommal szervezik meg a nyárbúcsúztató összművészeti gyermekfesztivált, ahol a szervezők kreatív és élménydús kikapcsolódást ígérnek a résztvevőknek. A vendégek között lesz Grillusz Vilmos, Szalóki Ági, Varró Dániel. Lesznek színházi és bábszínházi előadások és sportprogramok is. A rendezvény részletes programja már elérhető a Szamárfül Fesztivál honlapján. Eredményesen pályázott kővágószőlős önkormányzata a Magyar Falu programban. A település közel 21,5 millió forintot nyert a művelődési ház és könyvtár felújítására, melyből az épület homlokzata, lelátója és tetőterasza újulhat meg, emellett elvégzik a belső terek festését is. Több mint 38 millió forint érkezik egy új, szilárd burkolatú útszakasz kialakítására. A tervek szerint a pénzből az Arany János utca egy eddig burkolatlan szakaszán végzik el a fejlesztést.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: A magyar közútjelzései szerint az M6-os autópályán a Baranyai megye határ térségében aszfaltoznak a Pécs felé vezető oldalon. Dolgoznak az M60-ason is. Itt az M6-os felé vezető oldalon zajlik aszfaltozás. Mindkét helyszínen sávlezárás van érvényben. Építési munkák miatt útszűkületre kell számítani a Mohácsi összekötő úton, míg a 6-oson Hírnél folytatódnak a csomópont építési munkák útszűkület mellett. A Hungaromet előrejelzései szerint ma többnyire napos idő várható, többfelé azonban már gomoly felhők képződnek, melyekből az esti órákban elszórtan kialakulhatnak futószáporok. Északnyugatira fordul a szél, és egyre több helyen megélénkül majd a nap folyamán. A nappali csúcshőmérséklet megközelíti a 40 fokot.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Uraim, Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik, de a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
4: Júli, ugye titkos ügynöki megszavaztuk, hogy elindul valahova. Kivételesen nem Tesszalonikibe, de még nem mondtad el, hogy milyen volt. Hol voltál? Én azt se tudom.
5: Ja, a guruló dollárokból.
6: Elkészítettem a fotómat a kézmosó folyadék mellett.
4: Egy kézmosó folyadék
6: a
4: mellett.
6: A falra szerelt kézmosó folyadék mellett.
4: Ja, az, amiről beszéltünk a szállodra.
6: Nem pazarolnak, nem voltak kirakva kis üvegcsékben.
4: Mi volt a desztináció?
5: Nem, Juli, nem azért, mert olcsó hotelbe mentetek.
4: Igen, megint olcsoskodtatok.
5: Nem azért nem volt, mert nem pazarolnak.
4: Hova szóval, mentetek?
6: Szóval ez a születésnapi ajándéka volt a Mirónak, ezt adtam neki ajándékba, és nektek is elmondtam, hogy ez tök meglepi volt. Annyit tudott, hogy megyünk valahova, otthon találkoztunk, mert még volt egy óránk, mondta, hogy tegyen el jégeralsót, mert hogy ő arra számított, hogy valami nagyon hideg zord helyre megyünk. Nem. Nizzába.
4: Mondom, hogy ügynek. Egyértelmű.
5: Guruló dollárok.
4: Most már tudjuk, hogy megvette Brüsszel.
5: Ennyi.
4: Eddig sosem mentek Nizza. Tesszalonikiből mentek, meg Marcaliba.
5: Soros pénz, ez kis
4: csaj. Ilyen hülyeségek, érted? Nizza. Monte
6: Carlo. És az volt a szuper, hogy a Miroslav egyáltalán nem számított erre a desztinációra. Tehát az azt hitte, hogy jó eséllyel visszaviszem őt Tesszalonikibe, talán visszamegyünk esetleg Barcelonába, vagy ami nagyon esélyes volt, az Berlin. Úgyhogy ezért aztán kiszedettem vele a jégeralsót. Srácok, ez a város, ebben minden megvan ahhoz, hogy az ember jól érezze magát. Mikor
5: Igen.
4: Igen, bocsánat, de.
5: Annak, aki igen. Hát úgy áll hozzá.
6: De megint sikerült befoglalnunk azt.
4: Jó, ez, ja.
5: Juli, miért nem kérdezel?
4: Komolyan mondom, Juli. De neked ez már fétised.
6: De nekem az... valószínűleg így lesz kerek.
4: De mi nem megy ezen a szálláson? Mi olyan nehéz?
6: Ők azt mondták, hogy illetve a leírásban az volt, hogy udvarra néző. És én azt gondoltam, hogy az udvar az egy ilyen zöld, egy ilyen buja.
4: Úri, de miért nézel Nizzába egy udvarra nézőt? Miért nem nézel egy tengeren nézőt?
6: De voltak utcára nézők is, az nagyon kis szép volt, meg voltak udvarra néző szállások. Az utcára nézők azok nagyon kis csinik voltak, én meg ottam, hogy hova fognak beraknak
5: azt,
6: minket.
5: Tehát az
6: nem, hát semmi, ez elsőre ráklikkeltem.
4: Persze, magyarul lefordítva szövegbuborékba, jó lesz az udvarra néző, olcsóbb.
5: Igen.
6: Nem volt olcsóbb.
4: Olcsóbb az udvarra néző, mindig olcsóbb, mint az utcára vagy a tengerre.
6: Mindig az elsőt foglalom le, felkínálták. Na hát...
4: Jó, még nem voltatok sokat a szobában, tehát azért ez nem ront annyit rajta, de ez nem te vagy
6: úgy
4: megint.
6: Úgy képzeld el, hogy viszonylag sokat voltunk.
4: De miért vagy Nizzába a szobában?
6: Megmondom miért. Azért, mert életemben először kipróbáltam az Aperol spritzet. Én korábban nem, valamiért elkerült még engem ez az alkohol.
5: Hány éves vagy te?
6: Nem tudom, hogy ez eddig miért nem jött még szembe, de úgy indítottuk a napot, hogy...
4: Nincs fejfájósabb pia a világon az Aperolnál.
5: A világ legnépszerűbb itala, érted?
4: És nem a legfinomabb. Túlértékelt ital.
6: Szerintem ez egy nagyon jó kis koktél, és a lényeg az, hogy hát reggel 9-kor, 10-kor már így indítottuk lent a plázson. Van egy 7 kilométeres plázs, nem hiszed el, és olyan színe van a tengernek, hogy megőrülsz.
4: Igen, tengerpart. Van ilyen.
6: Csodálatosan szép volt. Szóval, hogy annyit aperoloztunk, hogy volt például mind a két napon dél egy óra magasságában egy pont, ahol azt mondtam a férjemnek, hogy vissza kéne menni egy kicsit ledőlni és rákészülni
4: a délutáni aperolra.
6: Úgyhogy ez egy ilyen nagyon laza, ilyen nagyon pihenős, nagyon kellemes hosszú hétvége volt.
4: Csak mentetek valahova Nizzából?
5: Nem, hát most mondta, berúgtak, aludtak.
4: A környékén azért el lehet menni, ott van egy csomó minden.
6: Elmentünk Monte Carlóba.
4: Na.
6: Hát, srácok. Én olyan kell...
4: Ugye, hogy nem csak a Skoda Octavia? Ugye, hogy azért vannak itt nagy csodák?
6: Én olyan először... Tehát kiszállsz ebből a vasútból, kilépsz ebbe a Monte Carlóba, és az elején nem tudod, hogy miért van ilyen kicsit diszkomfort érzeted, aztán utána elkezd dühíteni azt, amit ott látsz.
4: Dühíteni?
6: Igen.
4: Miért?
6: Nem arról van szó, hogy én irigylem az emberek gazdagságát.
5: Tudod, mi van? Szemét gazdagok.
4: Kispolgári.
5: Szemét gazdagok.
4: Mi dühít rajta?
6: Az, hogy olyan szinten kirakat, olyan szinten habzsidőzsi, olyan szinten harácsolós, pénzszórós.
4: Hát de azért mész oda, hogy ezt megnézd.
6: Hát de közben meg folyamatosan azon jár az agyat, hogy mennyi minden értelmes dologra is el lehet
4: tölteni
6: azt a pénzt,
4: mekkora,
6: amit látsz elfolyni.
4: Mekkora túl overthinker vagy, te jó Isten! Miért nem tudsz csak úgy egyszerűen azt mondani, de szép, ez tetszik, ez jó úristen, emberek így
6: persze,
4: élnek. Ennyi?
6: Sétálgatsz benne.
4: Dühít, hogy mennyi mindenre lehetne elkölteni a milliárdos jaktokat.
6: Igen, mert megállsz ott a milliárdos jaktok felett, így lenézel erre a kikötőre, ahol állnak a 2-3-4 emeletes jaktok, és így azon gondolkozol, hogy nem elég neki az egy emeletes, neki már 3 emeletes
4: Istenem,
6: kell.
4: Istenem, milyen
6: az egy emeletesen is boldog lenne. Így van. De hogy a 3 emeletes kell neki a medencével, hogy azon is gondolok, rákerestünk csak az egyikre, hogy a legkisebbikre. 25 millió euróba került.
4: Tök jó. És?
6: Hogy, de... Basszus, hogy...
4: Mi vele a baj?
5: Hogy az a hány lelket lehetne megmenteni?
4: Hagyjatok már ezzel, ez egy hülyeség. Elmész Monte Carlóba bosszankodni. Ez a legkispolgári gondolkodás.
6: Nem
4: hiszem el. Így áll egy aperolt, akkor iszom, még egyet.
6: Iszom egy aperolt, de én életemben először találkoztam ezzel a fajta...
4: Gazdagsággal.
6: Nagyon,
4: ez felfoghatatlan.
6: Nagyon
4: igen.
6: Durva gazdagsággal.
4: Persze.
6: Ahol ennyire nem tétel az, hogy te aznap mennyit költesz, mennyit veszítesz a kaszinóban,
4: megállsz a kaszinó előtt,
6: oda bekanyarodott valami McLaren, amiből így kiszállt így egy habsi, és úgy nézett végig az embereken, mint a darabszarokon, érted?
4: Aha, vagy azt gondoltad, hogy úgy néz rád?
6: Nem. Kiszállt, így végigmerte egy a közönséget, így bepittyektette a kocsit, és így besétált. És tudod, mint amikor az óriások a hangyákra így ránéznek.
4: Istenem, de édesem, de cuki vagy az óriások a hangyákra. Édesem, nem lehet könnyű neked. De miért? Tehát ez csak prekoncepció, ez csak a te fejedben zajlik. Miért nem azon gondolkozol, hogy csinálta meg? Mi lehet a vállalkozás? Hogyan? Boldog egy ilyen jakton? Mit ad neki? De jó lehet. De ez ugyanakkor jó látni, ezen bosszankodni, vagy ez hülyeség? Hát ez nálunk azért jóval szerencsére történelmi fejlődési országban jóval gazdagabb emberek vannak. Ezt látni egy óriási csoda.
6: Nagyon,
4: de...
6: nagyon sok...
4: Nagyon! Ráadásul az a krémje, az a világkrémje ott.
6: Igen, az nagyon fura, hogy ott a leggazdagabbaknak is számot kell tépni ahhoz, hogy ott bárhol labdába rúghassanak, érted? Tehát, hogy nem
4: is tudsz már nagyon se ingatlan tenni semmit. Igen,
6: nem láttam még ezt a fajta csillogást, ezt a fajta végtelen gazdagságot, ami ott...
4: És mit váltott ez ki belőled?
5: Hűlöletet, ahogy hallom.
4: Dühöt.
6: Mérget,
4: de miért?
6: Azt, hogy szerintem egy emeletes jakton is ugyanolyan boldog lenne, mint egy három emeletesen, és ő ahelyett, hogy ezt a pénzt, amit mondjuk egy jaktba beleöl, jó dolgokra fordítaná, érte?
5: De lehet, hogy ő adakozik, lehet, hogy egy csomó jó dolgot csinál, csak van egy három emeletes jakja is. Most tételezzük már föl.
6: Ezt nem? is feltételeztem, igen.
5: De csak rövid
6: ideig. De korlátolt hetedik kerületi.
4: Érted, elmész nyaralni. Egy végig mehetnél egy mosolya,
6: de
4: ne, hogy,
6: de gondold azt, hogy én
4: itt vagyok. Duzzogva. Hogy megnézhetem a kanyart, ahol a Forma 1-es autók kanyarodnak. Lekaparatom a gumit, érted? És ott állsz, és a kis konzerv kukoricáddal a hónod alatt. Oda mész bosszankodni, hogy ezek a csúnya gazdagok.
6: Csodálatos.
4: Minek mész oda?
6: Csodálatos ez a város.
4: Há, hogyne?
6: Nagyon szép, minden patika tiszta, a kertek olyanok, hogy kisolóval vágják a füvet, felfoghatatlanul szép, de minden pillanatában arra emlékeztet téged, hogy milyen rohadt igazságtalan és szélsőséges ez a világ. Hogy van egy állam az államban, akik úgy élnek, mintha nem érne hozzájuk el a világ zaja, érted? És hogy ez rettenetesen rossz ezzel szembesülni, hogy lehet így is élni, igen, és hogy ezeknek
4: de miért rossz? Tehát mi a rossz ebben? Mi a rossz ebben szembesülni? Hogy neked nincs, vagy nem, hogy neki nem, van, ne, vagy hogy van. Pazarló a jaktya, igen, hogy két tonnát tankol?
6: Pazarló a jaktya, igen. Az, hogy ezt a pazarlást...
4: Te, ha neked ennyi pénzed lenne, ha lehetne egy McLaren, és ott élnél Monte Carloban, te egy motorcsónak, egy kicsi motorcsónakkal járnál?
6: De mi már erről beszéltünk egy párszor, hogy nekem azért nem való a sok pénz, vagy én azért nem tudnék ezzel mit kezdeni.
4: Neked nem.
6: Nem. Mert nem tudnám élvezni, mert minden pillanatban lelkiismeret furdalásom lenne, amiatt, hogy nekem ennyi van, a másnak meg ennél sokkal-sokkal kevesebb.
4: Nagyon nagy
6: a baj. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, n

0: órát, hadd üljek le veled beszélni. Hogy indítottad? Mennyi pénzed volt? Mi volt a startup, amit elkezdtél? Mit csináltál? Milyen örököltetted? Csináltad szüleitől halmadra egyenes leágazottja? Vagy hogy csináltad meg? Ott állsz egy előtt, hogy haver, oké, létrehoztál valamit. Szép. Nézzük meg, mit csinálsz? Mivel foglalkozol? Mi a mindset mögötte? Hogy vagy azon a hajón, amikor ott ülsz a feleséged, de boldog vagy valójában? Érted? Egy csomó izgalmas kérdés. De dühöt és frusztrációt érezni soha nem szok. Nem fölösleges. Hát...
1: Ez nem, mondom, tehát ez nem egy ilyen kicsinyesség, ez nem kicsinyesség, nem erről van szó. Tehát nem
0: de a kisember elmegy háborogni, megnézni a nagyokat Monte Carlóval.
1: Nem, én leginkább mondom, azon buktam ki, hogy csak elképzeltem, hogy például, hogyha ez a hajó egy medencével, az
2: meg... Szereti
1: a helikopter leszállóval,
0: tudod, milyen szar a sós
1: kevesebb lenne, és azt a pénzt, amit ő erre elköltött, mondjuk elkölteni...
0: De a világ nem így működik. A világ nem erről szól. Tudom, a világ önző, kapzsi és mohó.
1: Hát... Én azért mondom, hogy én nem vagyok való ilyen helyre. Tehát, hogy mondták,
0: minek
1: Kálló,
0: mentél
1: nem,
0: oda?
1: Azért, hogy megnézem, de nem gondoltam volna, hogy ez ennyire nagyon durva.
2: Az a tiéd, Tesszaloniki.
0: Mi az Istennek mész oda?
1: Nem, nagyon érdekes.
0: Hogy feküdtél le? Mi volt benned, mikor lefeküdtél?
1: Sehogy, tök érdekes volt. És nagyon izgalmas volt belepillantani ebbe a világba. Engem életemben először ért ennyire markánsan csapott meg a gazdagságnak a szele. Amikor arról beszélsz, hogy Dubáj az mennyire más világ, akkor azt gondolom ezek után, hogy nem biztos, hogy nekem való. Mert hogy
2: ezt megmondtam volna előtte, hogy nem a tiéd.
0: De figyeltek... nem kell ott élned, nem kell így élned, de egyszer látni és megnézni, hogy a pénznek micsoda ilyen fantáziája és utopisztikus gondolkodása és mérhetetlen pazarlása van.
1: Mérhetetlen pazarlása, igen, de én
0: hogy,
1: ezt láttam.
0: Igen, de hogy, igen. Hogy ebben szerintem nincs düh, hanem egyszer csak azt mondta, hogy wow, valaki egy ilyen életet választott, mi van vele, mibe él, látod, hogy kiszállnak a kocsiból, bemennek a kaszinóba, ott vagy borzasztó kicsinek, elveszettnek és csórónak érzed magad. Nagyon. De hogy az mind a te önértékelésed, amit ebben nem szabad beletenni. Tehát neked nem kell ezzel összemérni magad meg velük, nem is tudod, nem is kell. Mennyit töltöttetek Monte Carlóba egy délután?
1: Hát egy 3,5-4 órát körülbelül. Én egy jó nagyot sétáltunk, lementünk a partra, akkor ott lefotóztuk a kanyart.
0: Azt a bizonyos kanyart.
1: Igen, ott, mert mondjuk mondtad, ilyen helyen be kell ülni valahova, hát mi is beültünk, megittünk egy proszekót, vagy mi ez, az aperolt, bocsánat.
0: Aperolt, ott is.
1: Ott is egy aperolt.
0: Rálátva kikötőre a hajókra.
1: A kikötőre nézegettük ott a hajókat, aztán utána visszamentünk.
0: Jó, te legdurvább, egy McLaren, amit láttatok, egy nagy hatalmas hajó, tehát amit tényleg azt mondod, úristen.
1: Én szerintem ami a legdrágább, az igen, a hajók, igen, ezek a 3-4 emeletes jaktok, ezek a luxus jaktok, amik így egészen elképesztőek. És most itt egyébként nézem az SMS falat, és mindenki azt mondja, hogy idióta vagy.
0: Nem, csomóan egyetértenek veled, hogy...
1: Megy ez ilyen, meg menjél haza, meg mennyi vecsésre.
0: Igen, Juli csak elmondta hátam, aki nem hallott, hogy bosszankodott, hogy micsoda gazdagság, pazarlás, és hány dolgot lehetne ebből megcsinálni, és hogy medence van a jaktón, és hogy téged ez inkább bosszantott, és felhúztad magad. Igen. Ugye ezt mondtad el, hogy irritált.
1: Tehát egy nagyon jellegzetes emlékem van ezzel kapcsolatosan, hogy így lenéztem onnan fentről, hátul a tatom volt egy ilyen mahagóni, kézzel készült bútorszett, meg volt terítve porcelánokkal, meg akármikkel.
0: A jaknak a hátulján.
1: És nekem az jutott az eszembe, hogy ha csak ezt az egész szettet megfognám és aladnám, akkor abból mondjuk egy gyereknek a gyógykezelése kijönne. És ez a fajta összehasonlítás bosszantott
0: engem
1: rendszeresen. De most mondhattok, igen, Monte Carlo az nem az én helyem, mert minden pillanatban azzal szembesít, hogy végtelenül igazságtalan
2: a
1: világ.
2: Hol jött a szolongás először a kaszinó előtt?
1: Igazán a kikötőben.
2: A kikötőben.
1: A kikötőben. Aha. Igen. Aha. Na mindegy, de nizza. Hát
2: de tudod, hogy például abból a vízből, amit te a WC-n lehúzol egy hónapban, hány afrikai gyerek maradna meg?
1: Minden relatív, persze.
0: Kaját mi kidobunk a saját hűzünkből, abból ezer kilométerre arrébb konkrétan kit lehetne megetetni. Tehát ez nagyon relatív.
1: Nem kell menni, tehát elég, hogyha ha ezt az utat nézem, és elmegyek Borsod vagy bárhova, akik nem mozdulnak ki a falujukból, már az is óriási harácsolás.
0: Kérdezik, hogy mi volt annak a nagy hajónak a neve, amit láttál? Andy? Ával, de jó! Ával, Andy!
1: Nézze, az félelmetesen szép, és iszonyatosan jó időnk volt, 23 fok.
0: Ugye ott már nem bosszankodtál. Ott egy kicsit jó volt.
1: Mindenhol jó volt. Az egész nagyon-nagyon kerek volt. Beleszaladtunk este egy ilyen óriási partiba, ahol az összes jegyet eladták, úgyhogy kint táncoltunk a kerítésen kívül a Miroszlávval. Baromi jó hangulata volt az egész városnak. Ugye van egy nagyon hangulatos óváros részen, nagyon jó beülőkkel, nagyon jó fej emberekkel, tök jó fejek voltak a franciák.
0: Szóval akkor Nizzába hevertétek ki Monte Carlo sérelmeit és bántalmait és dühét és a kisember minden haragját, amit Monte Carlóba egy McLaren mellett ökölbe szorított kézzel verte hagytad volna szét a tulajt, hogy rohadjon meg, hogy neki van egy...
1: A frusztrált kis tökfőzelékszagú

0: kislány ellátogatott Monte Carlóban.
1: Én azon szoktam gondolkozni, amikor ilyen nagy hajókat látok, hogy ez a hajója. Ami akkor csak, mi, akkor mi van, tudod,
2: mi a,
1: tehát,
2: mi a
1: tehát ott áll mondjuk egy 30 milliárdos, 50 milliárdos hajó, tudod, mi a többi?
0: Igen.
1: Mi az, ami emögött még van, mint fundamentum? Tehát, hogy érted, tehát, hogy mi gyár, semmi az, hogy magánrepülő és háza a kis ingóságok, hanem, hogy mi mögötte a know-how? Tehát, hogy mi a cég, mit tud, mit csinál, milyen bizniszeket bonyolít, kriptósok, tehát nagyon érdekes. Annyira de te ott a krémet látod azért, az abszolút. Valami felfoghatatlan.
0: Felfoghatatlan. Hogy, ha én erre ránézek, akkor én mindig valamiféle ilyen ügyeskedést, vagy valami tisztességtelen magatartást látok a háttérben.
1: Neked a pénzhez biztos... való viszonyodat kéne nekem megváltoztatni. Nagyon, neked biztos... nem jó a pénzhez való viszonyod. Ez valamilyen gyerekkori...
2: Nincs.
1: Van egy csomó pénzzel kapcsolatos rossz gondolatod, ami csak oda vezet, hogy van egy hiedelmed a pénzzel kapcsolatban, de azt nem írod fölül, akkor nem is az, hogy nem lesz, csak meg kell változtatni a pénzhez fűződő viszonyodat.
0: Én úgy érzem, hogy én nem érdemlem meg a pénzt.
1: Na itt van. Hát erről szól.
0: Nem érdemlem, igen. Ha másnak nincsen, akkor én miért érdemlem meg?
1: Tehát, ebben van egy önbüntetés, egy önvád, egy lelkismert furdalás, egy bűntudat, de meg kell nézned, hogy miért ez a pénzhez fűződő viszony, hogy én nem érdemlem meg, nekem nem jár. Mi a közös benned, a pénzben és a bűntudatban? És ez honnan jön? Gyerekkorból? Ez az anyád, ez az apád? Az apád mondta sokszor, hogy nem érdemeljük meg, az anyádtól láttad ezt. Honnan van az, hogy a pénz rossz, a pénz gonosz, én nem érdemlem meg, ha pénzem van, bűntudatom van.
0: De ez tök érdekes, mert hogy nagyjából ugyanabból a körből indultunk, te is egy panelban nőttél fel, én is egy 7. kerületi bérlakásból, tehát hogy nem tudom, hogy nekem mi siklott félre.
3: Nem lehet, hogy ez... fiatal korodban elvállaltál valami csúnyaságot készpénzért?
0: És nem fizették ki.
2: És azóta is ez mond, jaj.
1: Itt a szüleid viselkedése a pénzzel is benne van. Itt az anyád, hogy nyúl a pénzhez. Itt az a mondat is benne van, hogy mossák kezet, mert koszos. Tehát, hogy itt ilyen fixációk is lehetnek szintén. Tehát, hogy ez igényel némi kutatómunkát. De igen, én is érzek valamiféle bűntudatot, vagy lelkiismert furdás, ahogy te mindig a pénzről beszélsz. De ebben benne van a szállásfoglalásod. Nem érdemlek meg, jobb lett tűzfalra nézek 26-ot szóra. Érted? Ez ide vezethető vissza. Ez okoz aztán egy önszabotást, egy kisebb szobát és egy hangos ventilátort az egyhetes nyaraláson tűzfalra. Tehát, hogy van egy viszonyod a pénzzel, nem veszek jobb szobát, nem érdemlem meg, bűntudatom van, jaj, ha én ennyit költök erre, jó ez nekem, mennyire lehetne másra költeni. Lesz egy szobád, ami tűzfalra néz, ami nem baj, mert nagyon szórakoztató, meg nem a szobán számít, meg nem a tűzfalon. Boldog vagy, és jól érzed magatokat, amiről, akkor egy tűzfalra nézve is lehet nagyot szexelni, proszekózni, és ki nem szar el, hogy hova néz a szoba. Nem erről szól, nem arról szól, hogy legyen 100 négyzetméter és tengeri néző 4000 dollárért. De hogy mindig ezt csinálod, hogy mindig odafoglalsz, ez mindig azt jelenti, hogy nem engedhetem meg, nem tehetem meg, nem való nekem, nem jár nekem, vagy ha megcsinálom, bűntudatom lesz. Inkább foglalok ilyet, hogy ne legyen, mert már tudom, hogyha megteszem, jön a bűntudat. Érted? Ezért jó ez a szoba nekem. Nem érdeblek többet. Na ezt kell átdolgozni, hogy ez mi? Ez honnan jön? Mi akad be? Ezek nagyon érdekes programok.
0: Hogyne? Ó, nekem ezen...
1: Ezért nem lesz pénzed soha.
0: Nem lesz.
1: Meg kell változtatni. Nem. Ahogy beszélsz a pénzről, ahogy oda mentél egy kicsit, most nem dühöngeni, értjük, hogy nem dühöngtél, de kiváltotta ez belőled, ez benned ott van. Mert ez dolgozik.
0: Engem leginkább az igazságtalanság része az bosszant. És ezért sem engedem meg magamnak a luxust, mert tudom, hogy meg másnak nem nincs. Tehát, hogy nincsen, érted? És ez engem
1: de
0: ez
1: ha nem engedem meg a másnak a luxus, mert nekem nincs, az azt jelenti, hogy neki nem lesz, nekem bűntudatom van, hogy nekem lehet. Tehát téged, ami vezérel, az a bűntudat. Neked bűntudatod van.
0: Bennem ez a
1: miért viselsz bűntudatot? Miért viszed a bűntudatot? Bűntudat lehet egy nem várt terhesség, hogy ha beszélgetsz az anyáddal, és lehet, hogy elmondjas valaki, hogy igen, az első egy hónapban gondolkoztam, hogy nem elvetetlek. Az elvetetés gondolata a magzatban hozhatja azt, hogy nem vagyok rám méltó, bűntudatom van, élni akarok, más terhére vagyok, nem akarok más terhére lenni, bűntudattal születek meg, mert átéltem egy majdnem vetélést. Már onnan is jöhet bűntudat magzatkorból. Tehát ez nagyon durva. Nagyon nehéz a bűntudatot cipelni, de érdemes kigyomlálni, mert minden pillanatodban mindig megjelenik a bűntudat. Leülsz egy proszekóra, és egy kicsit bűntudatod vagy neked most jó. Ez az önszabotálás, hogy nem lesz jó. És akkor is van bennem valami nyugtalanság, amikor a legjobban kéne lennem, de mindig bűntudatom van, amikor jól kéne, hogy legyek.
2: Az aperolnál nem volt neki.
1: Ez egy nehéz érzés, ez egy nehéz hátizsák, én ezzel dolgoznék. A bűntudat ez egy nagyon kemény dolog, és mindenkiben van.
0: Ezért szörpözök folyamatosan.
2: Igen, viszont...
1: Ja, és akkor hát igen, innentől kezdve próbáljuk elfedni. Azok kezdve teljesen természetes.
2: Júli az ideális munkavállaló, mert sose fog fizetésemelést kérni.
1: Igen. De nagyon jó, mert sokan egyébként tökre nem tudják megfogalmazni, hogy de érdekes, bűntudatom van, csak van egy rossz érzésük. Ha te már eljutottál oda, vagy bárki, hogy igen, bűnt, már nagyon jó a hely. Jaj. Mert az már egy nagyon mély önismeret.
0: Hát csak itt vagyok, egy 45 éves szarkopács.
1: Így van, ez hülyeség. Nem. Az önismeret az egy mélyebb fokán vagy, ahol el kell kezdeni dolgozni, mert rájöttél, hogy mi a drive-od, és az egyik drive-od a bűntudat. Ez te nem vagy szarkupac, nehogy is. Nem baj,
0: csak
1: nem
0: egy
1: baj.
0: Kicsit.
2: De hogy is?
1: Hogy kell egy Monte Carlo élménybeszámolóban megsírni valakit
2: bele a homokba?
0: Kiindulok majd a teraszon és szívódzik.
1: Nem vagy szar. Nem vagy szar. Nem, abszolút. Nem, de érdemes vele foglalkozni, hogy honnan jön. Ki lehet szedni, ki lehet gyomlálni, meg lehet ölelni a bűntudatot, meg lehet bocsátani magadnak a bűntudatot. Szóval ez van meló, de ez már egy nagyon mély fázis az önismeretnek, ahol rájövök, hogy azért nem tudok teljesen boldog lenni, mert ha boldog vagyok, jön a bűntudat is. És a boldogság és a bűntudat sokszor együtt jár. Nem lehetek, nem érdemlem meg, nem kaphatom meg, nekem nem jár, ha másnak se. Izgi.
0: Bizonyos dolgokban viszont nincsen bűntudat.
2: Hoppá!
1: De akkor jó volt ez a lényeg.
0: Nagyon,
1: jó volt.
0: Isteni volt, óriási.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A Pécsi Egyházmegye is energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be. Ma már nem lesz zavartalan a napsütés. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Átfogó energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be a Pécsi Egyházmegyében. A pécsi székesegyház teljes díszkivilágítását lekapcsolják napnyugta után. Az épület 4 tornyát csak légbiztonsági okokból világítják meg. A hivatal munkatársai számára otthoni munkavégzést rendeltek el, kikapcsolták a püspöki palota locsoló rendszerét, az egyházmegye területén található templomokat működtető plébániák pedig saját hatáskörben csökkentik az energiafelhasználást. Sáska veszélyre figyelmeztet a Nébih. A szervezet a napokban szükséghelyzeti engedélyt adott több növényvédőszerre is, melyet a kártevő megfékezésére lehet használni. Azt írják, a szélsőségesen meleg és száraz időben évről évre visszatérő gond a sáskák kártétele, melyek elsősorban az Alföldön fordulnak elő. Ám mivel a sáskák kiválóan repülnek és nagy távolságokat is meg tudnak tenni, bárhol megjelenhetnek. A készítmények felhasználása november 23-áig engedélyezett. A részletekről a Nébih honlapján lehet olvasni. 10. alkalommal rendezik meg az Együtt a gyermekeinkért jótékonysági futóversenyt Királyegyháza és Szentlőrinc térségében. A Holcim Magyarország, a két település önkormányzata és helyi civil szervezetek fogtak össze. A versenyt szeptember 25-én tartják meg, és már várják a nevezéseket. 3, 4, 11 és 21 kilométeres táv közül lehet választani. A jelentkezési határidő szeptember 13-a. A nevezésekből befolyt összeget a futóversenyen résztvevő iskoláknak ajánlják fel a szervezők sporteszközök vásárlására. A magyar közút jelzései szerint az M6-os autópályán a Baranyai megyehatár térségében aszfaltoznak a Pécs felé vezető oldalon. Dolgoznak az M60-ason is, itt az M6-os felé vezető oldalon zajlik aszfaltozás, mindkét helyszínen sávlezárás van érvényben. Építési munkák miatt útszűkületre kell számítani a Mohácsi összekötő úton, míg a 6-oson Hírnél folytatódnak a csomópont építési munkák útszűkület mellett. A Hungaromet előrejelzései szerint ma többnyire napos idő várható, többfelé azonban már gomoly felhők képződnek, melyekből az esti órákban elszórtan kialakulhatnak futószáporok. Északnyugatira fordul a szél, és egyre több helyen megélénkül majd a nap folyamán. A nappali csúcshőmérséklet megközelíti a 40 fokot.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Balázsék, most felvételről szólnak. Hű, de dezavűm van, amíg újra magukhoz térnek. Jöjjön a Best of Balázsék!
4: Szabadságunk 10. napján megfogalmazódott bennem, hogy hiányzik az életemben egy hobbi. Wow. Hobbira van szükségem.
5: És mit találtál? Kötés.
4: Olyan hobbira, amiben nem biztos, hogy sikeres lesz, de élvezni fogom.
5: Kertészkedés.
4: Nem.
5: Kötés.
4: Nem.
5: Horgolás.
4: Nem.
5: Tűzzománcozás.
4: Nem.
5: Maszturbálás.
4: Igen.
5: Csoportos maszturbálás. Terhestőkkel.
4: Igen.
5: Pitbull tulajdonosokkal és terhestőkkel.
4: Ez egy nagyon szűk társadalmi réteg, de szeretném, ha hozzám tartoznának.
6: Hát ilyen, olyan hobbit kell választani, amit kevesen csinálnak. Abban leszel sikeres.
4: Jó, ismertek a Baker Street című számot?
6: Igen.
4: Aha, megvan. Jó, szaxofonozni akarok.
5: Jó!
4: Szaxofonozni akarok!
5: Na, ezt nem találtam volna ki. Ezt nem találtam, mondtam volna mindent, hogy tényleg.
6: Az jó, az, mert az első kettő év az azzal fog elmenni, hogy a családod meg akar ölni, mire rendes, rendes hang jön ki belőle.
4: Két új lakásba kell költözni.
5: Igen, két évig nem jön ki nagyon hang, csak hamis és csak rossz.
4: De nem, látjátok magatok előtt, hogy ott állok egy ilyen poros jazzklubban, és hajnal kettő között, és csak előjök a szakszofon.
5: Imádnám. De úgy, hogy már megtanulod, bejössz és itt előadod. És olyat fújsz itt, hogy megőrülünk.
4: Vagy csendben 10 évig gyakorolok, hogy ezt az együtt el tudjam játszani. De egyszer azt érzem, hogy szükségem van rá, hogy érzem, hogy a sejtjeim így fel vannak pezsek. Mennyi idő, aki tud szakszofonozni?
5: Figyelj, eszem.
4: És most jövök.
5: Hozz a szakszofon.
6: Wow, gyere! De, azaz. Bal kezed van fölött, bal.
4: Nem mondod, mert mi van fölött.
5: Szerintem ez nem nehéz.
6: Az a baj, olyan hangszer, hogy egy év mire egy normál hang kijön belőle.
5: Tényleg?
6: Persze.
5: Nem tudni bonyolultnak.
6: Rendesen a megfújása lesz a nehéz.
4: Én amikor elkezdted ezt a mulatós vonalat, én támogattalak téged ebben.
6: Én is támogatlak, csak mondom, hogy kicsit hosszú projektet
4: választ. De nem látok engem egy csillogó váltoméses kosztümben?
6: Oh.
4: Ahogy előjövök egy nélonharisnyában a sötétből, hajnal kettőkor.
5: És megfújja.
6: Ez milyen klub?
5: És nagyon megfújott. Nagyon és ott állunk, és nagyon megfújott.
4: És 10 percek, és már kint cigizek a villamos megállóval.
6: Holnap jössz?
4: Jövök.
6: Hozok neked szaxofont, jó?
4: Van szaxofonod? De nem hozhatsz nekem olyan szaxofont, amit a béka is használ.
6: Kell segéderő, vagy nem kell? De eldöntheted.
4: Kell, minden kell. Szaxofonos is kell, meg szaxofon is kell. A legjobb az nem, hogy egy csoki szaxofont hoznám, mert az a két dolgod a legjobb használtak a világon.
5: Elmondom neked.
6: A szaxofonozni és csokizni.
5: 10:05 fogod úgy elfelejteni a szaxofont, hogy a büdös életbe a környékére nem mér. No, de egyébként ennek van értelme, hogy egy kicsit mindig újra húzod az agyad, és mindig találsz valamit, amit újra tanulsz, amit nekiállsz, amit elsajátítasz, hogy frissen tartsd az idegei pályára. Tök jó, tehát valami
6: Sebes
5: kell, ami...
6: Sebes Limbalás, csillagászat,
5: zongorázás. Csillagászat. Egy csomó minden van. Én kísérlek zongorán ide valaki, vagy egy három éve elhatároszok meg. Ugyanilyen fellángolásom volt.
4: Nem mondod komolyan.
5: Megtanulok zongorázni. Vettem egy zongorát a Covid idején, egy hordozható zongorát. A tesóm egy hónap múlva elkérte, azóta nem láttam, nála van.
4: Soha a macskák életben... fekszenek rajta.
5: Egy hétig baglyok laktak rajta. Soha a büdös életben nem tudtam meg zongorázni, de ugyanilyen elszántam, mondtam, hogy gyerekek, én egy évvel, márhoz egy évre, én előadok nektek valamit zongorán.
4: Pedig mennyire hasonlítasz a Richard Kledermanra?
5: Most jelen pillanatban ezzel a hajjal nagyon. Jobban, mint ő magam. Igen. Szóval, hogy ezek nagy álmok.
6: Girl, ez lesz a neved. Saxy Girl.
4: Saxy Girl.
5: Igen. Az igaz, hogy van előtte 3 év klarinét?
6: Hát sokat segít, ha tudsz.
4: Micsoda?
5: Csak mondom, tehát, hogy 3 év klarinét.
4: Ez még a régi iskola.
5: Egyébként adom. Tehát, hogy egyébként meg mire tanulhatnám meg? Tehát, hogy nagyon nagy lenne.
4: Excessive dohányzásba kezdek hozzá.
5: A Baker Street-et nagyon durván elnyomod.
4: Igen, nagyon sok jó van, de amúgy van egy George Michael számok, és rengeteg van, de a Baker Street a legjobb. Az vagyok én.
6: A berobbanó energia.
4: Igen, igen. És ez a legjobb amúgy zenei állást, mert gyakorlatilag ugye semmi nem kell odafigyelni, csak az egy szólódra, amit lenyomsz egyszer.
6: Kikopott a könnyű zenéből a szaxofon. Ha megnézitek, a 2000-es években az összes dalba volt.
5: 90-es évek. Ott mindenkinek elmentek, de túlfújtál csávó. Azt mondták, hogy nem. Ő szaxofonozott, nem?
6: Ja, persze, még a mai napig is csinálja.
5: De jó, kiváló zenész egyébként. Tehát, hogy jól csinálja nagyon.
4: Amit soha nem tudnék, az a tangó harmonika.
5: Az nem is állna jól, neked inkább a szaxi.
6: Nem, szerintem jól állna neki. Képzeld el, kocsma, óriási sörözések, és megjönne Eszter.
5: Úgyhogy nagyon más csinál a bal kéz, mint a jobb. Borzasztó bonyolult. De
4: ha előhúzok egy nyalókát a farpofájunk közül, hogy a gyereknek odaadom, aki ott áll mellettem sírva. Nem tudom, azt nem látom magam, hogy az nagyon bonyolult, de azt érzem, hogy ezt valamiért, azt gondolom, ezt meg tudom csinálni.
5: Így van, a neved lesz Ráskó Szaxter.
4: Szaxti, Ráskó Szaxti.
5: Ráskó Szaxti, ez lesz a neved.
4: Igen, és úgy
5: értelme van, hanem ez új dolgokat elsajátítani. Hát van. Ez a felnőtt kor erről szól, hogy mindig tanulj valami újat, ami igen. Kicsit szórakoztat, amivel több vagy, ami úgy picit úgy újra húzol.
6: Ez egyszerűbb, citera.
4: Egy 240 lakásos társasházban lakom.
6: Hogy fognak
4: tudni örülni. Fogjátok, hogy gyakorolok, megkeresztett ChatGPT-t, napi 20-40 percet kell gyakorolni, és akkor egy év alatt el tudsz jutni oda, hova szeretnél.
6: A Baker Street.
5: De 20-40 perc mi a levegővétel, vagy a gombok nyomogatása? Vagy
6: tehát, hogy minden... Megszólaltatás, utána dallam játsz, tehát minden, tehát ott nulláról kell elindulnod.
4: Igen, de...
6: Azért mondom, citera.
4: És mi az a másik, amit tűzékkel kell, tudod, ilyen...
6: Az nagy cimbalom nagyon bonyolult.
5: Nem, szakszakorozni kell. Figyelj, meg úgy tényleg úgy alkatilag is, tehát úgy megvagy. Nagyon előveszed, igen, nagyon előveszed, nagyon megtörlöd, beledugod a dugót, és nagyon megfújod, tudod, és az első két sor hanyat esik, úgy szól az a szakszakorozni.
6: Marcelina P.J.T.
4: Azt hiszem Marcelina, nem?
6: Nem, Marcelina, ezt írt be, Marcelina P.J.T. videóklippel együtt akarom bármelyik dalát, őt, és holnapra előkerítem neked, és ő fog megtejteni.
5: Jó, ha elindítjuk egy kicsit, becsukom a szemem, és én azt gondolom, hogy már te fújod.
4: Jó, hogy ez már te vagy. Nekem egy kicsit büdös öreg férfi kell.
5: Neked nehogy idehozatok egy valamit. Én nehogy hívjál már, itt vagyok.
4: Én ehhez vagyok szokva. Ez a munkakörnyezetem. Én nem tudok figyelni valakire, akit egy ilyen tüktig asszonyt idehoztok. Az nem jó. Nekem az kell egy ilyen jazzes életben félig tönkrement.
5: Mit látnak meg emberek, hogy néha azt gondolják, hogy ők meg fognak tanulni hangszere játszani? Lásd, 2 évvel ezelőtt nekem a zongora. Ugyanez volt, ugyanígy jöttem be, és nagyon-nagyon fogadkoztam, hogy egy év múlva zongorázok. Tehát, hogy ebből az lett, hogy állt egy zongora egy hónapig a sarokba. Tehát, mi történik a felnőtt létben, amitől megőrülsz, és azt gondolod, hogy te most megtanulsz egy nagyon bonyolult hang hangszert, amit sose tanultál meg.
6: Nálunk még az sincs, hogy úgy nagyon hiányzik a reflektorfény. Igen. Mert ugye a zenészség az a színpad, és figyelnek rád. Tehát azok az emberek, akik nem így élnek, mint mi, hogy te itt színpadon vagyunk, meg rádióban vagyunk, egyszer csak azt mondja, hogy én meg akarom mutatni magam a világra.
5: Hogy kapj egy kis figyelmet, igen, egy kis karácsonykor a családtól. Igen.
6: Na, de nálunk nincs ez, tehát
4: nem,
6: akkor honnan
4: egyetlen
6: jön?
4: Nincs ez. És annyira nagyon kevés a ritmus érzékem, hogy kb. Másfél év volt, még csárdáshozni megtanultam.
6: De egyet jobbra.
5: Ha csárdáshoz az axizol egyet, na akkor letérdelek. Tehát, hogy...
4: akkor ez én az
6: nincs
4: igazi magyar menyecske. Nem
6: na,
4: tudom, amúgy szerintem nem csak egy ilyen debilizáló szorongás van rajtam, esély. Hogy öregi férfiak tapsolnak nekem.
6: Tapsol vissza.
5: Tapsol vissza. Micsoda, a legjobb szakszofonos lesz.
4: Ennyi.
6: Van,
4: az olyan már én, az már én vagyok.
5: Ki ő?
6: Ő Marcelina maga.
4: Figyelj, az a belső iránytűm, hogy olyanra nem hallgatok, aki a nesét mutatja az arcán újra.
6: Figyelj.
5: Eszter. Én ezt már holnapra szeretném kérni.
4: Én ezt is a fodrász a számát kérem.
5: Mi van benne valami szexi, hogy nő szakszofonozik? És most nem orális szempontból értem, csak hogy ugye...
4: Monális, hogy... teljesen vitte le hátulról.
6: Teljesen vitte le közben hátulról, és a szakszi.
5: Megengedett a behatolás. Mert a szakszofonra koncentrál. Ez mindig izgatnak a szakszofonos nők, hogy nem figyelnek a hátulcsó felükre. Nem, hanem tudod, hogy úgy valahogy hogy egy ilyen jó hangszerrel játszik, szájba veszi, megfújja, tehát hogy ez...
4: a Lili Vasszír, az is egy nagyon jó szám.
5: Jó, oké. Okay. Ha egy év múlva még vagyunk, írjátok föl, ezen a napon kell Eszternek szakszofon bemutatót tartani. Ez nekem megvan, mikor megírták. Bari, most telt le az egy év, ma kéne zongorázod, egy év múlva jönni fog.
4: Ez arra nem ilyen boldog, azt mondja.
5: Anna már ide is.
4: Jönni fog, az excelek.
5: Jönni fog a dátum, egy év múlva. Eszter, tudod milyen nap van? Ma nem, elfelejtettem mi.
6: És egy akkor egy arany szakszofont átadunk.
5: Igen, egy év ilyenkor megígérted, hogy megtanul szakszofon. És megfújná.
4: Az olyan durva lenne, az meg egy hárfás ember még a hátam mögött, egy Cherokee Jeep-e. És akkor mindenem megvan, akkor elvihet az ördög, akkor mindenem megvan, amire valaha vágytam.
5: Ja Istenem, hány ilyen hobbim áll a sarokba, hány
4: na
5: ilyen
4: jó,
5: dolog
4: de mik
5: van.
4: De mik a legjobbak, mondja, és hát én sem mondom a sajátom.
5: Megvettem egyszer egy, hát ezt ugye tudják a felék meg a hallgatók, kaptam, hogy én csillagász leszek. Uh-huh. És szeretnék felnőttkor megtudni csillagászkodni. Anyám még ezt komolyan gondolták, és megvettek egy ipari méretű, három lábon álló, két ember által csak felemelhető, olyan távcsövet, hogy a planetáriumban nincs ilyen.
6: A csillebérci planetárium az így nézett nyálcsorgat, vagy ilyen.
4: Három hónapig nem tudtak dolgozni.
5: 10 éve. Meg azt mondták, hogy figyelj, akkor boldog születésnapot, és elővettek, de nem egy ilyen asztalra lerakható, egy rendes statívon álló 43 kilós távcsövet. Nem tudom, hogy kell összetenni. Nem tudom, hol vannak a tükrök hozzá. Nem tudom, milyen műszerek vannak rajta. Soha nem tudtam még a holdat se megfigyelni rajta, mert hogy ezzel ilyen mély űrt kellene nézni. Tehát, hogy ilyen galaxisokat állítólag. Hát nem sokszor vittem ki a szabad levegőre, mert 43 kiló.
4: Nem vagy, akkor te vagy az a szomszéd, aki a teraszon alszik, és van egy hatalmas távcsőve.
5: És van egy hatalmas távcsőve, igen, ami lent áll a garázsban, nem mozdíthatatlan. De ugyanilyen volt a zongora, nekem nagyon sok ilyen fellángolás volt. Szerintem minden ember életében van. Én megtanulom, én elkezdem, én belevágok. Aztán valahogy van, ami is szárba szökken, van, ami nem.
4: Szóval azt érzem, hogy nem hisztek bennem, de majd meglátjuk, majd amikor először lesz szakszofonos ébresztőtök. Majd akkor,
6: először
4: majd
6: jön a Baker Street.
4: És megnéztem, és nem annyira drágák a szakszofonok. Tehát,
5: mint hangszer?
4: Igen. Na, ez az én életközepi válságom. Majd, miközben ti motoroztok, ez az egyetlen hangszer, ami átüti majd a motor morgásra.
5: Szerintem ez nagyjából ugyanaz, amiben mi voltunk, vagy vagyunk. Csak ki...
6: Igen, csak mi megvalósítottuk.
5: Dolomitokban motorozik ki éppen a szakszofonról álmodozik.
4: Neked csak ennyi volt? Csak a motorozás?
6: De a motorozás. Nekem hangszer megvolt, én hosszú éveken keresztül.
5: De nem volt, hogy valami nagyon megvettél, de nem kezdted el? Ott állt a sarokba, és nézted, és nem...
6: Gitáros voltam. Te.
4: Jó.
6: Nagy fellépések, óriási koncertek, jó volt, nagyon.
4: Akkor innen ismered a Marcellát?
6: Marcella!
4: Marci!
6: Holnap mi fogsz sírni?
4: Én bármelyik nem tudok sírni, ezzel semmi nem fog múlni.
5: Meg kell, holnap meg kell fújni.
6: És hát a tolóharsona, ugye? Alaphangszerem, tolóharsona.
4: Tolóharsona? Ebben a kis kekinadrágban a tolóharsona?
6: Nem, azt akkor hosszú nadrágban kellett lenni, feketébe, fehérinkbe.
4: Úristen, a harsonások azok nagyon haszontalanok.
6: Miért lenne már haszontalan?
4: Hát de merre tudsz harsonálni?
6: Mindenfelé.
5: Vannak értelmetlen hangszerek. Tehát, hogy vannak azért.
6: Na nem mondjátok meg, hogy a tolóharsona értelmetlen hangszer, mert miért értelmetlen?
4: De ezt, de látod, hogy az anyja bemutatja 15 éves. Itt a fiam, Feri, tolóharsonás.
5: És mindig, akik ilyen nagyon fura hangszert választanak, ha elmész egy komoly zenei koncertre, kicsit fura a karakter, aki mögötte ül. Tehát rájössz,
6: minden komoly zenésznek
5: azt szerintem. Tehát rájössz, hogy leglehetetlenebb hangszer mögött egy kicsit mindig fura csávó ül. Észrevettétek, hogy ők minél furább a hangszer, annál furább a csávó, aki választotta.
6: Mondom neked, mert a tolóharsona előadáson a zsenialitást kíván, ugyanis ott nem az van, hogy megnyomsz egy gombot, érted, mint a szaxofonon, és biztos,
4: mint
6: hogy
4: a húzós hangszereken, ugye
6: nálunk, így van, nálunk ugye pontosan kell állítani a kis...
5: Hogy meddig tolod azt a kard.
6: Be kicsit arrébb tolod, már hamis vagy.
4: De rá tudod tenni a kottát a végére, nem? És akkor tudod nézni ilyen
5: ha távolától vagy, akkor bajba vagy.
4: Igen, neked ilyen bifokális szemekkel majd, hogyha elkezdünk együtt játszani, Feri. Csak mondom.
5: Írjatok már, drága hallgatók, hogy ki mit talált ki a 30-40-50 évesen, hogy megcsinálja. Valaki ezt írja ki, tehát a motorcsónak vezetővizsgát akarok letenni, csak úgy.
6: Jó. Mondjuk azért a hajózás nekem, mert a Viena vitorlázást űzöm 10 éve.
4: Jó, az abszolút. Az úgy, abszolút
6: soha viszontan. Életemben nem volt még.
5: Nincs az embernek motorcsónak, nincs vitorlása, de le akarja tenni, igen, hogy egyszer
6: hogy
5: majd legyen.
6: Akar, hogy ő a Balatonon fog egyszer egyet vitorlázni.
5: Szerintem ez a felnőtt léted újra gyereké válik, és elképzelsz valamit, és meg akarod csinálni, hogy kicsit gyerek maradsz belül, és valamiről még álmodozol. Nem én a fogyással vagyok, így egyszer majd csak lesz belőle valami.
4: De nem látjátok magatok előtt, hogy egy fekete motorcsónakot vezet a Balázs? Én állok az orrában.
5: Ebből nekem a motorcsónak 5 évig megvolt, én hajóztam a Dunán sokáig.
4: Csak előjönnek ezek a dolgok.
5: Én azt megcsináltam, hogy hajóztam sokat a Dunán, azt szerettem, igen.
4: Kivihetném most a szigetre.
5: Mert volt ilyen, csak ki nem engedtek be, nem engedtek kikötni. Kivittem a brigádot, hajóval megyünk gyerekek, sziget, és kiderült, hogy csak ilyen BKV hajó köteti. Visszakötöttünk, és átmentünk taxival, nagyon nyomorú sztori. Mikor villantani akarsz, hogy hajóval megyünk a szigetre, gyerekek, micsoda, ott a motorcsónak, és ugye hajtottak, mint a húzat, nagyon nyomorúságos volt. Igen. Azért nekem a triangulum áll a sarokban évekig. Egy hárfa bögött azért nagyon szívesen megnéznélek. Írja egy hallgató, igen. A bátyám harsonázott, gyakran kapta azt a kérdést, hogy hova tűnik a cső? Lenyeli? Szóval ezek szerintem klasszok. Nekem nagyon sok barátom akar valamit megtanulni, úgyhogy 10 éve mondogatja, hogy ő megcsinálja, 10 éve mondja, hogy elvégzi, de valahogy soha nem csinálod meg. Nem szólsz, vagy mi történt?
4: Nem, csak meg akartam nézni, hogy a Lilival szírt, de most már látom, hogy nem figyeltem oda, és már Zsül már bekészítette, ezt figyeld.
5: Beraktál valami jó muzsikát?
4: Igen.
5: Lili was here, na mutasd, igen. Akkor az hogy ez szól?
4: De szólóhoz kell itt a kettet?
5: Ez te vagy már ezt tettem?
4: Ez vagyok én. Ez Feri gitárra kísér.
6: Ezt lemondom. Na, ez már akkor csináljuk ezt meg, tessék, egy év múlva ezt el kell játszani.
5: Fogok röhögni ezen. Nagyon várom, végre ez... nem én csinálok magamon hülyét, hogy megírek valamit, amit nem teljesítek.
6: Oké, egy év múlva ezt a dalt eljátszuk itt a stúdióban élőben.
4: De ez én vagyok, ez a hangszer, érted?
6: Ez te vagy, ez maga a szakszofon, te maga a szakszofon.
4: Ez meg a mongol metál, ez a kettő, ami nagyon tetszik.
6: De mondom, holnapra szerzünk egy hangszert oktatóval, és igen. Akkor tehát derítsük ki, mielőtt ezt megérjük.
4: Vagy a kapacitása a tüdőmnek, nehogy aztán kesszon beteg legyek,
6: olyan hasonló. Az van, olyan kapacitás van szívem.
4: Ez a belem nem a tüdőm, tesó.
5: Kapsz egy PTX-et, összeomlik a tüdőt, tudod. 10 éve vettem egy szájharmonikát, azóta is gyűjtem az oktatóanyagokat. Szájharmonikázni akart megtanulni. Én mindig is boldog akartam lenni, és most az vagyok. Tamás, de szép, igen. Én milliárdos akartam lenni, de a főni nem veszi föl a telót. Írja valaki. Na, egy év múlva adjátok már ezt elő.
4: Jó, de lehet,
5: ha még élünk és vagyunk, ez adjátok már elő ezt a dalt.
4: Nem, én azt akarom mondani, hogy ha jövőre lesz Oti, én ezzel a szólóval ki szeretnék állni a színpadra. De az mennyire lenne durva, nem? Egy ilyen óriás
6: tömegedő. Várj, valami oda kell egy izmosabb dal.
4: De valami ez a 80-as évek végére.
6: Ez oda kevés
4: lesz. Az a kevés, de nagyon jók vannak ám. Hát van George Michael is, meg minden. Keressünk egyet.
6: Lassú.
4: De figyelj, egy életen 15 másodperc lesz.
3: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió 1-en pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.

0: vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ez nagyon jó, fantasztikus.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: slowly drifting away, wave after wave, wave after wave, slowly drifting.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: mix, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 3111 111-et, legyen a 10. telefonáló, mondja a szlogent.
3: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
2: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspotlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
5: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
8: Nem sírok, csak az allergia.
7: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
8: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
7: Allergia esetén a Goodwill Pharmától. Orvostechnikai eszköz.
9: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
10: Annyi út áll előttünk. Van, amár rég ott kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
11: Itt egy Orlen.
12: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
13: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
14: Ne hagyj ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig az 500 g-os Alesto Cashew Dió 30% kedvezménnyel csak 1749 forint. A 120 ml-es Ballino tölcséres pisztáciás jégkrém 37% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Itt a Rádió 1, csak igaz, ma is sláger megy. Hamarosan ismét játszunk majd, nem sokára újra páros belépőjegyeket lehet nyerni a Parádé Rememberre. Most 10 óra 16-kor két fontos közlekedési info. Szabi írta, hogy baleset volt a 10-es főúton Pilisvörösvár és Piliscsaba között, 23-as kilométer, és oda-vissza fennakadást okoz. Novák pedig azt írta, Budapesten a Népfürdő utcában volt baleset a CBA-nál.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen! Ha van még info az utakról, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat a Rádió 1!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és csak mondom, anno az ezredforduló elején is mindaddal igazi mai sláger volt, amelyek ráadásul sokszor a mai zenék alapjává váltak. Hát akkor utazzunk együtt vissza az időben, drága Rádió 1-esek, idézzük fel a kor hangulatát, amikor még a Budapest parádékon partiztunk. Parádé Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én a Rádió 1-jel, páros belépőt kap ugyanis a 10. telefonáló mostantól. A játék indul 0620 311 111. Sok sikert!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
4: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
5: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
4: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
5: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
4: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
6: Ha Pécs, akkor volántaxi. Már appon is.
7: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette.
8: Menü ajánló a Rádió 1-en.
7: Nem fáj majd a hasa tőle.
9: A menü ajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
10: A Rumbistro Pécsen a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért.
11: Órjaleves májgombóccal és bakonyi sertésszelet galuskával vagy lecsó tükörtojással tarhonyával, esetleg csirkemell parmezános bundában habos burgonya pürével.
10: A Sleeven rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebéded az ételkiszállításpécs.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 2290 forintért.
11: Gyümölcsleves korlátlan fogyasztással és A. rántott tök rizssel tartárral, B. tordai laci pecsenye tejfölös lilahagymás burgonya salátával vagy csabai töltött csirkecomb burgonya pürével savanyúval. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat vaníliás pannakotta mentás mangóval.
10: A Korzó étteremben Pécsen a Koller utca 8-as szám alatt hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig a kétfogásos menü 2990 forint, a háromfogásos menü 3590 forint. A mai ajánlat eperleves citrusos túrógombóccal, vagy tyúkusleves gazdagon és csirkepaprikás galuskával, vagy lecsóval töltött karaj petrezselymes burgonyával. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A My Bistroban Pécsön a Siklósi út 3-as szám alatt az ingyenes parkoló és az állandóan elérhető menü kínálat mellett naponta változó házias ajánlat vár 11 és 15 óra között. A mai menü 2290 forintért. Gulyásleves és fasírozott párolt rizssel csemegeuborkával vagy roston sült csirkemell friss salátával, joghurtos öntettel, esetleg húsleves cérnemetéltel és rántott csirkemell vagy sertéskaraj, hasábburgonya vagy párolt rizs. Részletek a mybistropage.hu oldalon.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: És most!

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, közöttük pedig játék indult az előbb. A Tét páros belépő a Parádé Rememberre augusztus végére, a 10. telefonáló kapja. Halló?
1: Ja, Reni vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Reni, picit izgulsz?
1: Igen, eléggé.
0: Mit csinálsz most?
1: Épp vigyázok a kislányomra, épp most kelt fel ebben a másodpercben.
0: Jaj, hallom. Hány hónapos éves?
1: Most lesz 2 októberben.
0: 2 éves?
1: Igen.
0: Ó, Isten, hogy hívják?
1: Vivian.
0: Viviennek nélkülöznie kell téged majd augusztus végén.
1: De igaz!
0: 10-én tértél el!
1: Jézusom, köszönöm. Hát, szóhoz se jutok. Annyit próbálkoztam már előző játékoknál is, hogy ugye az esélytelenek nyugalmával pont meghallottam, hogy játékot indítasz, mondom, hát mit veszíthetek. Megpróbálom, és én fel se térek jelenleg.
0: A Rádió egy szlogenjét remélem tudod.
1: Persze, Rádió egy, csak igazi ma is láger megy.
0: Mert hogy ezzel adom a nyereményt.
2: Gratulálunk! Nyereménye 2 főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Hát ő nem örül neki, ahogy hallom.
1: Nem, meg egy kicsit nyűgös szegény.
0: De majd a mama vigyáz rá.
1: Így van, igen.
0: Anya apával lekoccol majd egyet bulizni, én pedig játszok egy olyan dalt, amire megnyugszik majd, jó? Itt van ez, a Diamonds. A játék pedig folytatódik a következő.

zavarok most. Az olasz producer DJ Alex Kenji, ez a Bambolé, az ő dala. A készítési folyamata pontosan ezzel a dobbal és ütemmel kezdődött. Csak mondom, ő mondta egy interjúban, hogy szinte mindig a dobokkal kezdi a zeneszerzést, és csak utána

0: Ez a Rádió 1, csak igazolva is sláger megy. Hát ez a dal felébresztett mindenkit szerintem. Tündét is, aki SMS-en írta, hogy a nyaralás van, az a legjobb, hogy mindig 10 után kell, és nem az ébresztő órára. Úgyhogy nála most készült el a kávé, és most indul be a nap a Rádió 1-jel. Hát Tündének konkrétan én vagyok a reggeli műsor. Érdemes továbbra is velünk maradni, mert azonnal indítom az újabb zenei órát. Ezzel Wonderful Life!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal. Bár

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: Idén is Siklósi Várfesztivál történelmi utazással az ókortól a török hódoltságig. Látványos csaták, izgalmas hagyományőrző bemutatók, történelmi táborok és családi programok várják a látogatókat 3 napon át, augusztus 7-e és 9-e között. Siklósi Várfesztivál idén is. Részletek az esemény Facebook oldalán. 40 éve, hogy a Queen Magyarországra látogatott és történelmet írt a legendás Népstadion koncerttel. Ebből az alkalomból egy igazán exkluzív helyszínen, Pécsen, a Káptalan kertben idézik meg ezt a felejthetetlen estét. Egy nagyszabású koncert, ahol a Crazy Little Queen Tribute Band és a szolnoki szimfonikusok közösen hozzák el a Queen legnagyobb slágereit. Augusztus 7-e péntek, Pécs, Káptalan kert. Jegyek már kaphatók a gag.jegy.hu oldalon. A Nemzeti Lovas Színház Romeo és Júlia című koncertmüzikeljével érkezik Bikarra augusztus 8-án. Egy szerelem története 2x50 percben, ahol a látvány és a zene egyé válik, és új fordulatokat, mély érzelmeket hoz felszínre. Részletek élménybirtok.hu. Idén is sztárfellépőkkel találkozhatsz a pécsi Káptalan kertben. A fellépők közt Titeni, a Boysingers, a Belga, Azaria, valamint Gangsta Zoli és a Kártel. Részletes infók, jegyek káptalankert.net. Fürdőfesztivál, Magyar Hertelenden a fürdőben zenés programokkal, vízi tűzi játékkal és vízi tornával augusztus 7-től 9-ig. Itt lesz a PMD Blues Band, Szabó Ádám, Rudán Joe, vasárnap pedig a Rock Színház műsora lesz látható. Bővebb info részletek a www.hertelendifürdő.hu oldalon. A magyar könnyűzenei élet egyik legismertebb előadója, Demjén Rózsi idén tölti be a 80. életévét, augusztus 20-án pedig Pécsen, a Káptalan kert színpadon ünnepelhetünk vele a Demjén 80 koncerten. Sőt, az előadás előtt a Hogyan tudnék élni nélküle című filmet is levetítik.
0: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket TikTokon is! Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?

0: Megszólalnak. Zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Jelentés. Hello mindenkinek, Györki Attila vagyok. Kitartást a hőségben, jó nyaralást. Ebben az órában újra lehet majd jegyekért jelentkezni a Parádé Rememberre, mert hogy lesz játék, nem sokára.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Itt a Rádió 1, 11 óra 21 perc, kaptam egy közlekedési infót Csapkától, hogy az M0-áson, a keleti részen az M3-as felé haladva az M5-ös csomópontnál dolgoznak a belső sávban, és emiatt van 1-2 kilométeres dugó. Kitartás, sok türelmet mindenkinek, jöhetnek még a hírek, a forradalom 20-as 311-111.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Fox Post.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 51 frekvencián az országban, például a vadonatúj esztergomi frekvencián is, FM 107,5. Onnan is Esztergom környékére tessék majd jelentkezni a játékra, jó? Majd, mert hogy még nem szóltam, hogy hívni kell, ellenben most megmutatom, hogy mi a nyeremény. Tessék figyelni!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The beats, the melody. DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 3111 111-et, legyen a 10. telefonáló, mondja a szlogen.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember, a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: 4 nap, amikor Harkányban felrobban a nyár. Augusztus 20-23 között jön a Harkányi Fürdőfesztivál. Színpadon Jude Law, a Republik és Radics Gigi. Az éjszakai partikért Pete Junior, Cookie és a Döndi Duo felelnek. És ez még nem minden. A színpadi programok mellett idén is számos kísérő programmal készülünk. Többek között veterán autókiállítással, napi jógaórákkal, henna festéssel, valamint az esti órákban látványos fényfestéssel. Zárjátok a nyarat a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. További programok a harkanyfürdő.hu oldalon.
0: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette. Menüajánló a Rádió Egyen. Nem fáj majd a hasa tőle. A menüajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
4: A Rumbisztró Pécsen a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Órjaleves májgombóccal és bakonyi sertésszelet galuskával, vagy lecsó tükörtojással tarhonyával, esetleg csirkemell parmezános bundában habos burgonya pürével. A Sleevem rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebéded az ételkiszállításpécs.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 2290 forintért. Gyümölcsleves korlátlan fogyasztással és A. rántott tök rizssel tartárral, B. tordai laci pecsenye tejfölös lilahagymás burgonya salátával, vagy csabai töltött csirkecomb burgonya pürével savanyúval. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat vaníliás pannakotta mentás mangóval. A Korzó étteremben Pécsen a Koller utca 8-as szám alatt hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig a kétfogásos menü 2990 forint, a háromfogásos menü 3590 forint. A mai ajánlat eperleves citrusos túrógombóccal, vagy tyúkusleves gazdagon és csirkepaprikás galuskával, vagy lecsóval töltött karaj petrezselymes burgonyával. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A My Bistroban Pécsen a Siklósi út 3-as szám alatt az ingyenes parkoló és az állandóan elérhető menü kínálat mellett naponta változó házias ajánlat vár 11 és 15 óra között. A mai menü 2290 forintért. Gulyásleves és fasírozott párolt rizssel, csemege uborkával, vagy roston sült csirkemell friss salátával, joghurtos öntettel, esetleg húsleves cérnametéltel és rántott csirkemell vagy sertéskaraj, hasábburgonya vagy párolt rizs. Részletek a mybistropage.hu oldalon.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytató!

0: Csak igazi mai sláger megy.
1: A legjobbak vagytok, imádlak benneteket. Nagyon-nagyon-nagyon szeretem a Rádió Egyet. Ilyen nappal csak ti szóltok, titeket hallgatlak. Amikor beülök az autóba, csak egyből Rádió Egy indul.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kedves Coldplay, bár csak úgy lenne, ahogy énekeltétek. Itt most egy csillagot lát az ország, és az nagyon melegít minket. De a Rádió 1-esek jó zenékkel és sok-sok játékkal kibírják. Most is szóltam az előbb, hogy hívni kell, és a 10. telefonáló megkapja a páros jegyet a Parádé Rememberre. Halló?
1: Szia, Kristóf vagyok. Játékra jelentkeznék.
0: Kristóf, szia. Honnan csörögtél be hozzám?
1: Budapestről. Éppen területi képviselő vagyok és dolgozok.
0: Ebben a nagy melegben? Kocsiban gondolom? Klímával?
1: Így igaz.
0: Vagy rosszul tippelek?
1: Nem, nagyon jól tippelsz.
0: Bírod?
1: Muszáj, nincs más választásom.
0: Jól van, hát figyelj, dolgozgass most, dolgozgass, a hó végén pedig buliz velünk egyet, mert 10-ként felhívták Kristó!
1: Rádió egy csak igazi mai sláger megy!
0: És még a szlogen is megy, úgyhogy abszolút tiéd a páros belépő. Gratulálok!
1: Köszönöm szépen!
2: Gratulálunk! Nyereménye két főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: El se hiszem, annyiszor próbálkozok, hogy egy jó nyárra zárjuk a bulit.
0: Hogy mondtad, egy jó nyárra zárjuk a bulit. Tudjuk be ezt a 40 foknak. De nagyon vigyázz magadra, kitartást. Hajrá! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim, a játéksorozatnak nincs vége. Délután is lehet páros belépőjegyeket nyerni a Parádé Rememberre.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: ez a Rádió 1. Azonnal indítjuk a Daily Mixet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció,

0: nyertünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezmény számos törölközőre és 20-60% kedvezmény számos ágytakaróra. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
11: Nem sírok, csak az allergia.
10: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
11: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
10: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvos technikai eszköz.
12: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
13: Mi?
14: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
12: Ugrunk egy bombát!
14: Szállás.hu.
15: Úgy is tett.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
16: Augusztus 8-án Téden érkezik a Káptalan kertbe. Az ország egyik legnépszerűbb előadója garantálja a nyár egyik legforróbb koncertjét. Ne maradj le, biztosítsd a helyed időben. Káptalan kert, ahol a pécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.
17: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
1: Reklámot hallottál.
0: Az 50 legjobb. Igazi mai sláger csak a Rádió 1-en minden

0: Rádió egy top 5-ben.
1: 2026. augusztus 6-a déli 12 óra van. Ez a Hírtér Villány, a Rádió 1-en.
0: Hírtér Villány, a pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en, Ince Anna Máriától.
1: Koncertekkel, valamint családi és gyermekprogramokkal, vetélkedőkkel és szépségversenyekkel rendezik meg az idei Harkányi Fürdőfesztivált augusztus 20-a és 23-a között. A Harkányi Gyógyfürdő ZRT az MTI-nek azt mondta, az 1823-ban megnyitott létesítményben idén már 31. alkalommal tartják meg a népszerű rendezvényt, melyre a tapasztalatok szerint nem csak az ország minden tájáról, de a határon túlról is nagy számban érkeznek látogatók. A színpadi programok mellett idén is számos kísérő programmal, például veteránautó kiállítással, napi jóga órákkal, henna festéssel, óriás dárccal, buborékházzal, valamint az esti órákban látványos fényfestéssel készülnek a szervezők. A színpadi programok keretében a fesztivál első napján mások mellett Kéméndi Tamás és Tarlós Ferenc, a Nihil Chips, a Spencer Hill Magic Band, Samba Morale, a Republic és Pete Junior lép fel. Pénteken a gyerekeket Kinder Disco várja, majd Richard Davidson bűvész tart bemutatót, a legkisebbeket pedig ringató foglalkozásra várják, a nagy színpadon pedig Kökény Dani ad majd koncertet. Szombaton a PTE Brezben délutáni koncertjét követően Benkő Zsolt, majd Kusnyér Anna és Balási Szabolcs lépnek színpadra. Szalóki Ági gyermekkoncertje után kerül sor az elmaradhatatlan vizes pólós szépségversenyekre. Érkezik a Cosmix, az UFO, Lengyel Johanna, az es zárásaként pedig Jude Law és Kuki. Vasárnap a Harka Vízi Világ gyermekszínpadán a Kinder Diszkót követően gyermekfitness lesz, koncertet ad a Csilingelő Trió, Farkasházi Réka és a Tintanyúl, illetve a Kerozin is készül egy kisebb koncerttel. A nagy színpadra Rostás Szabika után a Váradi Roma Cafét és Radics Gigit várják. A tájékoztatás szerint a programokat rossz idő esetén is megtartják. További részletekről a Harkányi Fürdő hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Ünnepélyes keretek között adták át szerdán a szigetvári hivatásos tűzoltó parancsnokság új gépjármű fecskendőjét a Zrínyi téren. Az új tűzoltóautó a komplex tűzoltó gépjármű fecskendők rendszerbe állítása elnevezésű projekt keretében érkezett Szigetvárra. A fejlesztés célja, hogy a korszerű járművek révén a tűzoltók gyorsabban, nagyobb kapacitással és modernebb felszerelésekkel tudjanak beavatkozni, tovább növelve a lakosság biztonságát. Az ünnepségen Hallai Zsolt Péter tűzoltó ezredes, a Baranya vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója kiemelte, hogy a korszerű technikai háttér elengedhetetlen a szakszerű és hatékony beavatkozáshoz, egyúttal a tűzoltók munkájának megbecsülését is kifejezi. Hallai Péter Zsolt tűzoltó ezredes ezt követően átadta az új gépjármű fecskendő indítókulcsát Kis Gábor tűzoltó alezredesnek, a szigetvári hivatásos tűzoltó parancsnokság tűzoltó parancsnokának. A járművet Barics Gábriel plébános áldotta meg, az ünnepség pedig a szózattal zárult, ezt követően a résztvevők megtekinthették az új tűzoltóautót. A Heros Aquaman 4000 típusú jármű a legkorszerűbb tűzoltó gépjármű fecskendők közé tartozik. Az új jármű tovább erősíti a szigetvári hivatásos tűzoltó parancsnokság beavatkozási képességét. Több beruházás már elkészült, míg számos a befejezéséhez közeledik Mohácson és környékén. A sorsdöntő ütközet 500. évfordulójára elindított fejlesztés sorozat részeként közölte szerdán a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A szaktárca tájékoztatása szerint a Mohácsi Nemzeti Emlékhely tavaly októberben megkezdett felújítása a végéhez közeledik. A munkák várhatóan befejeződnek az augusztus 29-i évfordulóig, így nem lesz akadálya annak, hogy az emlékhely fogadhassa majd a látogatókat. A kivitelezők feladata volt a korona alakú épület felújítása és bővítése egy új kiállítótérrel. egy új kápolna és osszárium megépítése, a Hádész kapu felújítása, a Kegyeleti tér és a mintegy 6,5 hektáros kert teljes rekonstrukciója, a kerítések felújítása és új vadkerítés építése, illetve egy műhelyépület kialakítása. Mára a kápolna és a műhelyépület teljes egészében elkészült, és folyamatban vannak a kiállítótér és a főépület gépészeti, elektromos és belső szárazépítési munkái. A növénytelepítés jelenleg is zajlik. Az évfordulóhoz kapcsolódóan Mohácson az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb városfejlesztése valósul meg, melyek szintén elkészülnek a megemlékezésekig, közölte a Mohács 500 Nonprofit Kft. A mohácsi főtér a Széchenyi téren 30 ezer négyzetméteres területet érint a beruházás. Az átfogó rekonstrukció részeként megújul a Szabadság utca és a Sétáló utca is, így a teljes belváros egységesebb, rendezettebb és élhetőbb környezetté válik. Elkészült a csatatéri emlékkápolna és környezetének teljes körű rekonstrukciója. A kápolna egyik legfontosabb értéke a restaurált Dorfmeister festmények visszahelyezése, melyek az 1526-os mohácsi csatának, illetve az 1687-es második mohácsi csatának állítanak emléket. A szomszédos 1829-ben épült klasszicista kálvária együttest szintén teljes körűen restaurálták. A belvárosi parkolási helyzet javítása érdekében pedig új parkolókapacitások is létrejöttek a városban. Az augusztus 29-i megemlékezés részletes programja még nem végleges, de várhatóan egésznapos állami, egyházi és kulturális programokkal emlékezik majd Mohács a magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményére. A jubileumi emléknap este várhatóan egy nagyszabású szabadtéri színházi bemutatóval zárul. A Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság a lakosság segítségét kéri az eltűnt Kalányos Szintia felkutatásához. A pécsi rendőrkapitányság körözési eljárás keretében keresi a 20 éves nőt, akinek jelenlegi tartózkodási helye ismeretlen. Eltűnését április 1-én jelentették. Kalányos Szintia ekkor költözött el volt párjától, akivel megromlott kapcsolata. Azóta viszont nem adott magáról életjelet, a rendőrség eddigi intézkedései pedig nem vezettek a nyomára. A nő vékony testalkatú, körülbelül 165-170 cm magas, haja hosszú, fekete, szeme barna. Aki a nő tartózkodási helyéről bármilyen információval rendelkezik, telefonon vagy személyesen tegyen bejelentést a rendőrségem. Ez volt a Hírtér villány a Rádió 1-en.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi!

További kellemes délutánt, jó étvágyat, ez a rádió egy, ahol csak igazi. Ma is Sláger megy helyi témákkal, kettőig a stúdióban Molnár Kristóf. Ha igaz, akkor a mai napot kell kibírni, legalábbis ami a hőséget illeti, 38 fokra számíthatunk, aztán egy kis lehűlés után 33-34 lesz a maximum. Ezen a hétvégén egy kicsit fellélegezhetünk, mihez képest persze, aztán jövő héten visszatér majd a 38 fokos kánikula, egyelőre figyeljünk még a korlátozásokra. A dalokat viszont ránk bízhatod, a Daily Mix zenei listát már is folytatjuk, aztán a programajánlatokból is válogatunk, tele lesz az augusztus, hozzuk az ötleteket, a sikerdalok mellett a 100,9-en villányban.

0: További jó étvágyat, kellemes délutánt, lezárom a Daily Mix zenei listát, így a programajánlatok jönnek, aztán Bibi Rex és a Faithless közöse. Nem sokára szólnak tovább a kedvencek itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
4: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz! Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét! A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
5: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
2: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: 40 éve, hogy a Queen Magyarországra látogatott és történelmet írt a legendás Népstadion koncerttel. Ebből az alkalomból egy igazán exkluzív helyszínen, Pécsen, a Káptalan kertben idézik meg ezt a felejthetetlen estét. Egy nagyszabású koncert, ahol a Crazy Little Queen Tribute Band és a szolnoki szimfonikusok közösen hozzák el a Queen legnagyobb slágereit. Augusztus 7-e péntek, Pécs, Káptalan kert. Jegyek már kaphatók a gag.jegy.hu oldalon. Idén is Siklósi Várfesztivál történelmi utazással az ókortól a török hódoltságig. Látványos csaták, izgalmas hagyományőrző bemutatók, történelmi táborok és családi programok várják a látogatókat 3 napon át, augusztus 7-e és 9-e között. Siklósi Várfesztivál idén is, részletek az esemény Facebook oldalán. Idén is sztár fellépőkkel találkozhatsz a pécsi Káptalan kertben. A fellépők közt T-Deni, a Boysingers, a Belga, Azaria, valamint Gangsta Zoli és a Kártel. Részletes infók, jegyek, káptalankert.net. A Nemzeti Lovas Színház Romeo és Júlia című koncertmüzikeivel érkezik Bikarra augusztus 8-án. Egy szerelem története 2x50 percben, ahol a látvány és a zene egyé válik, és új fordulatokat, mély érzelmeket hoz felszínre. Részletek élménybirtok.hu. Fürdőfesztivál Magyar Hertelenden a fürdőben zenés programokkal, vízi-tűzi játékkal és vízitornával augusztus 7-től 9-ig. Itt lesz a PMD Blues Band, Szabó Ádám, Rudán Joe, vasárnap pedig a Rock Színház műsora lesz látható. Bővebb info részletek a www.hertelendifürdő.hu oldalon. A magyar könnyűzenei élet egyik legismertebb előadója, Demjén Rózsi idén tölti be a 80. életévét, augusztus 20-án pedig Pécsen a Káptalan kert színpadon ünnepelhetünk vele a Demjén 80 koncerten. Sőt, az előadás előtt a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet is levetítik.
2: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, ma is sláger megy. 100,9
1: Rádió 1!

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
2: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
2: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Pár napja már elstartolt Pécsen a Cantat Fesztivál, ugye a kórus fesztivál. Egy mesterkurzussal indítottak, amelyhez Kenyából, Indiából, Kínából is jöttek. Természetesen a magyarokat sem hagyták ki. A kurzust pedig professzor dr. Lakner Tamás Liszt díjas karnagy vezette és vezeti. Ennek eredményét hétvégén lehet hallani, hiszen a Karl Orff Carmina Buránát fogják közösen előadni. Természetesen a Kodály Központban az lesz majd a fő műsor, addig viszont egyesével is bemutatkoznak majd a kamarakórusok és az előadó művészek. Ma például a Zsolnai negyed Pirokránit udvarban lesz előadás, 7:30-tól kezdődik egy közös éneklés, aztán táncházzal zárják az estét, bárki csatlakozhat. Holnap délután pedig a Széchenyi téren, a Séta téren, a Színház téren és a Jókai téren Pécsen egymást követik majd az előadások, és ne lepődj meg, ha a város utcáin, terein is felbukkannak kisebb csapatok. A belvárosban a legismertebb kórusokról szól most ez a pár nap, de a slágerek sem hiányozhatnak, és hozzuk is a következőt itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Rengeteg program vár a környéken, hiszen javában tart a 19. Ördög Katlan Fesztivál. Ezen a hétvégén tartják a Siklósi Vár Fesztivált is, és hát természetesen a megye székhelyen, a Káptalan kertben ismét sztár fellépők állnak színpadra. Holnap a Queen dalait hozzák vissza a Queen Szimfonikál színpadra, aztán hétvégén Titeni is vendég lesz szombaton 7 órától, VZ-vel kiegészülve hangos lesz a Káptalan kert. Bőven lesznek programok, és szerencsére egy kicsit jobb időnk lesz. Ma még számíthatunk a 38-40 fokos maximumra, aztán lehűl a levegő, 33-34 lesz a következő napokban. Egy kis felfrissülés mellett természetesen mi is hozzuk a nyári dalokat. Alex Kenji sikerdalával a folytatásban. Holnap dél és kettő között jövök ismét a helyi témákkal, baranyai infokkal. Molnár Kristófot hallottad a 100,9-en villányban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
2: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
3: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
5: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig az 500 g-os Alesto Cashew Dió 30% kedvezménnyel csak 1749 forint, a 120 ml-es Ballino tölcséres pisztáciás jégkrém 37% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
6: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
7: Idén is Siklósi Várfesztivál történelmi utazással az ókortól a török hódoltságig. Látványos csaták, izgalmas hagyományőrző bemutatók, történelmi táborok és családi programok várják a látogatókat 3 napon át, augusztus 7-e és 9-e között. Siklósi Várfesztivál idén is. Részletek az esemény Facebook oldalán. 40 éve, hogy a Queen Magyarországra látogatott és történelmet írt a legendás Népstadion koncerttel. Ebből az alkalomból egy igazán exkluzív helyszínen, Pécsen, a Káptalan kertben idézik meg ezt a felejthetetlen estét. Egy nagyszabású koncert, ahol a Crazy Little Queen Tribute Band és a szolnoki szimfonikusok közösen hozzák el a Queen legnagyobb slágereit. Augusztus 7-e péntek, Pécs, Káptalan kert. Jegyek már kaphatók a gag.jegy.hu oldalon. A Nemzeti Lovas Színház Romeo és Júlia című koncert műzikeivel érkezik Bikarra augusztus 8-án. Egy szerelem története kétszer 50 percben, ahol a látvány és a zene egyé válik, és új fordulatokat, mély érzelmeket hoz felszínre. Részletek élménybirtok.hu. Idén is sztár fellépőkkel találkozhatsz a pécsi Káptalan kertben. A fellépők közt Titeni, a Voicingers, a Belga, Azaria, valamint Gangsta Zoli és a Kártel. Részletes infók, jegyek káptalankert.net. Fürdőfesztivál, magyar hertelenden a fürdőben, zenés programokkal, vízi tűzi játékkal és vízi tornával augusztus 7-től 9-éig. Itt lesz a PMD Blues Band, Szabó Ádám, Rudán Joe, vasárnap pedig a Rock Színház műsora lesz látható. Bővebb info részletek a www.hertelendifürdő.hu oldalon. A magyar könnyűzenei élet egyik legismertebb előadója, Demjén Rózsi idén tölti be a 80. életévét. Augusztus 20-án pedig Pécsen, a Káptalan kert színpadon ünnepelhetünk vele a Demjén 80 koncerten. Sőt, az előadás előtt a Hogyan tudnék élni nélküle című filmet is levetítik.
6: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
8: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
9: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
10: Felfrissülnél? Reboot, koncentrálnál? Zoom! Ismerd meg most a Drink 81 funkcionális vitaminitalokat. Részletek drnk81.com.
6: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
0: Reklámot hallottál.
6: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most!
0: Rádió 1!
6: Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: egy csak igazi mai slágerbe egy. Györke Attila vagyok, szuper csütörtök délutánt kívánok mindenkinek, játékkal készültem erre az órára, jelentem, nem sokára lehet majd jelentkezni Parádé Remember jegyekért, természetesen szólni fogok, ha hívni kell. Addig is jó zenék, most egy Cyril Remix.
1: Hey guys, you're listening to Radio 1, Chuck Ecosy, mai sláger next.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1:43-kor közlekedési információk. Jani szólt, hogy legalább 5 kilométeres a dugó az M5-ösön a 72-es kilométernél dolgoznak a szakik. Joci SMS-e, hogy karambol volt a 37-es főúton Sárospatak és Sátoraljaújhely között a 70-es kilométernél, és áll a forgalom. Csilla pedig azt írta, baleset volt az 55-ös főúton Bajánál a 97-es kilométernél.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen, jöhetnek még a hírek. Jó utat a Rádió 1-jel!

Ján az országban, legutóbb ugye Esztergomban szólaltak meg az igazi mai slágerek az FM 107.5-ön. Üdvözlet mindenkinek így a 40 fokokban. Ugye, hogy ezért ezekkel a zenékkel könnyebb? Nagy Rádió 1-es kedvenc érkezik.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
3: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
2: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
6: Nem sírok, csak az allergia.
5: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
6: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
5: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
7: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
8: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
10: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
11: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig az 500 g-os Alesztó Kesudió 30% kedvezménnyel csak 1749 forint. A 120 ml-es Ballino tölcséres pisztáciás jégkrém 37% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl. Igazán megéri.
4: Reklámot hallottak.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágervegy, és aki szeret bulizni, az most kap a telefonja után. ATB, Dahul, DJ Quicksilver, Brooklyn Bounce például a Parade Remember fellépői között. Augusztus 29-én szombaton, és én adok rá páros belépőt valakinek. 0620 311 111 a forrodról. Tessék jönni, játszani, hajrá, hajrá, sok sikert!

0: Egy csak igazi mai sláger megy, 40 fok körül mérni, de mi 10 millióan élünk ebben az országban, úgyhogy csak legyűrjük valahogy, jó zenékkel, jó hangulattal, és hogy még jobb legyen a hangulat, tessék velem játszani ma délután is. Az előbb is szóltam, hogy hívni kell, mert adom ugye a páros belépőket a Parádé Rememberre. Halló?
1: Halló, szia, játékos szeretnék jelentkezni.
0: Szia, mi a neved?
1: Marci.
0: Hogy telik a napod, Marcikám?
1: Dolgozok sajnos még itt a nagy melegbe.
0: Mi a te munkád?
1: Hát, alkoholokkal foglalkozom.
0: Jó, hát azon sokan jó. Szeretnek foglalkozni.
1: Igen, így van, így van.
0: Csak nem ebben a nagy melegben kell. Mit csinálsz így az alkoholokkal? Van. Eladod?
1: Így van, nem iszom sajnos.
0: Vizet igyál sokat, jó?
1: Így van, az megy, az megy.
0: Meg gyere velünk bulizni a hó végén, 10. elértél!
1: Nagyon szuper, köszönöm szépen. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tiéd a nyeremény!
2: Gratulálunk! Nyereménye két főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Azt a mindenét! Hát nagyon...
1: Nagyon szépen köszönöm!
0: Ezt nagyon megcsípted, ügyes vagy, gratulálok!
1: Köszönöm szépen!
0: És aki velünk tart, aki hallgatja továbbra is a műsoromat, az nyerhet például a következő órában is, itt a Rádió 1-en.

0: Zenélnek az ország legjobb DJ-i, a rádió ellemezlovasai. 5-től a Live Mixben Jamina, 8-től a Discos, itt 9-től a World Is Mine Radio Showban Regál Lili és Joel Junior a stúdióban. És hát apropó World Is Mine, szombat este a műsor guest mixében Tiesto zenél majd nekünk. Én pedig azonnal indítom az újabb zenei órát. Mindjárt érkezik Taylor Swift és az Opel Light.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix. Indul a Rádió egy Live Mix. Summer Edition. Egész nyáron 2 óra mix élőben Magyarország legjobb DJ-vel. A Burger King támogatásával. Live Mix minden nap már 2 órában.

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a fehér szőlő kilója csak 799 forint, az 500 grammos áfonya doboza pedig csak 1199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK5 és GK7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
6: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
7: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosa gyógyszerészét.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
9: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
10: 40 éve, hogy a Queen Magyarországra látogatott és történelmet írt a legendás Népstadion koncerttel. Ebből az alkalomból egy igazán exkluzív helyszínen, Pécsen, a Káptalan kertben idézik meg ezt a felejthetetlen estét. Egy nagyszabású koncert, ahol a Crazy Little Queen Tribute Band és a szolnoki szimfonikusok közösen hozzák el a Queen legnagyobb slágereit. Augusztus 7-e péntek, Pécs, Káptalan kert. Jegyek már kaphatók a gag.jegy.hu oldalon. Idén is Siklósi Várfesztivál történelmi utazással az ókortól a török hódoltságig. Látványos csaták, izgalmas hagyományőrző bemutatók, történelmi táborok és családi programok várják a látogatókat 3 napon át, augusztus 7-e és 9-e között. Siklósi Várfesztivál idén is, részletek az esemény Facebook oldalán. Idén is sztár fellépőkkel találkozhatsz a pécsi Káptalan kertben. A fellépők közt Titeni, a Voicingers, a Belga, Azaria, valamint Gangsta Zoli és a Kártel. Részletes infók, jegyek, káptalankert.net. A Nemzeti Lovas Színház Romeo és Júlia című koncertmüzikejével érkezik Bikarra augusztus 8-án. Egy szerelem története 2x50 percben, ahol a látvány és a zene egyé válik, és új fordulatokat, mély érzelmeket hoz felszínre. Részletek élménybirtok.hu. Fürdőfesztivál Magyar Hertelenden a fürdőben zenés programokkal, vízi tűzi játékkal és vízi tornával augusztus 7-től 9-ig. Itt lesz a PMD Blues Band, Szabó Ádám, Rudán Joe, vasárnap pedig a Rock Színház műsora lesz látható. Bővebb info részletek a www.hertelendifürdő.hu oldalon. A magyar könnyűzenei élet egyik legismertebb előadója, Demjén Rózsi idén tölti be a 80. életévét. Augusztus 20-án pedig Pécsen, a Káptalan kert színpadon ünnepelhetünk vele a Demjén 80 koncerten. Sőt, az előadás előtt a Hogyan tudnék élni nélküle című filmet is levetítik.
9: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló. Miért hallgatják egyre többen a

zene, ha új zene, akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Én Györke Attila vagyok, és szeretnék kérni bő 10 percet mindenkitől. Utána azonnal játszunk majd. Újra lehet páros belépőjéket nyerni a parádéri member.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és közöttük valakit most bejutatok augusztus 29-ére szombatra a Budapest Parkba, a Parádé Rememberre. A Rádió 1-esek ott fognak csápolni az első sorban, mert a 10. telefonáló most is ott lesz. A Forradrot 20-as 310.

0: egy csak igazi mai sláger megy, és nem, csütörtök van, hölgyeim és uraim, ami azt jelenti, hogy a játéksorozatban lassan-lassan fogynak a jegyek a Parádé Rememberre. Ma, holnap még elvihető egy-két páros belépő, például a Kívánság műsorban is Juhász Gerinél. Most ki a szerencsés? Halló!
1: Hello, szia, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, mi a neved?
1: Tessék!
0: Hogy hívnak?
1: Kutasi Milán vagyok, bocsánat, Kutasi Milán.
0: Milán, mit csinálsz te most? Nagyon el vagy foglalva, úgy érzem.
1: Utazok hazafelé, a munkából elég volt már, mert nagyon meleg volt.
0: És te vezetsz?
1: Nem vezet. Elautós autópálya, megyünk Pécs irányába.
0: Pécs felé mentek. Jól van.
1: Így van.
0: Lesz majd a hóvégén egy utatok Budapestre is, mit szólsz?
1: Ne csináld!
0: De igen!
1: Úristen, köszönöm!
0: Tizedik lettél!
1: Úristen!
0: A rádió egy szlogenjét tudod?
1: Hogy nem tudnám. Rádió egy csak igazi mai sláger megy.
0: Hát persze, mindig ez szól a kocsiban.
2: Gratulálunk! Nyereménye két főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Megyünk bulizni!
1: Úristenem, köszönöm szépen! Elhiszem.
0: Gratulálok! Nagyon ügyes
1: nagyon,
0: voltál.
1: Nagyon szépen, köszönöm.
0: És több hallgató lehet még mázlista, mert hogy például a következő órában is lesz játék itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja Parádé Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The beats, the melody. DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a 10. telefonáló, mondja a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember, a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
5: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
4: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
5: Szállás.hu.
6: Úgy is tett.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a fehér szőlő kilója csak 799 forint, az 500 g-os áfonya doboza pedig csak 1199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
9: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
8: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
9: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Egy kis 2010-es feeling jön J-Lo-val és David Guettával. Akkoriban volt ugye az EDM aranykora, és hát gyakorlatilag Guetta állt minden rádiós popdance sláger mögött. Ez

0: Summer Edition, két órás a mix, Jamila lesz a DJ-nk, ugye? Nálunk zenélnek az ország legjobb DJ-i lemezlovasai minden délután és este, de ezen a héten a világ egyik legjobb DJ-je is érkezik majd a World Is My Radio Show guest mixébe. Tiesto zenél majd nekünk szombat este a Rádió 1-en. Én Györki Attila vagyok, üdv mindenkinek, azonnal indítom az újabb zenei órát ezzel a dallal, The Fate of Ophelia.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz.
4: Irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
5: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
6: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Selye városi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a seljetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Selye, Seljei termálfürdő.
7: Ha Pécs, akkor volántaxi. Már appon is.
8: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió Egyen. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
9: Vetőmag Bolyból. Közeledik az őszi kalászos vetési szezon. Keresse a jó kenyér a minőség és a mennyiség ígéretét. Kis és nagy tételű kiszolgálás. Információ a 0620 95 05 146-os telefonon, az info@boy.bonafarm.hu e-mail címen. Vásároljon vetőmagot Bolyból.

0: Show. Minden este 8-tól 9-ig. Kizárólag a Rádió 1-en. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottál.
2: Rádió 1. Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
0: Rádió 1.
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, 6 perccel járunk 4 után. Nem sokára játékot indítok majd, most viszont közlekedési információkat hoztam. Gergő írta, hogy az M1-esen Budapest felé haladva balesetezett egy autó, és emiatt van 6 kilométeres dugó a Tatabánya centrum csomópontnál. Robi írta, M5-ös Röszke felé a 72-es kilométernél 5 kilométeres a torlódás. Anita Viberezte, hogy az M6-oson a Geresdi pihenőhely után a határ felé egy álló kamion miatt a külső sávot lezárták.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Nagyon szépen köszönjük az információkat. A Rádió 1 forradalmatja 20-as 311-111 SMS telefon Viber. Szóval perceken belül indul a játék, és páros belépőjegyet lehet nyerni a Parádé Rememberre. Most még autós barátaimnak szól egy dal. A Bambolé!

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Még egy kávé? Itt a rádió egy, csak igazi mai sláger megy, ez jól esett. És valaki nagyon fog örülni a páros belépőjegyének a Parádé Rememberre, mert hogy nemrég játékot indítottam. Nézzük ki a mázlista, háló!
1: Szia, Juhász, István vagyok, a játékot szeretnék jelentkezni.
0: István, honnan hívtál?
1: Komáromból.
0: Komáromban is dögmeleg van?
1: Igen, mindenhol az lesz, a pékségbe is, amikor megyek este dolgozni.
0: Vaj, de jó lesz az neked, már előre irigyel téged mindenki.
1: Már csak más is jó lesz nekem.
0: Már csak azért is, mert más is jó lesz neked, igen.
1: Azt ráéreztem, köszönöm szépen, hát végre elértelek titeket.
0: Hát végre itt vagy, és végre mondhatod nekem a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazán mai sláger megy.
0: Tökéletes.
2: Gratulálunk! Nyereménye 2 főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon örülök, végre. Úgy látszik, ma érdemes volt fölkelnem korábban.
0: Így az éjszakás műszakod előtt.
1: Igen. Aztán, el sem hiszem. Imádom a hangot, főleg ilyenkor, mikor tizedik vagyok.
0: Amikor tizedik vagy, akkor a legcsillogóbb a hangom.
1: Igen, szép sejmes.
0: Hát akkor sokszor kell ezután játszani és nyerni.
1: Igen, rajta vagyok mindig.
0: Helyes. És Juhász Geri hangja is sejmes csillogó, csak mondom, amikor a 10. telefonálóval beszélt. Tessék kipróbálni este a Kívánság műsorban, itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert 16 óra 41 perc kaptunk közlekedési infókat. Gege küldte, hogy baleset volt Budapesten a Hollós Korvia Lajos utcában a Nád utca előtt. Renitől tudom, hogy az M0-áson, az M5-ös felé haladva a Nagy Dunahíd előtt lerobbant egy kocsi a 15-ös kilométernél, lehet miatta lassulgatni. Martin üzente a 82-es főútról, Győrről, a Szent Imre útról, hogy két autó ment egymásnak a 74-es kilométernél. Az M1-esen pedig Budapest felé haladva balesetezett egy autó, emiatt van óriási dugó a Tatabánya centrum csomópontnál. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat mindenkinek! Most már csak bő negyed óra, és indítjuk a Rádió 1 Live Mixet Juhász Gerivel és Jaminával!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620-3111-111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
2: Rádió Egy csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Két termék vásárlásakor az Aventa Plus Relax üdítőital 319 forint, négy termék vásárlásakor a 250 ml-es Hell energiaital 239 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal, mindössze 399 forint. Többet kapok a pénzemért. DM mindig megéri.
8: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
9: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
10: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
11: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
12: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezmény számos törölközőre és 20-60% kedvezmény számos ágytakaróra. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
14: Augusztus 8-án Tideni érkezik a Kártalan kertbe. Az ország egyik legnépszerűbb előadója garantálja a nyár egyik legforróbb koncertjét. Ne maradj le, biztosítsd a helyed időben. Kártalan kert, ahol a pécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel kártalankert.net.
15: Svájci precizitás minden egyes csészében.
16: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
15: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
16: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
15: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
17: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
18: Jubileumi Queen szimfonék. 40 év. Egy legendás koncert emlékére. Augusztus 7-én a Káptalan kertben a Queen legnagyobb slágerei. Jegyek gog.jegy.hu. Queen Symphonic Pécs.
19: A Papírvárnál szeptember 11-ig bármilyen iskolaszert vásárolsz, 20% kedvezményt kapsz. Ráadásul mindent egy helyen megtalálsz, és még segítenek is neked. Téged is vár a Papírvár. Pécsen, a pláza mellett.
20: Négy nap, amikor Harkányban felrobban a nyár. Augusztus 20-23 között jön a Harkányi Fürdőfesztivál. Színpadon Jude Law, a Republik,
6: és Radics Gigi. Az éjszakai partikért Pete Junior, Cookie és a Döndi Duo felelnek. És ez még nem minden. A színpadi programok mellett idén is számos kísérőprogrammal készülünk, többek között veterán autókiállítással, napi jógaórákkal, henna festéssel, valamint az esti órákban látványos fényfestéssel. Zárjátok a nyarat a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. További programok a harkanyfürdő.hu oldalon.
21: Napsütés, terasz, friss ízek, I Love Pécs Café.
22: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.
23: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
24: A műsor támogatója a Burger King.
25: És most!
26: Rádió 1!
25: Hú!
26: Indul!

0: Délután 5 óra van, hello mindenkinek, erős lesz nálunk a következő 120 perc. Jami Ráé nálunk a következő 2 óra, indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Hello drága Jami!
1: Így van, hello Geri, üdvözlök mindenkit, sziasztok!
0: Tudjátok nézni is a műsort, élőben menjünk az applikációban és a YouTube csatornánkon, SMS és Viber számunk 0-23-111-111. Elképesztően jó zenék lesznek, nagyon kevés dumával, induljunk el!
1: Így van, és ha van egy jó témátok, ne tartsátok majd magatokban, tehát a következő 2 órában én vagyok itt veletek, indulunk Hypaton barátommal, ez pedig az Autumn My Head, erre majd elmondom a sztoriát később. De nagyon szeretjük, hogy belekezdem a Rádió 1 Live Mixet.

Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Jamina! Jamina! A házigazda Juhász Geri. Rádió Egy Live Mix Summer Edition.

0: Ával élőben a lemezjátszói mögött, ez pedig 1982 találkozása volt 2026-tal, Yazoo Don't Go, Luca Debonair remixében, közlekedési információk jönnek nagyon röviden. Összeütközött két autó a fővárosban, az Árpád hídon Budáról Pestre is történt egy baleset az M0-áson is Gyál térségében. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Kaptál egy verset, Jami, képzeld el.
1: Oh.
0: Nagyon rövid, a címe csak annyi.
1: Figyelek.
0: Felni.
1: Ó, úristen. Jó, jöhet, persze.
0: A patka csendben mosolygott, a felni bátran gurulgatott. Egy pillanat, egy halkoccanás, és kész a hétfői alkotás. A felni kapott egy kis sebet, de nem rontotta el a kedvet. Egy apró nyom ugyan ott maradt, a jó kedv viszont megmaradt. Szerezte Tomi.
1: Jó. Köszönöm szépen, hogy emlékeztettek a múltkori sztorira. Egyébként én kiraktam TikTokra is, de nyugodjon meg, tényleg mindenki, elmondtam azóta Petinek. Ugye a rövid sztori az volt, hogy idefele a rádióba, hogy leparkoltam, én meghúztam a felnit, és akkor így adásban azt kérdeztük a hallgatóktól, hogy mégis ezt egy nőként hogy kell elmondani a párodnak, hogy úgy ne gyere ki belőle rosszul, és nagyon-nagyon jó tippeket kaptam, illetve jött is egy felajánlás egy cégtől, hogy ők nagyon szívesen megcsinálják a felnimet. Úgyhogy igazából el se kellett volna mondanom, de elmondtam Petinek, aki pedig tök aranyosan azt mondta, hogy életem ez csak egy felni, majd megjavítjuk.
0: Jaj, de cukik vagytok, úristen, ez a legjobb dolog, amit Peti mondhatott.
1: Így van, igen. Úgyhogy köszönöm a verset, nyilván ezt is elrakom emlékbe.
0: Helyes 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Megyünk tovább.
1: Így van, saját dallal megyünk tovább. Köszönöm, hogy szeretitek Jamina és Sophie közösen. Ez pedig a Holograms, itt a Rádió 1 Live Mixben.

Radio Wave Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Jamina! Jamina! A házigazda Juhász Geri. Radio Wave Live Mix Summer Edition.

0: Rádió 1-en. Ez a Rádió 1 Like Mix Summer Edition. Mellettem ma Jamina élőben a lemezjátszóknál. Csoda, szép napot nektek, ez egy üzenet. Engem ebben a mai nagy melegben ez a műsor élesztett újjá. Jaminához lenne egy kérdésem, mi lenne az az álomfellépés, amit akár pénz nélkül is elvállalna, csak hogy ott lehessen egyszer. Üdvözlettel, Charlie. Hú, de jó kérdés.
1: Úristen, és ha hisztek, ha nem, már nincsenek olyan vágyaim, hogy én a Tomorrowland-en vagy ilyesmi. Inkább tényleg egy olyat mondanék most, hogy tettem is ilyen kijelentéseket, hogyha valaki innovatív lenne itthon, és egy stadionba elhívnának, vagy a válogatott meccs fél idejébe, vagy valami, ami ideköt, ami magyar dolog, ami nem tudom, beteg gyerekeknek csinálnának valami olyan bulit. Szóval valami ilyesmit azonnal elvállalnék, és azonnal mennék ingyen, és egy forintot nem kérnék ezért a fellépésért. Úgyhogy most valami ilyen dolog jutott eszembe.
0: De szép válasz volt ez, tényleg. 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Megyünk tovább?
1: Így van, megyünk tovább, méghozzá egy közönség kedvencünk jön, ez pedig a Turn the Lights Off Kato DJ Dark remixében, úgyhogy hangerőket magasra. Még itt vagyunk az első órában egy jó negyed órát veletek a Rádió 1 Live Mixben.

0: Igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, 2 órányi mix, egész nyáron, minden hétköznap délután 5-től 7-ig, ma Jamina a lemezjátszói mögött, ez pedig Regán Lili dala volt a Hilmi. Este jössz Jamina Hajdúszoboszlóra? Akkor nagy buli lesz, írja Árpád.
1: Így van, igen, ráadásul Lilivel megyünk, tehát ne felejtsétek, ő van előttem, és én jövök majd éjféltől, úgyhogy tényleg ilyen, ez nagyon régen.

0: ott minket, szerintem nagyon jól fog elsülni.
1: Apropó Campus Fesztivál, erről találtok is egy videót a TikTokon, meg az összes online felületen, hogy hogyan kell átadni a lemezjátszókat egy ilyen bulin. Amikor ugye Jamina és Regálili követte egymást, na az egy tök jó videó volt, azt én egy csomószor megnéztem.
0: Igen,

0: A rövid kis jelenet, ez meg van örökítve, valaki éppen felvette a közönségből, úgyhogy szerintem egy tényleg nagyon szép kis videó.
1: Még egy üzenet, valaki azt írja a TikTokon, hogy augusztus 15-én lesz az esküvője, és a te új dalodra fognak kisítani a
0: templomból. Most őszintén, én még ilyet nem hallottam, a Feel the Fire-ről van szó, ugye Tolvaj Renivel készítettük ezt a dalt, hogy valaki az

0: Session break-et, jön egy kis hidratációs szünet, iszunk egy csomó vizet Jaminával, aztán pedig jövünk vissza, és még egy órán át itt vagyunk veletek
1: élőben, yes,
0: jó?
1: Yes.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 400 g-os Coop csemege szalámi 1699 forint. Törzsvásárlóknak a Lenor Spring Awakening öblítő 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK 5 és GK 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
5: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
6: Ecofamily napok. Tudatos árak kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezmény számos törölközőre és 20-60% kedvezmény számos ágytakaróra. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
9: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
10: Nem sírok, csak az allergia.
9: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
10: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
9: Allergia esetén a Goodwill Pharmától. Orvostechnikai eszköz.
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
12: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
13: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
14: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
15: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
16: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
17: Carglass javít, Carglass cserél!
18: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a fehér szőlő kilója csak 799 forint, az 500 g-os áfonya doboza pedig csak 1199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
19: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
10: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
19: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
10: Szállás.hu.
19: Úgy is lett.
2: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
16: Ha Pécs, akkor Volán taxi. Már appon is.
5: Felfrissülnél? Reboot, koncentrálnál? Zoom! Ismerd meg most a Drink 81 funkcionális vitaminitalokat. Részletek drnk81.com.
20: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Szerviz profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
21: Vetőmag Bolyból. Közeledik az őszi kalászos vetési szezon. Keresse a jó kenyér a minőség és a mennyiség ígéretét. Kis és nagy tételű kiszolgálás. Információ a 0620 95 05 146-os telefonon, az info@boy.bonafarm.hu e-mail címen. Vásároljon vetőmagot Bolyból.
22: Hogyan tudnék élni
23: nélküled? Demién Ferenc 80. Augusztus 20-án a Pécsi Káptalan kertben. A koncert előtt a Hogyan tudnék élni nélküled filmvetítés is vár. Egy jegy, dupla élmény. Jegyek gag.jegy.hu.
24: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
25: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
26: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
27: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: A legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: hétig az igazi mai slágerekkel Mixben.
1: Este 6 óra van, hello mindenkinek, dupla erőbedobással mixelünk 2 órán át egész nyáron. Mellettem még mindig Jamina, övé ma a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Hello Jami, még egyszer.
2: Hello Geri, sziasztok.
1: Csak ezt az SMS-t figyeljétek itt a legelején. Kedves Jamina, minden tiszteletem a tiéd, ilyen elismeréssel, tisztelettel beszélni egy kollégáról, ahogy tetetted Liliről. Na ez csak az igazán őszinte emberek tudják. Nagyon sok sikert kívánok neked, zenéj még sokáig nekünk. Üdvözlettel egy Regán Lili rajongó, Zsivány 1-es Békés Csaba.
2: De cuki, köszönöm szépen. Szerintem ez csak így lehet. Nyilván mindenki követel hibákat a múltban, de mikor így kiszívod a mérget, ugye ezt szokták mondani, hogy ne maradjon benned semmi. Ez nagyon-nagyon nagy önismeretre és önfejlesztésre val szerintem. Úgyhogy én ezen nagyon sokat dolgoztam az elmúlt időszakban, úgyhogy tényleg ez csak is így lehet.
1: Így igaz, abszolút, adom, és hát Zsivány 1-es, minden szabad, igaz, jön még egy órányi mix, megállás nélkül, hajrá!
2: Így van, igen, és Tóth Abigéllel fogok kezdeni, akire nagyon-nagyon büszkék vagyunk, úgyhogy egy magyar kislánytól jön az indító dalunk, ez pedig a Sugar Daddy, itt a Rádió 1 Live Mixben.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. At the turntables now.

0: Lady Gaga és az Abrakadabra, itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, 2 órában Jamina a lemezjátszói mögött, közlekedési információk jönnek, frissek, ropogósak és fontosak. 7 kilométeres dugó van egy karambol miatt az M0-ás autóúton, az M3-as felé a 18-as kilométertől. Van baleset a fővárosban is, a Budaörsi úton befelé a Pannonhalmi útnál, valamint a Kerepesi úton, a Pesti oldalon szintén befelé a Barostér előtt. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Jamina kapott egy üzenetet és egy képet egy jacuzziból, egy Gyula nevű fiatalemberről, egy sört szorongat az egyik kezében, gyönyörű kidolgozott felsőtest, egy ezüstlánc a nyakában. Imádlak titeket, köszi, amiért szolgáltatod a jó zenét a Relax mellé, kellemes nyarat mindenkinek. Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, aláírás Gyula.
2: Na, Gyula, most ez egy kis

0: az agyunk, csak mondom. Tehát olyan elképesztően meleg van, hogy nem lehet megmaradni.
1: Jó, azért igen, azért megy a klíma, tehát hogy tényleg kellemes szerintem, de én is érzem azért ilyen hőhullámokban, hogy azért tudjátok, itt a gépek nyomják alánk folyamatosan a meleget pluszban, úgyhogy tényleg azért van, hogy kibírhatatlan itt is.
0: Így van. Úgyhogy hidratáljatok, sok-sok folyadék, ez nagyon fontos ezekben a napokban. Lendülünk közben tovább.
1: Így van, tehát akkor ha már tényleg valaki azt mondta, hogy ugye a saját esküvőjén fog megszólalni a legújabb dalom Tolvaj Renivel, ráadásul a templomból fognak erre vonulni ki, hát hallgassuk meg akkor, és képzeljétek el, hogy erre fehér ruhába egy pár a templomból kivonul. Jön a Feel the Fire, Tolvaj Reni és Jamina közöse, itt a Rádió 1 Live Mixben.

0: Sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, egész nyáron ezt csináljuk, 2 órán át tart a Rádió 1 Live Mix, ma Jamina itt mellettem a lemezjátszói mögött, nagyon-nagyon meleg van, úgyhogy tartunk megint egy rövid hidratációs szünetet, jön egy újabb Hydration Break, rövid lesz, alig 3 perces, aztán pedig jövünk vissza, és 1/2 órán át még itt vagyunk veletek, jó?
1: Így van, maradjatok mindenképpen velünk!
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Frissülj fel az I Love Peach Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Peach Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
6: Augusztus 8-án Tideni érkezik a Kártalan Kertbe. Az ország egyik legnépszerűbb előadója garantálja a nyár egyik legforróbb koncertjét. Ne maradj le, biztosítsd a helyed időben. Kártalan Kert, ahol a pécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel kártalankert.net.
7: Felfrissülnél? Reboot, koncentrálnál? Zoom! Ismerd meg most a Drink 81 funkcionális vitaminitalokat. Részletek drnk81.com.
8: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
9: A Papírvárnál szeptember 11-ig bármilyen iskolaszert vásárolsz, 20% kedvezményt kapsz. Ráadásul mindent egy helyen megtalálsz, és még segítenek is neked. Téged is vár a Papírvár, Pécsen, a pláza mellett.
10: Jubileumi Queen Szimfonék, 40 év. Egy legendás koncert emlékére. Augusztus 7-én a Káptalan Kertben a Queen legnagyobb slágerei. Jegyek gog.jegy.hu. Queen Szimfonék, Pécs.
11: Úszógumik a kézbe? Jön a nyár legpancsolósabb bulija a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. Augusztus 20-a és 23-a között találkozzunk a Harkányi Fürdőfesztiválon. Minden nap Kinder Disco, DJ Kovács Tomival és pörgős gyerekfitness. A színpadon elvarázsol Richard Davidson bűvész, táncra perdít, kalapjakab és ringató várja a legkisebbeket. 4 napon keresztül mese és gyerekkoncertek. Jön Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, Iszkiri Zenekar, Szalóki Ági, a Csilingelő Trió. Zárjátok a nyarat egy hatalmas csobbanással Harkányban. További programok a harkányfürdő.hu oldalon.
4: Miért hallgatják egyre többen a

0: Szólalnak. A új zene. A új zene. Akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál.
0: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Summer Edition. A lemezjátszóknál Jamina! Jamina! A házigazda Juhász Geri.

0: találkozást, amit ilyen jól csináltok, további jó munkát nektek, Emma.
1: Köszönjük szépen, Emma. Akkor Emma, ja, Emma írt az előbb, igen, oké, megvan, akkor összeraktam én is.
0: És képzeljétek el, ugye megyünk a TikTokon is élőben. Lotfi Begi, drága kollégánk benézett a TikTok live-unkba, az Untold Fesztiválon vannak éppen, és Steve koncertre mennek.
1: Így van, azt mondja, egy tanulmányi kirándulást ejtenek meg, de Begi, még amire időd van neked, vagy energiád, inkább ezt mondom, mert Begi is rengeteget megy, rengeteg fellépés van, és

0: Úgyhogy tök jó vagy, Begi.
1: És
0: ha már Begi, akkor nem? Kedveskedjünk egy picit?
2: Dehogy nem, menjünk tovább vele.
0: Amúgy nem játszottuk volna le, Begi, csak ha már itt vagy.
2: Eszünkben nem jutott volna. Dehogy nem, ez egy tök jó dal.
0: Így van, nagyon jól tudja a Begi, hogy mindenképpen játszottam volna, hiszen nemrég kaptam meg tőle. Lotfi Begi és Freddy közösével megyünk akkor tovább. Tehát ennek olyan alja van, Begi, tehát már csak ezt elhallgatnám. Most figyeljétek ezt a... Tehát már csak ezt elhallgatnánk, de menjünk tovább, engedjük tovább. Jön a Pain and Glory itt a Rádió 1 Live Mixben.

0: A lemezjátszók mögött az elmúlt két órában, holnap ugyanekkor Regán Lili fog majd mixelni. Mi a helyzet a DJ tehetségkutató dalja, mint a Next?
1: Fú, elképesztő, mert pont most vágtam össze egy videót róla, hogy 87 jelentkező van.
0: Wow!
1: Ami nagyon durva, mert az első tehetségkutatómon 94 volt összesen, most pedig ugye másfél hét telt el. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, ez számomra azt is jelenti, hogy megbíztok bennem, és hogy tényleg, hogy kíváncsiak vagytok egyáltalán a véleményemre azzal kapcsolatban, hogy ti mennyire értetek a mixeléshez. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezt a bizalmat, és ne felejtsétek, hogy még 20 napon keresztül tart ez a mixbeküldés hozzám, amit megtaláltok ugye az e-mail címemet a social felületeimen, úgyhogy augusztus 26-ig tényleg nagyon nagy szeretettel várom ezeket a mixeket, hogy tényleg aztán találkozhassunk élőben zsűri előtt, ugye a legjobb 15 fog majd oda jutni.
0: Hajrá, hajrá, Jami, ma este van fellépés?
1: Hogyne, megyünk Hajdú Szoboszlóra, ugye Regán Lili lesz előttem, én pedig majd utána, úgyhogy én évfélkor kezdek Lili valamivel korábban, úgyhogy ott találkozunk, tényleg egy dupla dinamittal érkezünk innen a Rádió 1-be.
0: Dupla dinamit, de nagy, drága Jami, tegyétek oda, jó bulit nektek, mi pedig akkor jövő héten találkozunk újra, jó?
1: Jó, jó szórakozás és jó hallgatózás nektek még itt a Rádió 1-en, és kitartást ebben a melegben. Puszi!
0: Maradjatok, a Rádió 1 kívánság műsor kezdődik mindjárt Bibi Rexával és a Faithless-szel. És persze játék is lesz parádi Remember jegyekért. Rögtön szól tovább a zene, ez a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a 10. telefonáló, mondja a szlogent.
3: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
2: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
8: Mi?
7: Ne!
8: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
7: Ugrunk egy bombát!
8: Szállás.hu. Úgy is tett.
9: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
10: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
11: Itt egy Orlen.
12: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
13: Augusztusban bármikor. Hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a fehér szőlő kilója csak 799 forint, az 500 g-os áfonya doboza pedig csak 1199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
15: Egy nagyon rövidre csefú hangutánzó vers.
16: Aló, jó reggelt, szívánok mindenkinek. A pénz az be van fektetve. Befektettük, bevettünk Sajikámmal az ABC-be, két pontos is sört meg is rendeltünk, azon nyomban.
15: Ő jó, adom.
16: Sajikán nyerte, azóta bújtatjuk. A hatás alatt van ennek a dolognak.
17: Csefu, te hova tűntél? Mert a faluba azt mondták, hogy te se vagy.
15: Igen,
17: meg.
15: Hogy nem vagy ott. Hol vagy, Csefu?
16: Én néztem egy svincsefkót, azt azzal olajra léptem.
15: Vigyázz magadra! Szevasz, örülünk, Csefu. Hogy beszéltünk.
16: Vigyázzatok, ti is küldöm a 13 000-et.
15: Köszi, csávon, köszi. Na várjál, jön az Anna szalad. Várjál, valami hír van. Mi van, Anna?
17: Megvan, Csefu!
18: Esküszöm, ne!
15: Hagyjál
18: már! Megvan, kertész! Szia, Csefu,
15: tartsad! Teljesen szület. Csefu! Szia, Csefu!
19: Sziasztok, sziasztok!
15: Te vagy az igazi Csefu?
19: Én vagyok az igazi Csefu.
15: Csefu! Állsz egy kabátba, egy milyen színű a kabát a fotón, amin egy bringán állsz, és lehozta az újság?
19: Kék.
15: Így van, hát téged most már egy ország ismer, Csefu, mert állítólag ismered a lottómilliárdost. Ki a lottómilliárdos, tudjuk? Vagy honnan ismered?
19: Hát régi barátom. Hát...
15: De te láttad, hogy ő tényleg megnyerte? Láttad a számokat?
19: Nem láttam ilyet, hogyan? Számat sem tudom különben.
15: Jaj, nem tudod a számát sem.
18: Hát nehéz lesz.
17: De hogy lettél Csefu?
19: Majd ez hosszú történet, a beszélgetően kell, mert itt a kocsi meg kell rakni, na.
15: Sziasztok. Jó, van, Csefu, vigyázz magadra!
17: Okay. Vigyázz magadra,
19: szemben. Jó, vigyázzok, ti!
15: Ciao.
18: Mi történt?
15: Megtaláltuk az igazi Csefut, érted? Ő volt az igazi Csefut.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Teleszórom isteni zenékkel és játékokkal ezt a következő egy órát is. Hello, hello!
1: Gyuri vagyok, Metzger Vigitő, szeretnék kérni egy számot.
0: Szevasz Gyuri, kinek menjen?
1: Mindenkinek, aki most úton van.
0: Te merre jársz, hol vagy?
1: Én az M3-ason, Vízes a mai magasságában.
0: Ott milyen most a forgalom?
1: Hát, tűrhető.
0: Hál' Istennek, jön akkor neked az Éden Metzger Vigitől, Nagy Bogitól és Miss Mútól itt a Rádió Egyen. És figyelem, indítom közben az újabb játékot, ha jönnétek velünk bulizni a Parádé Remember-re. Most hívjatok tizedikként, a számunk 0620 311 111.

0: Mit gondolják? Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, már csak pár hét van hátra a nyárból, viszont augusztusban is elviszünk titeket minden jó buliba, minden jó fesztiválra. Halló, halló!
1: Szia, Geri! Detti vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Detti! Mennyire vagy kiéhezve egy jó bulira egy 10-es skálán?
1: Hát, egy 10-es skálán, 12.
0: Azt a mindenit! Valahogy érzem a hangodon, hogy nagyon mennél mulatni.
1: Igen, mindenképpen.
0: Szeretnék jó ebben lenne segíteni. Kérem a Rádió Egy szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Detti, bent vagy a parádi Rimemberön, te vagy a 10.
1: Jó, de jó. Nagyon szuper.
2: Gratulálunk! Nyereménye 2 főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Nagyon várjuk már, barátokkal fogunk menni.
0: Helyes, érezzétek jól magatokat, újabb játék néhány perc múlva itt a Rádió 1-en, nálunk

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, és az most egy nagyon rövid megszólalás lesz. Halló?
1: Beáta vagyok, tényleg most itt ezt szeretnék kérni, és a családomnak szeretnék küldeni.
0: Akkor ez a tiétek, The Fate of Ophelia.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger, mely Dóri Purple Disco Machine kéri, kinek menjen?
1: Páromnak mondjuk, mert még dolgozik ebben a nagy melegben, hogy kitartást is várom haza.
0: Szól is nektek a Substitution, és figyelem, indítom az újabb játékot, ha jönnétek a parádi Rememberre, most hívjatok 10-ként a számunk 0620 311 111.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Újabb hallgatóinkat szeretném elvinni a Parádi Rememberre. Halló, halló!
1: Szia, Geri, jó estét! Csabi vagyok Budapestről, és egy szuper számot szeretnék kérni természetesen mindenkinek, aki szereti.
0: Csabi! Hát egyrészt kimondtad a tiltott mondatot, másfelől játék van.
1: Micsoda, nem mondod, pedig csak én egy számot szeretnék kérni, de jó, ha én vagyok a tizedik, akkor... Mondanám is a rádió egy szlogent.
0: Csabikám, hát így még senki nem vitt el tőlem két belépőt, ha tudja a szlogent, hallgatlak.
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Csabi, ezt összehoztad, még úgy is, hogy kiestél, gratulálok!
1: Zseniális, nagyon szépen köszönöm.
0: Te hívtál tizedikén. Te most szivadsz? Tényleg csak egy dalt akarták kérni mindenkinek, aki szereti, vagy a játékra jelentkeztél?
1: Természetesen a játékra szerettem volna jelentkezni, és csak szivattalak.
0: Azt a mindenit! Hát ezt profi módon csináltad. Figyelj, úgy nyertél, hogy közben kiestél. Szerintem ez még senkinek sem sikerült.
1: Hát mondjuk nem tudom, hogy volt-e már ilyen, aki ezt így lehozta.
0: Szerintem még soha. Mutatom, hogy mit nyertél, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereménye két főre szóló belépő a Parádi Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Úgyhogy Csabi, érezzétek jól magatokat, és imádtam ezt a játékot.
1: Én is nagyon imádtam, nagyon szépen köszönöm, és további szép estét kívánok nektek, és természetesen mindenkinek, aki szereti.
0: Betolja még egyszer. Csabi, nagyon köszönöm, hogy minket hallgat. Szép estét.
1: Köszönöm szépen nektek is, szia.
0: Játék holnap is lesz ugyanígy, egész nap reggeltől estig a Rádió 1-en. Jennifer Lopez jön David Gettával. Ez

0: Rádió Egyet halljátok, utánam diszkósít, úgyhogy én tartok egy hidratációs szünetet. Egy óra múlva találkozunk újra, a Juhász Geri kijelentkezik 9-től World is Mine Radio Show Regán Lilivel és Joer Juniorral a lemezjátszók mögött. A Hydration Break után találkozunk. Szép nyárestét, hidratáljatok. Sziasztok!
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal. Bár

0: Stadium X.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Egy darab többféle kotányi fűszersó, fűszerkeverék vagy fűszerpác csak 349 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
3: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Ecofamily napok. Tudatos árak kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Kösd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
10: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
11: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig az 500 g-os Alesztó Kesudió 30% kedvezménnyel csak 1749 forint. A 120 ml-es Ballino tölcséres pisztáciás jégkrém 37% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl. Igazán megéri.
12: Itt egy Orlen.
13: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
14: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Miért hallgatják egyre többen a rádiót?

0: szólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az 1-es pálya 17 óra magasságában.
1: Ahol!

0: neveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.
3: Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek a

0: legjobb válogatásban.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő.

0: Disco Shit. Rádió 1. DJ Juniorral, Hangvai PG-vel és Bárány Attilával.
1: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, monsieur, hölgyem és uraim, fiúklánk, milyen tisztelt megérdem a publikum, ez a Disco Shit Radio Show, Rádió 1-en, csak igazi ma is lágermely, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hangvai PG-vel.
2: Hello, hello, szavaztok srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, már csak kettőt kell aludni, és jön az év legnagyobb szenzációja és bulia, 65 ezer emberrel cirka, DJ Oti Undi Freund, méghozzá az Óbudai Sziget nagy réten. Bárány Attila vagyok, jó szórakodást!
3: Én pedig DJ Junior vagyok, szép estét mindenkinek, és nagyon készülünk, igen, DJ Ottira, már csak azért is, mert az összes ilyen rendezvényen, ami idáig volt DJ Ottival kapcsolatban, mi mindig ott voltunk és részt vettünk ezeken.
2: Szívesen.
3: Úgyhogy még azt akartam, hogy egy kicsit több pénz, és egyébként akkor jókat is fogok még mondani.
1: Abszolút támogatom. Én mindig egy követ fújok a Juniorra.
2: Azt észrevettem.
1: És ha már egy követ fújunk, akkor már is indulunk Hype-tól lemezével itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi ma is lágermegy a Disco Shit Radio Show-ban.

0: Beszéltünk telefonon, kérlek szépen vasárnap. Hát miről kellett vele konzultálnom, amikor felhoztam, hogy David Guetta és feldolgozás számok, de ez lehet egyébként szombaton volt, még mindegy, valamikor beszéltünk a hétvégén. Az első dolog, amire kitért, mi volt szerinted?
1: Na.
0: Hát ezt én mondtam neked először. Ezt nem hiszem el. Mondom, nem erről volt szó.
1: De fontos. A Juniornek ez mindig fontos.
2: Ez így van.
1: Látta, ki hallotta, ki mondta, ki játszott először.
0: Ha ő az.
2: Mindig így volt.
1: És mire jutottatok egyébként?
0: Semmire. Arról, hogy nem erről beszélünk.
2: Arra, hogy ezt sem akart érteni megint. Ilyenkor nem érti, jó? Én sem figyelt. És mondja tovább, érted? De hiába mondja neki, hogy de én, ha háromszor mondom, akkor sem érti.
0: Próbáltam erről a retróról beszélni, de nem sikerült.
1: Nem
2: tudom. De mondta ő nekem, érted? Ugye, igen.
1: Amúgy erről legmás győzköt hívtunk.
2: Igen, újat játszik,
1: hogy most akkor kiszokjon a régiről. Egyébként szerintem szokjatok lenne ketten.
2: Én egyébként hívhatjuk retrón is, de én cover songokat játszom.
1: És ha már ennél tartunk, hogy ki játszott először a következő dalt, és még hármat az előadótól a világon, klubban és rádióban, az eredetiből, hosszúban én játszottam először. Jön Imál Angel, ma este az első, az I'm Alive, itt a Rádió 1-en, csak igazi mai slágermegy, a Diszkos Trédio Show-ban.

0: Isteniét is az ünnepeltek el.
1: Én csak annyit akartam mondani, hogy 12:59-kor találkozunk a szigeten, és onnantól mikor? Kezdve, hát egykor nyit, érted? Egykor nyit
2: oda
1: a bejárat, és onnantól kezdve mondta Bálint is, hogy ő is ott lesz.
2: Egykor oda mész?
1: Igen, egykor oda mert...
2: Ah, ne idegesíj.
1: És én azért megyek oda korán, hogy bejussak.
3: Csúriba volt.
1: Ő a kasszánál fog állni.
3: Nem kell, már van adom.
1: Tudom, viccelek. És azért megyek egyre, mert csak hajnali 1:40-kor zenélek.
3: Most mennyire fognak utalni? Most mennyire fog, így ideig is rohadt sokat gyűlöttek. De most, hogy elmondtad, hogy én állok majd a kasszánál, szerintem
1: most kiborultam. Most ott kell, hogy legyen.
2: Atya Jézus Szentsiz Mária. Miután egyébként az After Bullit majd én kezdem valamikor 22:40 környékén, vagy ez ott változik. Nagyon-nagyon sok újat

egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Mi játsszuk az igazi mai slágereket a DJ pultban.

0: Csak az ma is Lager Mediszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hanvai Picsivel.
1: A héten 4 fellépésem lesz, holnap Csorváson kezdek, és aztán évfélre érkezem Hajdú Szoboszlóra, 15. kamionos találkozóra. Szombaton pedig az egész napomat tulajdonképpen az Óbudai szigeten fogom tölteni, ugyanis mi szervezzük a DJ Oti und die Freund Megabulit, 65 000 emberre számítunk kb. És óriási örületre. Nagyon-nagyon fontos emberek, a héten már többször beszéltünk erről. Miután a hidak áteresztő képessége óránként 16 000 ember, ez azt jelenti, hogyha mindenki 6-ra érkezik, akkor csak az 1/4 fog bejutni a tömegnek. Tehát mindenképpen tessék korán érkezni, időben. Én például, ha nem is egykor, de 2-kor már ott leszek.
2: Ne,
1: akkor még nem kell konferálnom. Én ugyanis
2: engem
1: műsor
2: azt
1: vezetek,
2: hogy vagy. Ki érkezik oda leghamarabb.
1: Én biztos, hogy nem.
2: Én. 12:59. Annyit akartam mondani még, hogy de tényleg érkezzetek időben, mert akkor lesz még olyan meglepetés, aminek örülni fogtak. És csak beszéljünk így egy kicsit, nem tudom, hogy szokták ezt mondani így?
1: Hazabeszél,
2: az is igaz, igen. Meg annyit akartam még mondani, hogy a DJ Junior videó csatornám eredeti valódi, meg kaptam rá egy ilyen pipát, vagy nem tudom milyen ilyen hangjegyet, ott megtaláljátok az összes eredeti valódit, és én fogom játszani az After Party-n ezekben nagyon-nagyon sokat.
0: Jut eszembe, az imént kamusztam, nem az volt az első Imá Leringel ma estén, hanem a második, és most jön a harmadik, a Drive Me Down itt a rádiógyen, ahol csak igazi ma is Lágermegy, a Diszkosít Radio Show.

0: brain cells. Diszkos itt minden este 8-tól 9-ig a Rádió Egyen, az igazi mai slágereket játsszuk. Tessék, itt a válasz! Diszkos itt igazi mai sláger! Semmilyen retro, ja. Semmi cover.
1: Ez milyen meggyőződés sem
0: volt. Megdöltetek, igen, megbuktatok 20 év után. Ennyi.
2: Ja, ti. Ti, akik a régiket így újra dolgozzátok. Ja. Nekem csuriba se kellene, mi újra gyártok.
1: Ja, azért nálad is van annyi.
2: Nagyon-nagyon kevés. Nagyon kevés.
0: A lényeg az, hogy igazi ma itt kell játszani, úgyhogy tessék.
1: Igen. Én szoktam ilyeneket.
2: Beszéljetek róla.
1: Meg az jutott még eszembe, hogy a Hamvai kezd olyan lenni, mint a Hugel volt ott a izébe, ott a Vinka színolnál, hogy így a 21 album bemutatni, hogy ül, és akkor így tudod játsza az új Hugel albumot, ő E-Mail Angel izé lett most. Igen. Bemutató?
0: Igen. Nem, ez bemutató ember lett.
2: Fél számomra megtiszteltes az összehasonlítás. Lassz meg az
1: bottulok, mit Hugel. Ezeket a zenéket, mert én ezeket nem
0: szerintem,
1: kaptam meg.
0: Szerintem csak a pénz kevesebb.
1: Igen, nem, de most komolyan.
2: Ugyanannyi, csak hát nála dolláron a háttérben meg euró.
1: Hol jelentek meg ezek a zenék
2: egyébként? Ezek sehol. Na. Így hosszúban sehol.
0: Kinek? Neked?
1: Na nekem tudják, persze.
0: Minek?
2: Új és... Nem, tényleg minek?
1: Új és... Cover szongokat játszunk.
2: De én már tudom, hogy minek. Elteszi, és 20 év múlva előszedi.
1: Cover szongokat játszok, érted?
0: Ezt beszél meg a haverodon.
2: Egyébként a következőt mind a ketten fogjátok érteni. Valamikor 2 vagy 3 évvel ezelőtt, hogyha jól tudom, akkor Armin van Buuren már előszedte, ugyebár Van Halen és a Jump. Na most ez egy vadjúj, és ez retro, az eredeti rock and roll. Ez szenzációs bass house remix következik itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy a Diszkosi Trédő Show-ban.
1: Retro.
0: Cover.
1: Rock retro. Rock retro.
0: Cover.
1: Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. Rock retro. R

0: Ez a Rádió 1 esti show, a Diszkosit Rádió, itt vagyunk veletek 20 éve, és hogy ne csak mindig cover dalokról, meg retróról, meg bármiről is beszéljünk, hanem újdonságos, igazi mai slágerek, meg arról, hogy a Diszkosit itt van, és 30 darab fellépési idén is legalább, úgyhogy egy csomó helyszínen találkozhatunk. Mindegy. Szóval találkozhatunk velük sokszor is, hogy egyébként még vannak ilyen hétfőket, szerdáink, hogyha esetleg úgy van, akkor céges rendezvények, magárendezvények, arra is szívesen, még bármilyen zenét tudunk játszani.
1: Figyelj, egyébként tehát csak az Attila tudja, hogy most akkor melyik Diszkosit, melyik névvel, mit
2: játszunk,
1: hogy
2: játszunk. Elmondom.
1: Tehát az, amikor ilyen nagyon sok poén van, játszunk régit is, meg újat is, egyszerre is vagyunk, meg nem egyszerre, és na, azt, hogy hívják.
2: Nem, olyan nincs, hogy egyszerre, meg nem egyszerre. Ha nem egyszerre vagyunk, a Diszkosit Legends.
0: Az Diszkosit Fun Club. Csak nem úgy, mint a Hanvai Pizsi Fun, hanem érted?
1: Van ilyen is.
0: Nincs ön.
2: Mi?
1: A Diszkosit Fun Club.
2: Hülyeséget beszél.
0: De én úvam, hogy fun, hogy vidám.
2: Most mondja.
0: Diszkosit vidám.
2: Mode harmat. Léci.
0: Azt mondta, hogy akkor vicceset mondunk, akkor
1: Jézus
0: az.
1: Mária, ez nagyon rossz idő. Hát lehet, hogy ezért jön a Bad Times. Sorban a negyedik ma estére Imál Angel-től itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy a Diszkosit Rádió Show-ban.

interjú egyen. Igazi mai sláger követ. Igazi mai slágert. Igazi mai slágert. A DJ Pultban. Hamvai DJ.

0: de én nagyon imádtam, és szerintem szórakoztató volt. A mikrofonok mögött még így utoljára is DJ Junior, Bárjátől és jó magam, Hanvai Pichi.
1: DJ Junior cover.
0: Retro cover.
1: Retro cover.
2: Hanvai Pichi retro cover.
0: Igen. És újítás.
1: És újítás.

0: a Nagy Réten, a DJ Oti Mundi Freund, igen, kettő, akkor tényleg ott leszek, és aztán utána Hanvai Pincsit én váltom majd a diszkosít stage-en, viszont a Classic House arénában én leszek az, aki kezd, tehát egy időben fogunk zenélni Hanvai Pincsivel. Ő azért hangsúlyozta egyébként, hogy ő csak újat fog játszani, mert én viszont csak klasszikot.
1: Igen. Nagyon jó. Én még nem tudom mit, majd megoldom. De egy biztos, hogy együtt fogunk játszani majd.
0: Retro Cowboy.
1: Jó. És még egy dolgot szeretnék mondani, hogy én majd okozok meglepetést is mindenkinek, aki jön, úgyhogy időbe érkezzetek, jó? Ez még fontos információ. DJ Junior voltam, minden elérhető a YouTube csatornámon, úgyhogy amíg nem követtétek be, akkor tegyétek meg, szavaztok.
0: Nekem nincs mit hozzáfűzöm ehhez. További jó rádiózás, sziasztok!
2: Én annyit mondok, hogy Milá, no, techno, re, no. Tehát én újat fogok játszani majd a hétvégén.
1: TS no? Ja, az nem.
2: De az másmilyen. Egyébként egy biztos, hogy én pénteken várok még mindenkit sok-sok szeretettel majd Balatonfűzfőn, és ott után pedig megyek öt tevére oda, és tessék majd megérkezni, hogyha esetleg valaki bírja a sor.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 3111 111-et, legyen a 10. telefonáló, mondja a szlogent.
3: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
2: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. A Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Galili. World is Mine Radio Show starts now.
1: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, itt vagyunk és kezdünk. Szupersztárok jönnek a következő három órában, igazi nagy ágyúk minden értelemben. Mellettem Regál Lili, háromszoros év DJ-je győztes a Rádió 1-en. Hello Lili!
2: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
1: És hát zenei értelemben is abszolút prémium lesz ez a következő három óra, exkluzív zenékkel, sok újdonsággal és különlegességekkel, amik nem szólnak sehol máshol. Kezdjük el!
2: Elsőként érkezik Gordótól a Loco Loco, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1-es, a World is Mine Radio Show. Regán Lili a lemezjátszói mögött. Az elmúlt hetekben 3 fellépésed is volt már Majorkán, méghozzá Majorka legmenőbb klubjában. Na milyen volt? Mesélj, milyen ott a közönség?
1: Hát el se tudom mondani, hogy mekkora megtiszteltetés az, hogy ugye harmadszor is visszahívtak zenélni, mert nagyon jól sikerült, hála Istennek, a buli. Teljesen más a közönség, egyébként én is picit más szettet játszottam, mint amit mondjuk Magyarországon tőlem hallhatnak. Nem teljesen, de igyekeztem figyelni a spanyol közönséget, úgyhogy több spanyol zene volt nálam. Nagyon izgalmas volt tényleg, és óriási nagy élmény volt tulajdonképpen megtapasztalni, hogy milyen érzés egy ilyen mega klubban fellépni.
0: Hát nagyon menő, gratulálunk, és sok ilyen bulit kívánunk még neked. Most viszont nem spanyol dal jön, hanem egy magyar dal, a saját dalod angol nyelven.
1: Ráadásul a legújabb saját dalom érkezik most, ami biztos, hogy nem maradhat el a rádió szettemből. Ez nem más, mint a Heal Me, ez érkezik most át itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

brain cells.

0: Tartok velünk minden este, és ugye a Strandfesztiválon idén fellép Robin Schulz.
1: Nagyon kíváncsi leszek, azt hiszem, hogy őt még nem hallottam élőben fellépni, de biztos, hogy meg fogom hallgatni, hogyha lesz rá lehetőségem. Érkezzen tőle egy újdonság, ez nem más, mint a Better Times itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban. Regán Lili a lemezjátszói mögött. Mára is hoztál nekünk rengeteg friss megjelenést. Lost Frequencies érkezik, akinek te a korábbi dalait is nagyon szereted.
1: Nekem a személyisége is nagyon szimpatikus, a zenét is imádom, amiket csinál, szerintem egy egészen elvont személyiség, és van egy különlegessége, úgyhogy elhoztam ma este az újdonságát, ami a Leave It All címet kapta, ez érkezik most itt a Rádió 1-en, a Word is My Radio Show-ban.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili.

0: és Rehab egyesítették az erőiket, ez volt a Sleep Tonight a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és ugye azt ígértük, hogy igazi A-kategóriás szupersztárok várnak titeket egész este, Alex Kenji, Hugh Girl, Tame Impala, ők mind-mind jönnek 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió Egy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Hi, I'm Calvin Harris.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Galili.
1: World is Mine Radio Show starts now. World is
2: Mine. Hello mindenkinek, ígérem, továbbra is tökéletes társ, tökéletes háttér leszünk a nyárestétekhez. Mellettem még mindig Regálili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili.
3: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót.
2: Szemfeltet nagyon szeretjük, az előző órát vele zártuk, a másodikat pedig vele kezdjük.
3: Csapjunk is bele tehát, érkezzen a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Regálili.

0: Itt a Rádió 1-es, a Word is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Regál Lilia lemezjátszói mögött Hugo érkezik, most tudjuk, hogy imádjátok. Egyébként szeptemberben, ha valaki nem tudná, lesz egy daytime buli a Budapesten. Ez a Moving to the Sun, Imael Angel-lel és Hugo-lel készítette közösen. Ezt játszottad Majorkán is, Lili?
1: Képzeld, Geri, hogy ezt a dalt játszottam, ráadásul én úgy szoktam játszani a szettemben, hogy van egy zene, egy Bad Bunny zene, ami elképesztően jól illik rá, tényleg olyan, mintha együtt született volna a két dal. Amikor először lejátszottam, rázott a hideg, úgyhogy ezt lejátszottam a majorkai fellépésemen, úgyhogy elhoztam nektek ma is a Word is Mine Radio Show-ban. Ez nem más, mint a Moving to the Sun, itt a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió 1-en és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regál

0: 1 és a Third Is Mine Radio Show csütörtök este. Regán Lilia lemezjátszói mögött mára is hoztunk nektek rengeteg friss megjelenést. David Guetta érkezik, és egy különleges dal visszaköszön benne a Stardust klasszikusa, a Music Sense Better With You. Hát David Guetta nem tud mellé nyúlni.
1: És még mindig a mai napig a DJ meg alapján a number one DJ elképesztő, hogy még mindig ott van a toppon. Hoztam tőle egy újdonságot, egy feldolgozást, aminek a címe Just The Way You Are. Ezzel pörgünk tovább itt a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban.

0: James Hype és a Don't Wake Me Up egy régi kedves ismerős csütörtök este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem Regál Lili a lemezjátszóim mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Nem tudom, hogy vámpirok léteznek-e, de az biztos, hogy ez a dal óriásit megy most mindenhol. Ez nem más, mint Tame Impalától a Dracula. Ez érkezik most itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd. A rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött. Regál Lili.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: Rádió Egyet halljátok, Regál Lili mind a két mai szettjét magatokkal tudjátok vinni a nyaralásra, megtaláljátok ezt a két összeállítást a mixek.radio1.hu-n, valamint az applikációnkban is a Mixek fülben. Joer Junior is befutott közben, innentől éjfélig ő mixel. Jó helyen vagytok, maradjatok!
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen!
2: Radio show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió Egy bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a 10. telefonáló, mondja a szlogent.
3: Rádió Egy csak igazi mai sláger meg!
2: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
1: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
5: World is mine.

0: is now. Hello mindenkinek, zseniális lesz nálunk a zene a következő egy órában is. Joer Junior viszi tovább a csütörtök estét. Hello JJ!
1: Gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek, szavaztok! Szia Geri, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Vágjunk bele az utolsó egy órába itt a World is My Radio Show-ba. Fantasztikus zenékkel készültem. Mindenkinek jó hallgatózást itt a Rádió 1-en.

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

0: Jó showban a Rádió 1-en, Joel Junior elemezjátszói mögött Jonas Blue, Edge of Desire, ebből jövünk éppen kifelé, mivel megyünk bele?
1: Már is pörgünk tovább, érkezik Switch Disco és Samfeld közöse, akik ott voltak velünk és hatalmas bulit csaptak a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Ez a legnagyobb újdonságok, Sleep Tonight, folytatjuk már is itt a Where is My Radio showban a Rádió 1-en.
2: Hey, what's up, this is Samfeld, you're listening to the World is Mine Radio Show on Radio 1, Hungary.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd. A rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött. Joel Junior. Can't think, can't sleep, can't breathe. Can't think, can't sleep, can't breathe.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól és benne a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Éjfélig a lemezjátszóknál Joe Junior.
1: A második fél órát egy kicsit keményebbre fogjuk húzni, egy kicsi hangerőtekerés, és már is folytatjuk itt a rádió egyen.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

0: Alex Kenji fantasztikus nyári slágere 2026-ban, ez volt a Bambolé a World Is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en Joel Junior utolsó előtti trackként játszottam. A JJ Zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm szépen mindenkinek az elmúlt egy órát. Joel Junior voltam, egy hét múlva innen folytatjuk, legyetek jók, szevasztok.
0: Amivel pedig ma zárunk, az nem más, mint Tonszendály és Fischer közöse a Favor. Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, ciao.

0: Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka is, a mikrofonnál Kismárti, a folytatásban pedig egy monumentális dark pop zene, amit annyira szeretnek a Rádió 1-esek, hogy a Top 500-as listánk legelső helyére szavazták be tavaly. Az igen, úgyhogy ha még emlékszünk rá, volt egy jó kis Lady Gaga hétvégig, én nagyon szeretem egyébként a Top 500 hétvégeket, de kell vajon várom már a következőt is. Úgy látom a kristálygömbömben, hogy közeledik. Lady Gaga, abrakadabra, ezt azon most az éjszakai műszakhoz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

csak igazi mai sláger, megy most egy nagyon menő brit DJ, Sigalam, aki kereken 11 éve gyártja már a dalokat. 2015 volt a bemutatkozás éve az Easy Love-val. Ez ugye egy Jackson 5 dal. Hát nem sample, mert hogy nem kivették ezt a részt a dalból, hanem ez úgynevezett interpoláció, vagyis újra felénekelték a vokált. Vula Malinga és Kai Johnson. Én ezen meglepődtem, mert azt hittem, hogy tényleg az eredeti dalból vették ki akkor a refrént. Ez pedig az aktuális kedvenc tőle, amit nagyon-nagyon szeretünk, Sigalam és a Riptide.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, igazi szupersztárok a folytatásban, a világ leghíresebb DJ-je, David Guetta, és a világ leghíresebb divája, Jennifer Lopez, énekesnő, színésznő, táncosnő, nagyon sokoldalú ő is, és az a dal, ami nyomokban One Republicot is tartalmaz, mert hogy a csapat frontembere, Ryan Tedder az egyik társszerzője a dalnak. Hát, nagyjából ő a szerzője, elképesztő sok sztárnak írt más slágert, ez a Save Me Tonight. Don't know.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Kamrát, Hug Yourself, ezt hozom a folytatásban. A német sztár gyakorlatilag hazajár hozzánk, hogyha koncertekről van szó. Nagyon speciális a kapcsolata a Magyarországgal, hiszen mi voltunk az első ország Németországon kívül, ami játszotta a zenét, ahol lett egy ilyen saját kis rajongói bázisa. De Németországban is nagyon-nagyon szeretik őt. A Be Mine dalát például a nyáron 100 000 ember előtt adta elő élőben. Ez a Hug Yourself Kamráttól a Rádió 1-en.
1: Hey everyone, this is Kamrat and you're listening to Radio 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Ez a Rádió 1.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.
1: Mai sláger megy.
3: Rádió 1.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Metzger Viki a folytatásban, és az új dal, a One Kiss. Természetesen Viki is ott lesz a Rádió 1 stage-en, a Strand Fesztiválon, ami augusztus 19-én startol majd Zamárdiban. Hát addigra túl leszünk a lehűlésen, talán egy-két frissítő záporon és zivataron is. Az első nap line-upját mondom, diszkosít Lotfi Begi, Pulmex, Jamina, Christopher, Metzger Viki, Nyubik, Jauri, de az összes Rádió 1-es DJ-vel lehet majd találkozni. Hamarosan, Zamárdiban.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Shakira, Burna Boy és a 2026-os foci VB dala a folytatásban, a Die Die. Hát a foci VB és fellépések Shakira életében nem csak fontos szakmai mérföldkövek, de hát a magánéletére is nagy hatással voltak. Például a Waka Waka meghozta neki a szerelmet, sőt a családot is, mert hogy a klipforgatásán ismerte meg Gerard Piqué spanyol futballistát, két gyermekük is született, aztán 11 évvel később. Hát elég zajos lett a válás, amikor megcsalta Shakirát. Tudjuk a folytatást, a revansot Shakira részéről, megszületett a bosszúdal, a Ferrari cseréltél Twingo-ra, a Rolexet Casio-ra, és a többi idézetekkel. És ugye azt gondoltuk volna, hogy a bosszú hadjáratnak itt vége van, hát ez nem így történt. A 2026-os foci VB-s szerepléssel felkerült erre az egészre a koktélcseresznye, amikor Piqué a lelátóról nézte Shakirát, aki így több VB-re kijutott, mint az egykori sztárfocista. Hát így alázza meg valaki legközelebb Shakirát, szerintem fel lett adva a lecke rendesen. Burna Boy, Shakira, Die Die, hozom a Rádió 1.